0: Dozni.
1: Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

0: Szilárd Lászlóval.
1: Elszenvedte első vereségét a szlovák válogatott a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokságon. Friburgban 7000 néző előtt a csoportkör 5. fordulójában drámai csatát követően 3-2-re kikapott a nagyrivális cseh együttestől. A 9. percben a csehek szereztek vezetést, a második harmad közepén Marek Rivi kiegyenlített, de a 35. percben megint betaláltak a csehek. 3 perccel később Martin Hromjak ledolgozta a hátrányt. A mindent eldöntő gólt az 53. percben a cseh együttes csapatkapitánya Roman Červenka szerezte. A hajrában nagy fölénybe kerültek a szlovákok, ám egyenlíteniük nem sikerült. Vladimir ország vezetőedző legénysége a látottak alapján nem érdemelt vereséget. Ma este ismét jégre lépnek a szlovákok, a kanadaiakkal találkoznak. A B csoport további eredményei Dánia-Szlovénia 4-0 és Norvégia-Svédország meglepetésre 3-2. A kanadaiak 1 ponttal vezetnek, az ugyancsak negyeddöntős csehek 3-mal a szlovákok, 4-jel pedig a norvégok előtt. A magyar válogatott a zürichi csoportban teltház 10 000 néző előtt kiütéses, 9-0-ás vereséget szenvedett a nagy esélyes, 100%-os az előző 2 tornán ezüstérmes, házigazda svájci együttestől, amely csak a 19. percben szerezte meg a vezetést, de a második harmadban 0,5 gólt ütött. Majoros Gergely szövetségi kapitány védencei holnap 16:20-tól a címvédő és olimpiai bajnok amerikaiakkal mérkőznek. Az A csoport további eredményei Lettország Egyesült Államok meglepetésre 4-2, ez volt már a címvédő amerikaiak 3. veresége, és Németország Ausztria 6-2. A hibátlan svájciak 3 ponttal vezetnek a szintén negyeddöntős finnek előtt, a magyarok a bennmaradást jelentő utolsó előtti 7. helyen állnak. Ma 4 mérkőzést bonyolítanak le a hoki VB-n. A párosítás 16:20-től Lettország, Nagy-Britannia és Dánia, Olaszország, 20:20-től pedig Finnország, Ausztria és Kanada, Szlovákia. Szombaton este lejátszották az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágóját. Az első osztály utolsó előtti 11. helyezettje, a komáromi csapat, ideiglenes otthonában Aranyosmaróton 3-0 arányban legyőzte a második liga második helyezettjét, a zólyomi együttest, így 3-1-re megnyerte a párharcot, és kiharcolta az élvonalban maradást. A KFC a 43. percben Ondřej Rudzan találatával szerzett vezetést, 4 perccel a szünet után duplázott a cseh hátvéd. A 71. percben a KFC mongol idegen légiósa Gambajar Gambold állította be a végeredményt. A komáromi csapat ugyan megmenekült, de csak akkor lesz teljes az öröme, ha a jövő héten megkapja a licencet az induláshoz. Ennek a feltétele a meccsre alkalmas komáromi stadion. Igaznak bizonyultak a korábbi sajtóhírek, miután a Ferencváros a hivatalos oldalán bejelentette, Robbie Keane távozik a labdarúgó csapat kispadjáról. A 45 éves ír szakember 2025. január 6-a óta irányította a Fradit, és most lemondott posztjáról. Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy érezte, most jött el a megfelelő idő a tovább lépésre. Pénteken már felröppent Keane távozásáról a pletyka, de amellett arról is lehetett olvasni, hogy megszűnik az NB1 negyedik helyén végzett férfi kézilabda csapat is. Arról is hallani lehetett a napokban, hogy más szakosztályok is bajba kerülhetnek anyagilag, de konkrétumról sehol nem lehetett egyelőre olvasni. Egy biztos, az FTC házatájáról egyelőre nem olyan hírek érkeznek, amilyenekre a szurkolóik vágynak. Három idény után távozott az előző szezonban ezüstérmes, kupagyőztes Ferencváros labdarúgó csapatától Alexander Pesic, aki a török másodosztályú Karagümrük együttesében folytatja a pályafutását. A 34 éves szerb csatár számára nem lesz ismeretlen a klub, hiszen a 2021-22-es szezonban már erősítette a gárdát, akkor 31 mérkőzésen 14 gólt szerzett. Két szombati eredmény az olasz labdarúgó A-liga utolsó, 38. fordulójából, Bologna Internazionale 3-3 és Lazio Pisa 2-1. Az Inter már korábban megnyerte a bajnokságot. A labdarúgó Primera Division záró felvonásának érdekesebb eredményei Valencia Barcelona 3-1 és Real Madrid Bilbao 4-2. A Barca már korábban kiharcolta az aranyérmet. A Villarreal Atletico Madrid bronzmeccset ma 21 órától játsszák. A Bayern München Harry Kane triplájával 3-0-ra legyőzte a címvédő Stuttgartot a labdarúgó német kupa berlini döntőjében. A bajorok 6 év után nyerték meg újra a serleget, ez volt a 21. kupa sikerük. Bruno Fernandest, a Manchester United középpályását választották a labdarúgó Premier League 2025-26-os idényének legjobb játékosává. A 31 éves portugál futballista 8 gólja mellett 20 gólpasszt osztott ki az idényben. A Saudi Al-Nassr futballistája Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett sportolóinak listáját a Forbes magazinnál. A legfrissebb Lajstrom szerint a VB résztvevő portugál válogatott ötszörös aranylabdás csapatkapitányának teljes éves jövedelme 300 millió dollár. A harmadik helyen is labdarúgó, a címvédő argentin válogatotta a szintén világbajnoki szereplő, légiósként a Miamit erősítő Lionel Messi áll 140 millióval, míg kettőjük közé a sokszoros világbajnok mexikói profi boxoló Saul Alvarez férkőzött be 170 millió dolláros keresettel. Arról már a pénzügyekben ugyancsak járatos Bloomberg számolt be, hogy a 38 éves Messi bő fél évvel Ronaldo után csatlakozott a dollármilliárdosok klubjához. A világcég számításai szerint a 8-szoros aranylabdás argentin sztár nettó vagyona most haladta meg az 1 milliárd dollárt. A 41 esztendős Ronaldo 2025. októberében első labdarúgóként szerezte meg a milliárdos státuszt. A női labdarúgó bajnokok ligája oszlói fináléjában Barcelona-Lyon 4-0. Ingrida Suchánková bronzérmet szerzett a 61 kg-os súlycsoportban a frankfurti karate Európa bajnokságon. A csapatban olimpiai bajnok András Fitibor ezüstérmet harcolt ki a férfi párbajtőrözők berni világkupa versenyén. Battai Sugár pedig bronzérmet szerzett a női kardozók perui VK viadalán. A magyar férfi válogatott 2-1-re legyőzte a román csapatot a tiranai Szokka Európa bajnokság negyed döntőjében, és ma a kazahokkal mérkőzik a legjobb négy között. A fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila 7. lett 400 méteren, az atlétikai Gyémánt Liga sorozat szombati idei második állomásán a kínai Xiamenben. A címvédő eperjesiek hazai közönség előtt 39-35 arányú győzelmet arattak a bajmóciak ellen a férfi kézilabda extraliga döntőjének első mérkőzésén. Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc második összecsapására szerdán a privigyei sportcsarnokban kerül sor. Elkezdődött a bronzcsata is. A vágbesztercejek 36-29-re verték a vendég érsekújváriakat. Folytatás szerdán a Millennium sportcsarnokban. Ma játsszák a férfi kosárlabdaliga döntőjének negyedik mérkőzését. Az Inter 18 órakor az összesítésben 2-1-re vezető címvédő lévaiakat fogadja a Paszienki sportcsarnokban. Milák Kristóf és Márton Richárd is győzelemmel kezdte szereplését a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, Monakóban. A kétszeres olimpiai bajnok Milák 100 gyorson diadalmaskodott, a párizsi játékokon ebben a számban negyedik német Nándor, harmadik lett. Márton Richárd 200 pillangón bizonyult a legjobbnak. Az Egyesült Államokban készülő Molnár Dóra 200 háton második lett, míg Jászó Ádám 100 háton, Zombori Gábor pedig 200 vegyesen harmadikként végzett. A Ferencváros 13-9-re legyőzte a vendég Honvédot a férfi vízilabda OB1 döntőjének első mérkőzésén. A férfiaknál a címvédő Carlos Alcaraz távollétében a világ első Jannik Sinner a favorit, a nőknél viszont többen is esélyesek a trófea elhódítására a marajtoló francia nyílt teniszbajnokságon. Az új generáció legjobbjai egyértelműen Sinner és Alcaraz, akik 2024-ben és tavaly is testvériesen megosztoztak a négy Grand Slam címen, idén január, azaz az Australian Open óta pedig utóbbi már hétszeres GS győztesnek valhatja magát. A spanyol sztár azonban április óta harcképtelen csuklósérülés miatt, így nem tudja megvédeni a tavaly minden idők egyik legizgalmasabb GS fináléjában éppen az olasz Sinner ellen megszerzett párizsi címét, és még Wimbledonban sem indul. Marozsán Fábián a szerb Miomir Kecmanovic ellen kezd, míg Fucsovics Márton a 2021-ben wimbledoni döntős olasz Matteo Berrettinivel találkozik. A nőknél idén is megjósolhatatlan a Garros győztes kiléte, a világ első és inkább kemény pályán jeleskedő fehér orosz Arina Szabalenka eddig gyenge salak szezont fut. Bondár Anna a hetedik kiemelt ukrán Jelina Svitolinával kezd, Udvardi Panna első ellenfele a svájci Viktória Golubics, míg Gálfi Dalmáé a selejtezőből érkező egyiptomi Majar Sherif lesz. A selejtezőből főtáblára jutott Rebeka Schramková az osztrák Julia Gráber ellen mérkőzik a nyitókörben. A dán Jonas Vingegaard nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 14. útszakaszát, és az összetettben átvette a vezetést. Nem tervezi távozását a Forma 1-ből a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen, aki jövőre is a száguldó cirkuszban versenyezne. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíj sprintfutamát, és 2 ponttal csökkentette a hátrányát a világbajnoki összetettben vezető csapattársával, az olasz Andrea Kimi Antonellivel szemben. Russell mögött a VB címvédő Lando Norris, a McLaren brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen Antonelli zárt. Russell szerezte meg a rajtelsőséget a szombatesti időmérőn. A brit pilóta hibával indított a döntőszakaszban, ám végül 68 ezredes előnnyel megelőzte csapattársát Antonellit, és bezsebelte a polt Montrealban. Ma 22 órától rendezik a 70 körös futamot. És végül egy érdekesség, a mexikói Guadalajarában a 2026-os labdarúgó világbajnokság egyik rendezővárosában felavatták a 2022-ben elhunyt sportági legenda Pelé 9,5 méter magas szobrát.
0: 85 éves lett Bob Dylan.
2: Ő nem egy olyan költő, akinek hagyományosan nyomtatásban jelennek meg a versei. Ő egy énekes dalszerző.
0: Scherer Péterre emlékezünk.
3: A Kapa és Pepe páros olyannyira teli találat volt, hogy még 5 Jancsó filmben tűntek fel. Egyúttal popkulturális ikonokká is váltak.
0: Oktatói méhészet Lendván.
4: 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
0: Vincent van Gogh, a napszerelmese.
5: Ebben az időszakában festette a Krumplievők című, mára már világhírű alkotását.
0: Egy mosolygós hang, Szekeres Adrien.
6: Mi ugye az előző szerepés kapcsán is már kapcsolatba kerültünk ott a különböző szerepetőkkel, és akkor megkérdezték, hogy volna kedvem ezt így megcsinálni. Fiatal zenészekkel, tehetséges előadókkal is igen énekelni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom önöket vasárnap délután 13 óra 5 perctől itt a Pátria Rádióban.
7: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő a három legfőbb közjogi méltóság elé viszi az SNS Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására vonatkozó követelését. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a Hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök a koalíciós tanács hétfői ülése utánra összehívta a három legfőbb közjogi méltóság tanácskozását, miután megbeszélést folytatott Andrej Danko SNS elnökkel és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel. Fico a közösségi hálón közített videóban elmondta, hogy hétfőn Andrej Dankoval átveszik az SNS elnök által felvetett javaslatot, mely szerint leváltanák a nemzeti párt által jelölt Tarabát kormányalelnöki és környezetvédelmi miniszteri funkciójából. Robert Fico ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány átalakítás nem aktuális, mert egy kormánytag kifejezetten párton belüli okok miatt való leváltása destabilizációt idézne elő, és elveszíthetnék a kormánytöbbséget a parlamentben. Rendőrségi védelmet kért munkatársai számára Robert Dobrovocki ombudsman, miután hivatalát gyűlöletkeltő fenyegetések érték az egyházak és vallási közösségek regisztrációs szabályainak alkotmánybírósági megtámadása miatt. Az ombudsman szerint azután indult ellene és hivatala ellen sértegetésekből és fenyegetésekből álló kampány, hogy nyilvános megszólalásokban azzal vádolták meg, hogy iszlamizálni akarja Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy az alkotmánybírósági beadvány a szlovákiai ókatolikus közösség kezdeményezésére született, miután egy egyház vagy vallási közösség regisztrációjához legkevesebb 50 ezer Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező nagykorú állampolgár támogatása szükséges. Álláspontja szerint ez a feltétel a gyakorlatban szinte lehetetlenné teszi új egyházak bejegyzését. Dobrovocki szerint a közszereplők retorikája hozzájárulhat a független intézményekkel és alkalmazottaikkal szembeni agresszió erősödéséhez. Matus Csutaj-Estok belügyminiszter szerint nem indokolt újra nyitni az egyházak regisztrációjának kérdését. Robert Kalinyák védelmi miniszter pedig azt mondta, nem érti az ombudsman lépését és veszélyesnek tartja azt. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jó lesz-e az egyesség, de annyi biztos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely mindent megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyenben egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni farsz ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak. Több mint 2000 ember vett részt idén a dél-morvaországi megbékélés meneten, amelyet egy évtizede tartanak meg minden május végén Brnóban, az 1945-ös úgynevezett halálmenetre emlékezve, amikor a szudéta németeket erőszakkal kiűzték a városból, és közben 1700 brünni német halálát okozták. A megbékélés menet résztvevői az egykori halálmenet útvonalán, de fordított irányban Pohorzsány Liceiből Brnóba tették meg az utat, emlékeztetve a tragikus történelmi eseményre, és egyben hitettéve a csehek és a németek közös jövője mellett. A megbékélési menet ellen több helyen ellentüntetők tiltakoztak. A szombati eseményre egy 10 napos fesztivál keretében került sor, amelynek része a Szudéta Német Honfitársi Szövetség mai 76. közgyűlése is Markus Söder bajor kormány fő részvételével.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy enyhén felhőség botra lehet ma számítani, miközben a délutáni órákban helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futó záporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es városi szakaszán karbantartás miatt lezárták a Szityine alagutat, és a korlátozás előre láthatólag ma délelőtt 10 óráig tart. Mérik a sebességet Gászécs elején a Dargói ágó felől. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Tudod, mi a különbség a lélekkel, a szent lélekkel eltelt ember és a lelketlen ember, illetve a felfújt és a nem felfújt focilabda között? Előbbivel lehet, utóbbival nem lehet játszani focit, élni az életet, fogalmaz rejtelmesen egy 21. századi ismeretlen szerző. Adjon Isten jó napot! Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe van. Szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Ezúttal rendhagyóan, vagy mégsem, szólunk hallgatóinkhoz. Május 17-én a Dunaszerdai járásban található Nagymadon templom búcsúi szentmisét mutatott be Szalai Gyula plébános, tiszteletbeli esperes. A kívül-bévül megújult Nepomuki Szent Jánosnak szentelt templomban elhangzott, igencsak pünkösdi lelkületről tanúskodó szentbeszédet is hallják összefoglalónkban.
1: Milyen okos papunk van, de én annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szent életű, alázatos papunk van.
0: Elhangzanak László Gábor nagymadi polgármester köszönő szavai is. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat mai pünkösdi témája az öröm. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: Az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem?
0: Tartsanak velünk, érdemes!

0: Nagymadi kívül-belül felújított Nepomuki Szent János templombúcsú evangéliumát Olgyai Csaba állandó diakónus olvassa fel, majd Szalai Gyula plébános tiszteletbeli esperes prédikál. Korábban a búcsúi misén éneklő dunaszerdahelyi Szent György kórust hallottuk.
1: Az Úr legyen veletek!

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Isten és Jézus Krisztus, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittem elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangélium igéi. Az Úr legyen veletek!

Abban az időben Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott. Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Isten és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsőíts meg engem, atyám, ott nálad, azzal a dicsőséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és ők elfogadták azokat. Biztosan felismerték, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid ők. Hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Ők azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Ezek az evangéliumok.

Sok hídon látható egy pap szobor, mutató ujját ajkára téve, minden csendre inti magát és másokat is. Mit jelent Krisztusban lévő kedves testvéreim? Nepomuki Szent János nem egy extra gazdag családból jött, hanem egy szegény gyerek volt. Egy szegény családból érkező, de annál nagyobb lelkülettel, annál nagyobb szeretettel, annál nagyobb odaadással tanult, készülődött, majd pap lett belőle. Tudjuk azt, hogy nagyon művelt volt, hiszen elégezte a kánonjogot. Mi papok mindnyájan tanulunk kánonjogot, de ő a kánonjogból doktorált. És ő, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megemlítsek, negyedik Vince király feleségének volt a gyóntatója. És egy nagyon érdekes dolog történt vele. Képzeljétek el, hogy a király kíváncsi volt arra, hogy a felesége mit gyón. Mindenféle emberi kíváncsiság. Természetesen Nepomuki Szent János a gyóntatásról, és nem csak ő, hanem egyikünk sem, semmiféle jelt nem adhatunk, semmiféle esetben, semmilyen esetben. És ő ezért megharagudott rá. Megkínoztatta őt. Sőt, ugye nagyon jól tudjuk azt, hogy a Moldva folyóban vetette őt. Nepomuki Szent János a gyóntatásnak, mondhatnám úgy is, hogy az egyik legkiválóbb, legodaadóbb papja, aki az életét adta. Aki életével megpecsételte a gyónási titkot. El kell, hogy mondjam nektek, hogy Nepomuki Szent János a Csehországnak is pátrónusa, a védőszentje. Azon kívül ott, ahol én működtem, 16 évig működtem a Rozsnyói Egyházmegyében, és ott voltam diakónus és áldozó pappá szentelve, ezért említem ezt meg, a Rozsnyói Egyházmegyének is, az egész egyházmegyének a védőszentje. És Mat hitkössége őt választotta. Őt választotta ennek a csodálatos szép templomnak a védőszentjévé. Akit, kedves testvéreim, el kell, hogy mondjam nektek, 1729. március 19-én 13. Benedek pápa szentté avatta őt. És ő 1383-ban a prágai Szent Vide székes egyházban van eltemetve. Tehát lássátok azt ott, hogy mit jelent hűségesnek lenni. Talán sokan egyetértenek velem, hogy ebben a mai időben, ebben a mai világban mi is a papnak a küldetése. Tehát hányszor ugye azt mondjuk, hogy hú, ez milyen okos pap, hú, ennek annyi titulja van, a doktorátusa, mindene van neki. És a hívek mondhatnám mi is, hogy büszkék rá, milyen okos papunk van. De én annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szentéletű papunk van, milyen alázatos papunk van, milyen istenfélő papunk van, mennyire teljesít az Isten akaratát, mennyire tud lehajolni az egyszerű emberekhez, a szegényekhez, a betegekhez, a vakokhoz, a némákhoz, a süketekhez, azokhoz, akiktől mindenki elfordul. Nézzük meg Szent Erzsébet életét. Mennyire lehajolt a szegényekhez, mennyire szerette a szegényeket. Nézzük meg Szent Don Boscót. Egyik könyvének az a címe, a csavargók barátja. Összeszedte azokat a gyerekeket, akit a világ elítél. Senkinek nem kellettek. És ő ezekből a gyerekekből papokat nevelt, szakembereket nevelt. Egyik legkiválóbb egyházi katolikus pedagógus. Szaléziánusok. Folytassa Szent Ferenccel, akit az édesapja, mit mondott az édesapja róla? Megzavarodott, és ő levetett mindenét, visszadta az édesapjának, és mit mondott? Visszadok mindent, ami a tiéd, de lelkem az Istené. Ők a Ferenc.

0: viccesek. Mai napig. Nézzük meg Teréz anyát. Nézzük meg Szent Márkodik János Pál pápát. És nézzük meg mindazokat, akik alázatosak voltak. És ez a papnak a küldetése, ez a mi küldetésünk, kedves testvéreim, hogy menjünk annak idején, amikor pappá szenteltek minden papnak illendő a új misé szent képére valamit a Szentírásból idézni. És én akkor mindenféle fiatal azt választottam, amit éreztem. Én itt vagyok, Uram, hogy az akaratra teljesítsem. Tehát ne az én akaratom, ne az enyém legyen meg, hogy én mit akarok, hogy én milyen dicsőségben akarok lenni, hanem mi az Isten akarata. És ezt kell nagyon sokunknak megtanulni, az alázatosságot, a szelídséget, a türelmet, a megértést, mindenre azt mondjuk, ilyen a világ nem igaz. Ilyenek vagyunk mi. Elhattuk az Istent. És ez kell az egyháznak. Nagyon tetszik, már többször említettem, újan említettem, kedves testvéreim, érsekatyánk, János érsekatyánknak a püspöki mondatát, jelszavát, püspöki címerében lévő. Ő azt válaszolta, hogy szívvel látni. Ez engem mindig annyira meghat, és annyira elgondolkoztatok rajta, szívvel látni. Kedves testvéreim, hányszor nem látunk még szemüveggel sem. Hányszor nem lássuk azt, amit látnunk kell, nem még szívvel látni. Két testvérünk, aki itt van jelen, ők tudják, mit jelent elveszíteni a látást. Ők tudják, mi még ezt nem értjük, mi még ezt nem tudjuk felfogni, mert nekünk a Jóisten mindent megadott, mindenünk megvan. Csak gyengék vagyunk a hitben. Nagyon jól tudjátok, kétszer voltam egymás után gyógykezelésen Pöstjénben. Amikor a procedúrákra mentem, ott az ember többi beteggel besorakozik. Mondhatom azt, hogy egész Szlovákiából, külföldről voltak. Nagyon sokan voltak. Csendben, alázatosan, nem feltűnően, magamban mélyülve imádkoztam. Az emberek pedig, akik ott voltak, betegek, néztek rám. Majd alig telt el 10 perc, és azt mondták, maga nem pap, de igen, az vagyok, csendben és alázatosan. És képzeljétek el, mit kértek tőlem. Nem rózsafüzért, nem imakönyvet, nem panaszt, meggyóntatna bennünket. És képzeljétek el, nagyon meglepődtem azon, amikor az folyosón, az a szoba, ahol voltam, sorakoztak a 30 évesektől fogva, az egyetemistáktól fogva végig, és szentgyónást akartak. Minden nap este 10-ig gyóntattam. Amikor a elöljárók figyelmeztettek, hogy Esperes úr, de kicsit pihenni kell, annyit mondtam neki, tudják, mekkora öröm ez? Tudják, mit jelent az, hogy ezek az emberek bűnbánat tartanak? És ez a papnak a legnagyobb. Nem a dicsőség, nem a kitüntetések, ez mind földi, ez mind szép, mind jó, de ez mulandó. De az, hogy teljesítsem Isten akaratát. Nagyon szerettem mindig a szegény plébániákra menni. Tudjátok miért? Azért, mert ott még jobban éreztem a küldetésemet, hogy még többet kell segítenem, hogy oda kell magam tenni. Dicsőség nélkül az édesapa is, kedves testvéreim, milyen az édesapa? Otthon édesapa. És a gyerekeit magához öleli, és szereti őket, mert az övéi. Értük dolgoz, értük küzd, értük szenved, és soha nem mondja sem az édesapa, sem az édesanyja, hogy miért. Mert szereti őket. Már mondtam ezt a történetet, de nem árt, ha megismétlem, a Pátria Rádió hallgatóinak is. Egy hitközségben működtem. Az iskolában rendszeresen tanítottam. Úgy emlékszek rá, 7. vagy 8. diák volt, aki tanítottam. És egyszer azt adtam fel, azt a feladatot, hogy írd le, írjátok le fogalmazásba, mit ad neked a hit. Mindegyik leírta, összeszedtem a fogalmazást, és ha majd lesz időm, átnézem, kiavítom. Alig telt el 3-4 nap, amikor egy édesanya feketébe öltözve jött a plébániára. Mi történt? Kérdeztem tőle. S ő annyit mondott, sajnos meghalt a fiam. Mi történt vele? Belefulladt a vízben. Ez a család nagyon szegény volt. Az édesapa elveszítette a munkáját, kikapcsolták a villant, nem volt fűtés, nem volt semmi. Gyakran jelentkeztek a plébánián, nincs egy darabka gyertya, tudjuk este a leckét leírni, és ilyenkor mindig sírva fakadtam. Amikor ezt a fiatal fiút temettem, a fogalmazását, utolsó fogalmazását olvastam fel a temetésén, amelyben tudjátok mi volt? Arról írt, hogy ő mennyire szereti az Istent. Hogy számára a jó Isten milyen nagy ajándék. Nem azt mondta, hogy miért, az Isten hol van, az Isten miért, az Isten, hanem hogy ő mennyire szereti az Isten. Ekkor meghajtottam a fejemet, és annyit mondtam, örülök, hogy ezeket az embereket szolgálhatom. Eljöttek hozzám a fiatalok. Szentségi házasság. A fiatal ember annyit mondott nekem, tudja, én nem vagyok megkeresztelve. Ránézem erre a fiatal emberre, és azt mondtam neki, akarod, hogy segítsek? Ő rám mosolygott, és azt mondta, igen. Nem mondtam neki, hogy tudod, hogy annyi munka, annyi ez, meg az, meg amaz. Akarod, hogy segítsek? És mondta, igen. És képzeljétek el, 2 éven át járt hozzám oktatásra. Az érsek úr fölhatalmazásával szolgálom ki neki a keresség szentségét, az első szentáldozást, és az érsek úr fölhatalmazásával bérmállom meg őtet. Na ez az öröm. Ez a dicsőség. Nekem csak ez kell, a lelkek, a többi nem érdekel. És erre kérlek benneteket, drága testvéreim, ne hagyjuk el a hitet. A hit nagy ajándék. Ne dobjuk el, vigyázzunk rá, vigyázzunk. Vigyázzunk, köszönjük meg a jó Istennek, az, hogy velünk van, kérjük az ő segítségét, gondoljunk a betegekre, a szenvedőkre, az éhezőkre, és kérjük a jó Isten, hogy adjon a világnak békét és szeretetet. Amen.
1: Szalai Gyula nagyvadi plébános tiszteletbeli esmeres prédikációját hallották, amelyet május 17-én a Nepomuki Szent Jánosnak szentelt, felújított filiális templom búcsúján mondott el. A mise végén Nagymat polgármestere László Gábor szólt az espereshez és a jelenlévőkhöz.
2: Ma községünkben egy jelentős ünnep van, a búcsú ünnepe. Nepomuki Szent János községén katolikus templomának a védőszentje. Nepomuki Szent János örökségét kell, hogy tovább vigyük ilyen alkalmakkor, aminek az a küldetése, hogy őrizzük meg értékeinket, hagyományainkat. Ebből az alkalomból engedjék meg, hogy hálával köszönetet mondjak főtisztelendő esperes urunknak, magiszter Szalai Gyulának, aki községünk díszpolgáraiben azért az áldozatos munkáért, amit községünkben, az önök hitközségében, római katolikus hit megerősítéséért, és azért, hogy ez a Nepomuki Szent János templomunk megújulhatott kívülről, délülről, ebben nagyban az ő munkája látható, szívből szeretettel végez, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk, és kívánjuk, és kérjük a Jóisten, hogy továbbra is áldását adja életére, szolgálatára, és még maradjon itt velünk, tegye szebbé azokat a napokat, amit együtt töltünk, úgy a hitközségben, úgy a önkormányzat terén is. Isten áldja, esperes úr!

0: Ismét a nagymadi búcsúi misén éneklő dunaszerdahelyi Szent György kórust hallottuk. Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja. Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi és el akarja kerülni a szenvedést, kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik, és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos, 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test, és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 6. részében a téma pünkösdi, és ez az öröm.
1: Titkai.
2: Hol lakik bennünk az öröm? Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok. Az öröm művészete az élet művészete. Lélektanilag épp úgy kell felépíteni, mint egy műalkotást. Tanulni és tanítani kell. Ma az öröm kutatásában már nem csak a pszichológusok megállapításai kapnak nagy hangsúlyt, hanem az agyi biokémia felfedezései is. Mint kiderült, az agy morfiumhoz hasonló anyagokat választ ki. Ezeknek az örömérzés felkeltésében van szerepük. Örömhormonok termelődnek az agyban, amelyek már kimutathatók. Az öröm keresése az emberi viselkedés egyik vezérelve. A modern lélektan szerint is minden viselkedésbeli megnyilvánulás vezérmotívuma az, hogy az ember valamiben örömét lelje. Az öröm morális természetű érzelem, melynek pszichológiai, biológiai, szellemi ereje és hatása van. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal az örömről, az örömforrásról beszélgetünk. A keresztények úgy fogalmazzák meg, hogy az evangélium maga az örömhír. Az orvostudomány hogyan fogalmazza meg, aki a lélekkel foglalkozik, hogy mi az öröm?
3: Nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ha úgy tetszik, nincs definíciója. Ha úgy tetszik, szélsőségesen az öröm elv vezérli a pszichológiát. Én azt hiszem, a valóság a kettő között van, mert öröm nélkül nem lehet élni. Öröm alatt azt értem, hogy nem definíciószerűen. Öröm, amitől jól érzem magam, öröm, amitől boldognak érzem magam, öröm, ha boldoggá teszek másokat. Tehát számtalan olyan örömforrás van, aminek én azt hiszem, nem a definícióján kéne fennakadnunk, hanem magán a tényen, mert akkor én is vissza tudnék önnek kérdezni, hogy mi az öröm? Hogy egyáltalán ez mágnes? Egy vonzerő? Ránézünk egy örömmel teli emberre, szinte sugárzik, és vonzónak érezzük. És egyáltalán megfogható? Lemérhető? Nem. Csak érezhető. És belülről átélhető valami. Úgy is mondhatnánk, hogy ha úgy tetszik, a szívnek és a léleknek a vitaminja. Ha van B1, B12, DE vitamin és a többi, amit beszednek az emberek, ez a testünknek a vitaminja, meg az ásványi anyagok, a testünk fontos alapelemei és alkotói. A lélek vitaminjának is nevezhetnénk az örömöt. Ahogy vitamin nélkül elgyengülünk, elfáradunk, esetleg beteggé válunk, a lélek is, ha vitamin hiányos, azaz öröm hiányos, megbetegszik. És én sajnos egyre több roppant és megroppant lelkű emberrel találkozom, úgy szoktam fogalmazni, hogy ők vitamin hiányosak, mert hiányzik belőlük az öröm vitamin.
2: Doktornő említette, hogy az öröm az valójában nem igazán definiálható, nem megfogható. Hasonló a lélekhez, amely egy érzelmi állapot. De említette az örömforrást is. Ez a forrás, az örömnek a forrása, az belülről magunkban kell megtalálni, vagy ez egy külső hatás által érhető el. Hisz említette, hogy ha látunk velünk szemben az utcán egy boldog embert, akkor az nem biztos, hogy automatikusan mi is örülni tudunk.
3: Bocsásson meg, még egyszer vissza kérdezek válasz helyett, de fogok válaszolni, és nem kerülöm meg a kérdést. Ilyenkor felteszem a kérdést. Ha kap valaki egy gyönyörű szál piros rózsát, mit lát meg rajta először? A tüskét, tövist, avagy a virágot? Hát így állunk az örömmel is. Ott van előttünk, az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem. Meglátom, meg akarom látni, vagy nem akarom meglátni, mert nekem kényelmesebb búvalbéletnek lenni. Az életben a virágot, vagy a tövist keresem.
0: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos az örömről beszél.
3: Ez is mutatja, hogy nem a körülményektől függ az mi örömképességünk, hanem önmagunktól. Természetesen van egy genetikai hajlam, bocsánat, hogy így fogalmazok, vannak olyan úgynevezett búvalbélelt családok, vannak csupa örömös családok, vannak csupa hangoskodó családok, vannak csupa mindenben a jót meglátó családok, vannak mindenben csak a panaszkodást látó családok, de nagy a felelősségünk. Milyen mintát adunk a gyerekeinknek? Megtanítjuk-e őket örülni? Megtanítjuk-e őket az élet apró, piciny örömforrásainak az észrevételére? Nem, nagyon ritkán, nem a nagy dolgoknak kell örülni, nem a nagy dolgoktól leszünk boldogok, meg örömösebbek, mert az oly ritkán adatik meg az életünkben. Sok apró, pici öröm morzsából tevődik össze, és ez fogja csiszolni, építeni, szépíteni a lelkünket. De ha a gyereknek megveszek 224 autót, vagy 310 babát, bocsánat a túlzásért, minek örüljön már kívánsága, vágya sincs, mert minek örüljön, mert megújja, sarokba teszi. Nem hagyják vágyakozni, nem hagyják várakozni az emberek önmagukat, akkor nem tud minek örülni se.

0: A legtöbb embert megkérdezve kiderült, nem a nagy dolgoknak örült, nem a megfoghatótól, hanem a megfoghatatlantól, az érzéstől, az élménytől, a láthatatlan, megélt belső vitamintól volt boldog, annak örült. Folytatjuk a beszélgetést dr. Gőgedit neurológus pszichiáter főorvossal.
1: A hétköznapi élet örömforrásai, ha úgy tetszik, egyszerűbbek, ha úgy tetszik, nagyszerűbbek. De én azt hiszem, nevelni kell magunkat erre, hogy örüljünk. És adjunk időt, adjunk kifutópályát önmagunknak arra, hogy megéljük az örömöt, és ezt adjuk tovább. A szülők felelőssége ismét óriási, hogy a gyereket panaszkodni, vagy örülni tanítják meg. Hogy kinek mi a művészé, ez megint egyedi. Néha egy mosoly, néha épp egy meg nem szólalás fejezi ki azt az örömöt, amit a másik felé érzek, vagy szeretnék közvetíteni felé. Néha egy kézfogás, és szóm nem lesz hőbb, mint illik szokás. Kezed is úgy fogom meg, mint bárki más, csak nem picit tovább. Egy ilyen készfogásban Robert Browning-nak a verse volt. Ez a gondolat egy ilyen készfogásban rengeteg öröm benne lehet. Egy együttérző, veledérző, szeretlek, érzem a örömöd, érzem a bánatod, érzem, ami benned zajlik, élményét át tudja adni. Na most a művészi ilyen megélt vagy továbbadott örömmel ritkán találkozunk. És most egy picit nem lehangoló akarok ezzel lenni, de nagyon ritkán tudunk egymás örömében osztozni. Pedig együtt sírni nagyon könnyű. Jaj, szegénykém, de milyen szörnyű neki, de jó, hogy ez nem velem történt meg. Na azért jó, megverte az Isten nem ver meg senkit. De olyankor nagyon együtt tudunk érezni a másikkal. De amikor öröme van, akkor már nagyon nehéz örülni a másikkal, mert itt megszólal az egónk, megszólal az önzésünk, megszólal az irítségünk, és bizony, ma már nagyon sokszor azt látom, nem a művészi öröm, hanem ha valaki elutazik, már titkolja, szomorú, de már úgynevezett baráti kör előtt is, én az ilyet nem tekintem baráti körnek, ha elutazik valamerre, nem meri elmondani, mert miből futotta neki. Nem annak örül, hogy de jó, eljutott valahová, mesélj majd, tartsál úti élmény beszámolót, ami 20-30 évvel ezelőtt nagyon természetes volt. Megosztott öröm. Dupla öröm. Nem nagyon merik az emberek megosztani, és nem tudunk, de inkább azt mondom, nem is akarunk együtt örülni a másikkal.
0: Végeztek arra vonatkozóan felmérést vagy kutatást, hogy akit öröm ér, vagy aki meglátja az örömöt, vagy meg tudja élni az örömöt, és annak, aki nem tudja megélni az örömöt, ez a szervezetre milyen hatást gyakorolt? Ugye említettünk már, hogy a szervezeten belül hol találhatók azok a vegyi anyagok, amelyek az úgymond örömhormonokat termelik.
1: Igen. Vannak emberek, akik mindig tudnak mindennek örülni, vannak, akik soha semminek. Na most ez egy normál Gauss-görbe szerint, ez teljesen természetes, egy szintig. Akik nagyon tudnak örülni, ő rájuk mondjuk olyan örömteli, sugárzó a lelke, sugárzik a szeme, te jaj, de jól nézel ki, sugárzol, mondjuk a másik emberre, mert ragyog, mert lobog benne az őszinte szeretet lángja. Ilyen emberekről már távolról is lehet érezni azt a belőlük sugárzó belső örömöt, a belső melegséget, amely békét, harmóniát, örömöt sugározzák ki. Tulajdonképpen ez a megelégedettségnek, az örömnek, az öröm a megelégedettségnek, a harmóniának és a belső békének egy koktélja, ha így tetszik. Na most vannak emberek, akik erre képtelenek. Ez is nem kóros. Van egy határa, még hát annyira nem tudja kifejezni az örömét, inkább így fogalmaznék, de valaki elveszíti teljesen az örömre való képességét, itt már komolyabban oda kell figyelni, mert ez lehet lelki zavarnak a tünete, de nagyon sokszor depressziós páciensek szokták mondani, úgy örültem régen ennek, hanem most semminek nem tudok örülni. Ezt a mondatot komolyan kell venni, mert lehet már depresszió is. Lehet egy túlkényeztetés, lehet, hogy túl sok olyan dolog ért, ami ugyan már minek tudok én már örülni, de nagyon sokszor az öröm képesség teljes elvesztése, vagy tartós elvesztése, akár depressziós betegség tünete is lehet. Magunkkal teszünk jót, ha tudunk örülni. Nem mással, önmagunkkal. Én pedig szoktam javasolni mindenkinek, hogy ha a gondok lehúznak, mert ezt mindenki megéli, az öröm felemel, és az öröm mindig fölfelé, az ég felé emel. Hogy mondják a templomba? Emeljük föl szívünket. Ezt halljuk vasárnaponként a nagy misén, vagy ki mikor. De én azt hiszem, misén kívül is mondhatjuk önmagunknak, és megtehetjük, naponta emeljük fel szívünket. És minden napunk ne úgy induljon, hogy jaj, még egy nap, hanem jaj, de jó, egy kincskereső nap. Úgy induljunk reggel a napnak. Uram, milyen örömet kapok ma, és milyen örömet oszthatok szét? Mert ha így kezdünk egy napokat, akkor örömtől örömig, és nem bánattól bánatig, és nem szomorúságtól szomorúságig fog tartani az a napunk. Én azt hiszem, akkor több szeretettel fogunk találkozni, többet is adunk, többet is kapunk, ha úgynevezett kincskereső napként indítunk minden napunkat. És ha ezt adjuk tovább, és van elég hiteles bátorságunk szeretni a másikat, szeretni tevőlegesen a másikat, akkor mindig van reményünk egy boldogabb, egy békésebb, egy tágasabb, örömösebb életre.
0: Ruházka így fogalmaz, az öröm a mi kis életlámpánk olaja. Műsorunk vendége dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter főorvos volt. A zenei szerkesztő Bögös Henriette, a technikai munkatárs Bégsza Levente nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Kékes Jenikő.

0: A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott a Lélek titkai című sorozat 6. része hangzott el az örömről. Vallási műsoron katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
1: Pátria Rádió. Kék kő, FM 98,3.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a békéhez, amelyre nagy szükség van. A Szent Atya látogatást tette a vatikáni csillagvizsgálóban. Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Magnifica Humanitas, pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája.
1: Leó pápa arra buzdítja az új nagyköveteket, hogy járuljanak hozzá a nagyon szükséges békéhez. 14. Leó május 21-én a Szent Székhez rendelt, nem rezidens, tehát nem Rómában lakó nagykövetek csoportját fogadta. Kifejezte kívánságát, hogy küldetésük erősítse a párbeszédet, mélyítse el a kölcsönös megértést, és járuljon hozzá a békéhez, amelyre világunkban oly nagy szükség van. Egyetlen nemzet, egyetlen társadalom és egyetlen nemzetközi rend sem nevezheti magát igazságosnak és emberségesnek, ha sikerét kizárólag a hatalom vagy a jólét alapján méri, miközben elhanyagolja azokat, akik a periférián élnek. Valójában Krisztus szeretete a legkisebbek és az elfeledettek iránt arra kényszerít minket, hogy elutasítsunk minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a szegényeket és a kiszolgáltatottakat. Ezekkel a szavakkal fordult 14. Leó csütörtök délelőtt Sierra Leone, Banglades, Jemen, Ruanda, Namíbia, Mauritius, Csád és Sri Lanka szentszékhez akkreditált új, nem rezidens nagyköveteihez megbízó leveleik átadása alkalmából. A Szent Atya arra kérte őket, hogy tolmácsolják tiszteletteljes üdvözletét államfőiknek, valamint biztosítsák őket, hogy imádkozik értük és polgártársaikért.
3: I welcome all of you cordially on the occasion of the presentation of the letters accrediting you as ambassadors extraordinary and plenipotentiary.
1: Kiemelte, hogy örömmel fogadja őket, miközben az egyház közeledik pünkösd ünnepéhez, és felidézte, hogyan szállt le a Szentlélek a tanítványokra, a félelmet bátorsággá, a megosztottságot pedig egységgé változtatva azáltal, hogy képessé tette őket arra, hogy minden nép nyelvén szóljanak. Remélem, hogy az egység hasonló jövőképe inspirálja a diplomácia világát, ahol a nemzetek közötti konstruktív kapcsolatok, a valódi nyitottság, a kölcsönös tisztelet előmozdítása és a közös felelősségérzet révén virágoznak, jelentette ki Leó pápa. Ebben a tekintetben 14. Leó kiemelte, hogy szeretné megújítani azt a felhívást, amelyet január elején a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében tett. Egy olyan korban, amikor fegyverekkel keresik a békét a saját uralom érvényesítésének feltételeként, sürgősen szükség van arra, hogy visszatérjünk a párbeszédet előmozdító és konszenzusra törekvő diplomáciához minden szinten, kétoldalúan, regionálisan és többoldalúan egyaránt. Az ilyen párbeszéd, amelyet a békéhez vezető utak őszinte keresése motivál, megköveteli, hogy a szavak ismét világos valóságot fejezzenek ki, torzítás és ellenségeskedés nélkül. Leó pápa hangsúlyozta, hogy csak így lehet leküzdeni a félreértéseket és újjáépíteni a bizalmat a nemzetközi kapcsolatok kontextusában.
3: Yet courteous and clear dialogue, essential though it is, must be accompanied by a deeper conversion of heart.
1: Bár az udvarias és világos párbeszéd elengedhetetlen, mondta a pápa, a szívbeli mélyebb megtéréssel kell együtt járnia, azzal a hajlandósággal, hogy félretegyük a részleges érdekeket a közjó érdekében. Leó pápa figyelmeztetett, hogy ha a sikert kizárólag a hatalom és a jólét méri, miközben elhanyagoljuk a periférián lévőket, akkor egyetlen nemzet, társadalom vagy nemzetközi rend sem nevezheti magát igazán igazságosnak és emberségesnek. Hangsúlyozta, hogy Krisztus az elfeledettek iránti szeretetével arra hív minket, hogy utasítsunk el minden olyan önzést, amely láthatatlanná teszi a sebezhetőeket és a szegényeket. 14. Leó ezután rámutatott, hogy pontosan az önátadó szolidaritás szellemének kell áthatnia a diplomaták szolgálatát és erősítenie a nemzetközi szervezeteket, hogy teremtsenek teret a találkozásnak és a közvetítésnek. Ezek az intézmények, folytatta, továbbra is nélkülözhetetlen eszközök a viták megoldásához és az együttműködés előmozdításához. Egy olyan pillanatban, amikor a geopolitikai feszültségek tovább töredezik világunkat, az intézményeket még jobban képviseleti jellegűvé, hatékonyabbá és az emberi család egységére törekvővé kell tenni. Leó pápa megköszönte a nagykövetek szolgálatát, amely értékes bizalmi és együttműködési hidat képez országaik és a Szentszék között.
3: I pray that our shared efforts will contribute to a revitalized commitment to bilateral and multilateral engagement.
1: Azért imádkozik, hogy közös erőfeszítéseik járuljanak hozzá a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok iránti elkötelezettség újjáéledéséhez, és segítsenek felhívni a figyelmet azokra, akiket gyakran elfelejtenek társadalmaink peremén, hogy együtt dolgozhassanak egy igazságosabb, testvériesebb és békésebb világ szilárdabb alapjainak lerakásán. 14. Leó látogatást tett a vatikáni csillagvizsgálóban. Május 19-én kedden a pápa ellátogatott a Castel Gandolfóban található vatikáni obszervatóriumba. Üdvözölte a jelenlévő szerzeteseket, világiakat és tudományos munkatársakat. Május 19-én kedden délután 14. Leó pápa látogatása nem az első alkalom volt az obszervatóriumban, ahol 2025. július 20-án a holdra szállás 56. évfordulóján már járt. A csillagvizsgáló Castel Gandolfóban található, abban a Róma közelében fekvő városban, ahol a pápa szokásához híven a keddi napját munkával és pihenéssel tölti. 14. Leót Raffaella Petrini nővér, Vatikán városállam kormányzóságának elnöke fogadta, valamint Emilio Nappa érsek és Giuseppe Puglisi Alibrandi főtitkárok. Jelen volt többek között az obszervatórium igazgatója Richard Anthony Duza, jezsuita atya, és elődje, jezsuita testvértársa Guy Consolmagno, a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány jelenlegi elnöke is. A létesítmény kápolnájában elmondott rövid ima után Leó pápa találkozott a szerzetesi, tudományos és világi munkatársakkal, és üdvözölte őket.
2: Megkezdődik az előkészület a 2027-28-as szinódusra. Május 20-án tette közzé a szinódusi főtitkárság a 2028. októberében a Vatikánban megrendezendő szinódust előkészítő anyagot, melynek címe a 2027-28-as szinódus felé állomások, szempontok, eszközök a 2027-28-as szinódusra készülve. Emlékezni, értelmezni, irányítani, ünnepelni. Ez a négy kulcsfogalom határozza meg a dokumentumot, mely az ütemezést és a módszert tartalmazza, amelyek alapján a helyi egyházak, püspöki konferenciák és kontinentális csoportok megoszthatják a 2021-24-es szinódus záró dokumentuma után elindult folyamat gyümölcseit egészen a 2028. októberében megrendezendő következő ülésig. 2027 első fél évére az emlékezést tűzték ki célul, vagyis az egyházmegyei értékelő bizottságok áttekintik a záró dokumentum megvalósításának tapasztalatát egy beszámolón és a többi egyháznak szóló levélen keresztül. Az év második fele az értelmezésé. A nemzeti vagy regionális püspöki konferenciák kidolgoznak egy teológiai lelkipásztori jelentést és egy levelet a többi helyi egyház felé. 2028 első negyedében a kontinentális szinódusi jelzések alapján megjelölik az irányvonalakat a különböző prioritásokkal és célkitűzésekkel. 2028 októberében jön el az ünneplés pillanata, amikor az egész szinódusi közösség összegyűlik a Vatikánban a Szentatyával együtt. A szinódus nem a folyamat végét jelenti, hanem egy ünnepi pillanatot, az értékelés, a szintézis, és főként az egyház szinódusi megtérésének újraindítását. Az egység megőrzése közös feladat minden állomáson. Milyen konkrét arcot rajzoljunk a missziós szinodális egyháznak? És milyen új szinódusi utak jelennek meg közösségeinkben? A dokumentum leszögezi, hogy nem a szinódusi konzultáció megismétléséről van szó, sem pedig újabb feladatokról, hanem arról, hogy újraolvassuk azt, amit már megéltünk, felismerjük annak gyümölcseit és nehézségeit, és a megérlelt tapasztalatot megosszuk az egyházon belül. Minden elkészült anyagot a szinódus főtitkárságára kell továbbítani. 2027. június 30-áig az egyházmegyei és eparhiális anyagokat, 2027. december 27-éig a püspöki konferenciákét, 2028. április 30-áig a kontinentális anyagokat, melyek a 2028. októberi vatikáni ülést készítik elő. A szinódussal kapcsolatos információkat a www.synod.va oldalon teszik közzé folyamatosan. A szinódus főtitkársága további anyagokat bocsát rendelkezésre, és online képzési találkozókat szervez a helyi egyházak felelőseinek a folyamat lebonyolításához. Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szentatya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. Leó pápa az egyházi mozgalmak felelőseihez: mindig a közösség javát tartsák szem előtt. Május 21-én csütörtökön fogadta a Vatikánban a pápa a világi társulatok és egyházi mozgalmak új közösségek moderátorait, akik a világiak család- és életdikasztérium találkozóján vettek részt. A jó kormányzáshoz szelídség, elfogulatlanság, önzetlen szeretet kell. A csoportok ne zárkózzanak önmagukba, járjanak mindig együtt az egész egyházzal, a karizmához híven legyenek nyitottak az új kihívásokra. Örömmel köszöntötte az új szinódusi aulában megtartott audiencián a Szentatya a mozgalmak nemzetközi moderátorait, akik ezekben a napokban gyűltek össze, hogy megerősítsék a szeretett közösség szálait egymás között, és az egyházi közösségek kormányzásáról gondolkodjanak. Minden társadalmi csoportban szükség van megfelelő személyekre és struktúrákra a közösség életének irányításához és koordinálásához. Biztos irányt kell mutatni ahhoz, hogy a közösség tagjai fejlődhessenek, ezért az egyházban is szükség van irányító személyekre. Mindazonáltal az egyházban a kormányzás nem csak tagjai vallási igényeinek koordinálását jelenti, mutatott rá Leó pápa. Az egyházat Krisztus hozta létre, mint az egyetemes üdvösség szándékának jelét, és Isten akaratából azt a helyet, ahol az emberek mindenkorban megkaphatják a megváltás gyümölcseit, megtapasztalhatják az új életet, amit Krisztus nekünk ajándékozott.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Laudetur Jézus Krisztus!

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Nyolc óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő a három legfőbb közjogi méltóság elé viszi az SNS Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására vonatkozó követelését. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a Hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök a koalíciós tanács hétfői ülése utánra összehívta a három legfőbb közjogi méltóság tanácskozását, miután megbeszélést folytatott Andrej Danko SNS elnökkel és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel. Fico a közösségi hálón közített videóban elmondta, hogy hétfőn Andrej Dankoval átveszik az SNS elnök által felvetett javaslatot, mely szerint leváltanák a Nemzeti Párt által jelölt Tarabát kormányalelnöki és környezetvédelmi miniszteri funkciójából. Robert Fico ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány átalakítás nem aktuális, mert egy kormánytag kifejezetten párton belüli okok miatt való leváltása destabilizációt idézne elő, és elveszíthetnék a kormány többséget a parlamentben. Rendőrségi védelmet kért munkatársai számára Robert Dobrovocki ombudsman, miután hivatalát gyűlöletkeltő fenyegetések érték az egyházak és vallási közösségek regisztrációs szabályainak alkotmánybírósági megtámadása miatt. Az ombudsman szerint azután indult ellene és hivatala ellen sértegetésekből és fenyegetésekből álló kampány, hogy nyilvános megszólalásokban azzal vádolták meg, hogy iszlamizálni akarja Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy az alkotmánybírósági beadvány a szlovákiai ókatolikus közösség kezdeményezésére született, miután egy egyház vagy vallási közösség regisztrációjához legkevesebb 50 ezer Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező nagykorú állampolgár támogatása szükséges. Álláspontja szerint ez a feltétel a gyakorlatban szinte lehetetlené teszi új egyházak bejegyzését. Dobrovocki szerint a közszereplők retorikája hozzájárulhat a független intézményekkel és alkalmazottaikkal szembeni agresszió erősödéséhez. Matus Csutay-Estok belügyminiszter szerint nem indokolt újranyitni az egyházak regisztrációjának kérdését. Robert Kalinyák védelmi miniszter pedig azt mondta, nem érti az ombudsman lépését és veszélyesnek tartja azt. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jó lesz-e az egyesség, de annyi biztos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely mindent megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyenben egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni farsz ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak. Több mint 2000 ember vett részt idén a dél-morvaországi megbékélés meneten, amelyet egy évtizede tartanak meg minden május végén Brnóban, az 1945-ös úgynevezett halálmenetre emlékezve, amikor a szudéta németeket erőszakkal kiűzték a városból, és közben 1700 brünni német halálát okozták. A megbékélés menet résztvevői az egykori halálmenet útvonalán, de fordított irányban Pohorzselic Széből Brnóba tették meg az utat, emlékeztetve a tragikus történelmi eseményre, és egyben hitettéve a csehek és a németek közös jövője mellett. A megbékélési menet ellen több helyen ellentüntetők tiltakoztak. A szombati eseményre egy 10 napos fesztivál keretében került sor, amelynek része a Szudéta Német Honfitársi Szövetség mai 76. közgyűlése is Markus Söder bajor kormányfő részvételével.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy enyhén felhőség botra lehet ma számítani, miközben a délutáni órákban helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futó záporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es városi szakaszán karbantartás miatt lezárták a Szityine alagutat, és a korlátozás előre láthatólag ma délelőtt 10 óráig tart. Mérik a sebességet Gászécs elején a Dargói ágó felől. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Jó napot kívánok, Pressburger Csaba vagyok, Önök a Hatuma Podcast 206. adását hallgatják. Itt vannak velem virtuális törzsi kerekasztalunk állandó küldöttei, Finta Márka Felvidék képviseletében és Parászka Boróka Erdély hangjaként. Mi hárman együtt fogjuk ma is átbeszélni a határon túli magyarokat érintő legfontosabb aktuális ügyeket. Én ezúttal is Vajdaságból fogom vezetni ezt a beszélgetést. Tar Zoltán, Magyarország társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere felfüggesztette a Nemzeti Kulturális Alap összes folyamatban levő kifizetését, miután sorra láttak napvilágot a gyanúsabbnál gyanúsabb és nagyobbnál nagyobb támogatási összegekről szóló hírek. A kifizetések visszatartása határon túli nyertes pályázókat is érinti vagy érintheti, akik ugyan nem fognak automatikusan elesni az előző miniszter által már megítélt támogatástól, de addig, amíg az átvilágítási folyamat tart, kénytelenek lesznek nélkülözni azt. Sokszor mondtuk már, hogy a határon túli magyar kultúra fennmaradása és sokszínűsége szempontjából rendkívül meghatározóak ezek a támogatási összegek. Több valódi értéket teremtő egyesület és intézmény nehezen tudna létezni nélkülük. Éppen ezért nyilván nehéz helyzetbe kerülhetnek most, hogy ezeket a támogatásokat egyelőre stoppolták. Én kijegyzeteltem a miniszteri keretből az utolsó 3 hónap, tehát február, március és április során odaítélt határon túli vonatkozással is bíró tételeket, de még mielőtt ezt részletezném, vagy konkrétan ezekre rátérnénk, előbb titeket kérdezlek, hogy tudtok-e konkrétan olyan összegekről, olyan pályázatokról, amelyek most az NK-nál beállt kifizetési stop miatt hát nem részesülnek időben ebben a támogatásban. Talán akkor, hogyha nincs konkrét ilyen pályázat, amiről tudtok, akkor lehet, hogy egyszerűbb, hogyha elmondom, hogy én miket találtam, és akkor esetleg ezekről tudunk beszélni, mert én magam nem tudom megítélni, hogy mennyire valós tevékenységet kifejtő szervezetekről van szó. Ugye kétféle lehetőség van arra, hogy az NK-nál valaki pályázati pénzhez jusson, egyfelől a kuratóriumokon keresztül kiírt pályázatoknál lehet ezekre a pénzekre pályázni, és így lehet megkapni, hogyha a kuratóriumban jóvá hagyják ezt az összeget, és van egy miniszteri keret is, és hát itt kezdődnek szerintem a gondok, hiszen nem igazán átlátható, vagy legalábbis eddig nem volt átlátható, hogy mekkora keretösszeg áll a miniszter részére, és hogy egyáltalán ebből az összegből milyen kritériumok alapján ítélik oda különféle támogatásokat. Ha jól számoltam, akkor ebben az utolsó 3 hónapban, tehát csak most erre a 3 hónapról beszélek, ami az előző kormánynak az utolsó 3 hónapja volt, összesen majdnem 4 milliárd forintot ítéltek oda ebből a minisztériumi keretből, tehát amelyet Hankó Balázs maga döntött el mindenféle kuratóriumi előválogatás nélkül, hogy az egyedi kérelmek alapján kiket fog támogatni. Itt nincsenek ilyen kimagaslóan, vagy ilyen, hogy mondjam, kiugróan nagy összegek, mert egyébként volnának ilyen félmilliárdos, 300 milliós tételek is vannak ebben a részben, viszont vannak olyan határon túli vonatkozású események is, amelyek hát 5, akár még ennél is több, 10 millió, vagy még több pénzt kaptak. Engem az érdekelne, hogy mit tudtok ezekről a szervezetekről, hogy mennyire beágyazottak, és egyáltalán, hogy az elmúlt időszakban valós tevékenységet fejtettek-e ki. Van egy ilyen, hogy Identitás Alapítvány Szatmár Németi, a 25. Parciumi Magyar Napok megvalósítása.
1: Hát az Identitás Alapítvány, ha amennyiben ez ugyanaz, amit a 90-es évek végén alapítottak, akkor egy régi szervezet, és a Párciumi Magyar Napok is egy veretes rendezvénynek minősül, nagy hagyományokkal, és azért is fontos, mert ugye a határ szélén van, és mindig volt egy ilyen konfliktus a székelyföldi, vagy a belső erdélyi régiók, és a határszéli megyék között belső Erdélyt mindig hangsúlyosabban támogatták. Ott a Szatmárnémetiben ez a rendezvénysorozat tömegeket vonz, mindig nagy érdeklődés övezi, tehát valóban van egy ilyen kezdeményezés, ezzel együtt a szatmári polgármester az Orbán kormány egyik leglojálisabb kapcsolattartója, romániai embere, úgyhogy Szatmár megyébe és Szatmár Németibe nagyon sok Fidesz támogatás ment. Ennek tükrében ez a támogatás nem tűnik kiugrónak vagy magasnak.
0: Hasonlóan tudok beszámolni a Kishegyesi Dombos Fesztre adott 7 millió forint esetében is. Itt a Fonó Budai Zeneház kapta ezt az összeget, de hát a Dombos Fest az tényleg egy több évtizede létező fesztivál Vajdaságban, vajdasági magyaroknak mondhatni a legnagyobb és legjelentősebb fesztiválja. Úgyhogy itt az egyetlen kérdés az, hogy vajon ez a 7 millió már megérkezette, és ez lesz itt a fő probléma, hogyha ezekhez a szervezetekhez, ezekre a rendezvényekre nem érkezik meg időben az a pénz.
1: Most azért mielőtt a kardunkba dőlnénk, hogy megérkezik-e az NKA pénze, nem a Párciumi Magyar Napok lesz az az erdélyi kulturális rendezvénysorozat, amin elvérzik az erdélyi magyar kultúra. Egyrészt azért, mert ott van a szatmári önkormányzat, megyei önkormányzat, az egyik legerősebb bástyája az RMDS-nek, és rengeteg forrás fölött rendelkeznek, tehát ez az NKA-s pénz, ez a bokrét, a kalapon lévő bokrétán a gyöngy, nem az a pénz, amiből ott most, nem tudom, meg kell védeni a hazát. Tehát ilyen szempontból igazából nem is értem, hogy miért kell az NKA-hoz pályázzon a szatmári önkormányzat, meg a Szatmár megyei térség, mikor erre ott helyben van pénz. És akkor vessük ezzel össze azt, hogy a Erdély másik felén, Nagygalambfalván 1,6 milliárd forintot kapott egy község Verspark létrehozására, tehát itt olyan aránykülönbségek vannak. Na ott annál a beruházásnál

0: Csíkszeredáról, ahol 10 millió forintos megítélésről beszélhetünk, de mondom, tehát ez még mindig eltörpül amellett, hogy például a Nemzeti Színház 58 milliót kapott, és hát nyilván nem ez az egyetlen bevételi forrása erre, a szerb-magyar kulturális évad megvalósítására, vagy akár a Magyarországi Szerb Színház 105 millió forintot, szóval persze nyilván ezek olyan összegek, amiket most így kipécéztünk, és valamilyen határon túli vonatkozása van, vagy szomszédországi vonatkozása van, de azt gondolom, hogy itt a fő probléma az, hogy nem tudjuk, hogy mi alapján, milyen kritériumok alapján jutottak ezek a szervezetek pénzhez, hogy itt nyílt pályázatot megkerülve egyedi elbírálás, ez pontosan mit jelent, közvetlenül a miniszterhez fordultak, a miniszter mi alapján ítélte meg ezeket a pénzeket, miért nem hozták nyilvánosságra a győzteseket, miért csak már a szerződés megkötése után, szóval nagyon sok kérdés felvetődik, és tényleg a transzparencia hiánya itt a legnagyobb.
1: Gondolkodjunk egy kicsit most a Pátria Rádió hallgatóinak a fejével, akik nem tudom, ezt biztos már meg tudja mondani, hogy mond-e valamit az, hogy Szatmár Németibe ment 5 millió forint, vagy hogy a székely gazdák hány millió forintból gazdálkodnak. Itt az alapkérdés szerintem Szlovákiában is, Romániában is, Szerbiában is, hogy hogyan áll helyt a helyi nemzetállam, hogy tartja fenn a fontos kulturális intézményeket, és támogatja a rendezvényeket, és miért vesz részt, vagy hogyan vesz részt ebben a magyar állam? Mert itt Romániában ez nem látszik.
0: Így van, ez a legfontosabb, Márk. Épp ezt akartam kérdezni, mert ez mindig visszatérő témánk, hogy vajon eleget költ-e a szlovák, a román, a szerb állam arra, hogy a kisebbségi kultúrát támogassa, meg tudnánk-e lenni nélküle? Így merül tulajdonképpen fel ez a kérdés.
2: Nem költ eleget, és ez teljesen egyértelmű. Annak idején sok évvel ezelőtt még a Magyar Közösség pártjának az egyik politikusának, illetve aztán az egész pártnak volt egy olyan panele, hogy annak a pénznek, amit a magyar kormány, illetve az Orbán kormány Szlovákiába juttat kulturális és hasonló támogatások örvén, annak az áfa tartalma is nagyobb, mint amennyit a szlovákiai magyar kultúra a szlovák államtól kap. Ami elég mellbevágó történet, hogyha így kimondjuk, még hogyha egy finoman, egy kicsit talán csúsztató is, mert hát azért tegyük hozzá, hogy például a színházainkat, nagyon sok kulturális intézményünket azért a megyék tartják fenn, és fizetik a béreket, meg hasonló dolgokat. De ettől függetlenül azért ez a kulturális támogatás téma, ez mindig is nagyon hosszú éveken át rezonált Szlovákiában, mert egyszerűen még az emelések után is, meg a kisebbségi kulturális alap létrehozása után is ez a szám, ez viszonylag alacsony maradt, és meg sem közelíti mondjuk azokat az összegeket, amiket mondjuk a magyar kultúra Magyarországon kap. Nyilván kettő összehasonlíthatatlan, tehát itt almát a körtével hasonlítgatunk néha össze, de ettől függetlenül nagyon sok olyan szervezet van, amely ezek nélkül a támogatások nélkül nagy valószínűséggel nem nagyon tudná folytatni a tevékenységét, vagy csak jóval szűkebb keretek között. Itt a támogatások kapcsán nem is az volt a fő probléma, hogy érkeznek, hanem az, hogy átláthatatlanul érkeznek, és nagyon sokan vissza is élnek vele. Tehát itt azért tudni kell, hogy a kultúra biznisz, vagy az etnokultúra biznisz, az egy létező jelenség nem csak Szlovákiában, hanem gyakorlatilag mindenhol a határon túl, hiszen ezt ti is tudjátok. Nem tudom, hogy ha emelnék Szlovákiában a kultúrára szánt összeget, akkor ez megváltozna, hiszen azt láttuk, hogy például amikor megalakult a kisebbségi kulturális alap, és voltak felhasználható, lepályázható pénzforrások,

0: akkor hogyan alakultak ki bizonyos közösségekben, vagy bizonyos nemzetiségeknél nagyon sajátos ilyen bizniszelő konglomerátumok, amelyek ezeket a pénzeket közös együttműködéssel próbálták meg nem csak lehívni, hanem tulajdonképpen kisajátítani is. Tehát abban a pillanatban, amikor felmerül valahol, hogy van pénz, onnantól ki kell nyitni a szemünket, és figyelni kell azokat a mozgásokat, amelyek ezzel kapcsolatban megindulnak. Nem tudom, hogy van-e olyan átlátható és transzparens rendszer, ami ezt meg tudja akadályozni, mert a pályázatoskodás, illetve a pályázatokból élőknek és az ezzel bizniszelőknek a találékonysága az néha nem ismer határokat, de ettől függetlenül egészen biztos, hogy létre lehet hozni valami olyan ellenőrző mechanizmust, illetve olyan módszereket, amikkel esetleg ezeket a dolgot ki lehet szűrni. A másik oldalon viszont a kultúra az megint nem lehet hozzáállni, és erről beszélgettünk valamelyik korábbi adásunkban is, hogy a pályázatokra, meg a pályázókra, meg a kultúra csinálókra, meg ezekre az emberekre nem lehet úgy tekinteni, mint potenciális pénzszivattyúkra, akik szándékosan akarnak elrepülni ezekre a dolgokra. Úgyhogy itt az egy eléggé nehéz és nehezen kibogozható helyzet szerintem.
1: Szeretném hangsúlyozni, hogy itt most történt valami rendkívüli dolog. Tehát mi arra vagyunk trenírozva, és úgy is mentünk be ebbe a beszélgetésbe, hogy hát vannak bizonyos testületek, bizonyos alapítványi források, ahol a forrás elosztás nem eléggé áttekinthető, és ezért mindig harc megy a helyi erők, a pályázók, a pályáztatók között, és az utóbbi években, de azt hiszem, hogy a rendszerváltás óta visszatérően általában az nyert nagyobb összegeket, akinek volt politikai támogatása. Ez a NER-ben aztán végképp a klientúra fenntartásává változott. De most történt valami rendkívüli dolog, és megint elővenném ezt a nagygalamfalvi esetet. Nagygalamfalva Székely udvarhely és Segesvár között, vagy Székely keresztúr mellett egy község. Arról híres, hogy onnan származik Kányádi Sándor költő. Ez a község nyerte a minden idők egyik legnagyobb pályázatát a tavaly. 1,5 milliárd forintot. Amikor elmondom a kollégáknak, akkor mindenki, látom az arcukon, hogy úgy érti, hogy ez 1,5 millió forint. De a 1,5 milliárd forintból a fél községet fel lehetne építeni. És Nagygalamfalva község nyert 1,5 milliárd forintot kulturál verspark létrehozására úgy, hogy senki nem tudja megmondani, hogy tulajdonképpen mit jelent a verspark. Azon kívül, hogy ki van helyezve egy gépíró alakú mászóka egy parkba, és a fűre vagy a bokrok közé verseket vetítenek ki, és egyéb ilyen jellegű, végül is szórakoztató, hát irodalminak látszó tevékenység folyik. De az igazság az, hogy 1,5 milliárd forint került oda, és a maguk a kedvezményezettek sem tudják, vagy akarják megmondani, hogy ez pályázati úton jutott hozzájuk, vagy külön keretből, most a Szerencsejáték RT-hez fordultam, és közérdekű adatigénylés eljárásos révén ígéretet kaptam arra, hogy ezt nyilvánosságra hozzák. De a rendkívüli dolog, ami itt történt, hogy olyan nagyságrendű összegeket osztott ki a leköszönő vagy távozó magyar kormány, amilyen soha nem átlátható módon, nem követhető módon, és nem azonosítható kulturális célokra. Ürügyként használták a határon túli kultúrát arra, hogy a magyar költségvetést szemmel látható módon, érzékelhető módon megcsapolják. Na, ebből a helyzetből kell kimászni, kimosni a határon túli magyar kultúrát, hogy ez nem pénzmosoda, nem milliárdok elszivárogtatására való kifogás, és innen kéne újra gondolni, hogy mit gondolunk a kultúra támogatásához. Ehhez képest az, hogy 1-2 millió forint szállingózott a határon túl, ez már a sokadrangú dolog. Tehát itt korrupció lényege, a magyar korabeli vagy a jelenkori magyar korrupció nőtt rá arra, hogy határon túli magyar kultúra.
2: Abszolút igazad van, hogy ebben a pillanatban még ott tartunk, hogy ezeket a korrupciógyanús ügyeket kell föltárni, és tényleg ezeket a pofátlanul nagy összegeket, amelyeket egyes helyekre utaltak, ennek az okait megvizsgálni. De előbb-utóbb föl fog merülni az a tabu téma is, ami különösen a kultúra kapcsán egy tényleg olyan dolog, amiről nem illik beszélni. Ez pedig az, hogy vajon egy ilyen demográfiai lejtmenetben, amiben a határon túli magyarság került, egyszerűen nem biztos, hogy még mindig ekkora intézményrendszer, ennyi rendezvényre van szükségünk. Tehát ezeket egy 50 vagy akár 100%-kal nagyobb népességre kalibrálták, és hát ugye nyilván, hogyha itt bárki azt mondja, hogy ehhez mérten kéne alakítani ezeket a kulturális támogatásokat is, akkor mindenki nagyon fölhördülne ezen. Ennek az egésznek a felvetésemnek a szomorú apropója azok a számok, azok a napvilágra került számok, amelyek a szlovákiai magyarságot illető negatív tendenciákat mutatják, ugyanis soha nem látott mértékben csökkent a magyar nemzetiségüként bejegyzett újszülöttek száma 2025-ben, míg az utóbbi 10 évben ez a szám mindig 3000 fölött mozgott, tavaly bezuhant a 3000-es lélektani határ alá, azaz kevesebb, mint 3000 magyar nemzetiségű gyereket vettek jegyzékbe az anyakönyvi hivatalok Szlovákiában. Mit jelent ez már pontosan, és milyen következtetéseket lehet ebből levonni?
0: Nagyon sok következtetést lehet belőle levonni. Nyilván az egész ország egy átalakuláson megy keresztül. Hogyha megnézzük a születési számokat országosan, akkor 2014-ben mondjuk még 55.200 gyerek született összesen. Most 2025-ben, tehát tavaly ennél 13.000 gyerekkel született kevesebb. 11 év alatt 13.000-re esetben a születésszám. Ehhez képest, ha megnézzük, akkor 2014-ben ugye 3569 gyerek született, most esetben 2954, ezek országos demográfiai trendek, amit tulajdonképpen a magyaroknak az adatai is tulajdonképpen lekövetnek. És hát ennek számtalan oka van. Nyilván van egy generációváltás, nyilván van egy mentalitásbeli váltás a generációk között. Az országos dolgokhoz hozzátartozik az, hogy nagyon sok fiatal elmegy külföldre, és akkor kint is marad, ha már egyszer ott van. A fiatalok úgy általánosságban véve jóval később vállalnak gyereket, mint a korábbi generációk. Hogyha a saját példámból indulok ki, akkor édesanyám azt hiszem, hogy 23 éves volt, amikor engem szült. 23 évesen manapság nem sok fiatalnak van első gyereke, vagy születik első gyereke. Nálunk is, tehát én a millennial generációhoz tartozok, most taposom a 40-es éveimnek a legelejét. Én 30 voltam, amikor megszületett az első gyerekem, tehát már ott volt egy 7 éves eltolódás mondjuk édesanyámhoz képest, vagy édesanyámékhoz képest, és hát ez szerintem tovább fog tolódni, az egyértelmű. Egyre több olyan fiatal van, illetve fiatal pár van, akik tudatosan maradnak gyerektelenek. Itt tényleg ez egy abszolút várható dolog volt. Hogyha megnézzük a Korfát, erről a Napunk írt ugye egy hosszú cikket Beke Zsolt kollégám és Ibos Emese kollégám arról, hogy hogyan alakulnak ezek a számok, és ott Gyurgyik László szociológus, demográfus beszél arról, hogy itt tényleg a szlovákiai magyar nőknek a korfája például olyan állapotban, tehát olyan mintázatokat mutat, hogy ő már például korábbra várta a drasztikus fogyást, és azt mondja, hogy ez a szám, ez valószínűleg most már nem fog 3000 fölé menni, ez az évi születésszám a szlovákiai magyar gyerekeknél, úgyhogy itt tényleg van egy ilyen helyzet, és hogy ezzel mit lehetne kezdeni, ez megint egy olyan dolog, amire tényleg a szakpolitikával lehet válaszolni, és szakpolitikai vitákkal lehet válaszolni, amik Szlovákiában jelen pillanatban nagyon-nagyon nincsenek. Tehát, hogy jelen pillanatban erről nem esik túl sok szó, pedig ez látható, ugye, hogy az országos szinten is jelen van ez a jelenség. Tehát számomra tényleg mellbevágó ez a 13 ezres beesés, gyakorlatilag 11 év alatt, és hát az ugye az a 600-as belső, és gyakorlatilag a magyar nemzetiségű gyerekeknél 11 év alatt. Itt tényleg el kell kezdeni verni a vészharangot, vagy alkalmazkodni a helyzethez. Itt ugye két lehetőség van, vagy két út van. Az egyik az egy szomorúbb út, ez az alkalmazkodásnak az útja, meg egyébként is el leszünk kényszerülve, mert ugye gyakorlatilag az állam is bizonyos szempontból azon, vagy az alapján működik, hogy hogyan alakulnak a demográfiai mutatók, mennyire van előregedőben a társadalom, mennyi a produktív korú népesség, hány gyerek születik, ez borzasztóan befolyásolja tulajdonképpen az állami szolgáltatásokat is. A szlovákiai magyarságnál ez ugye nagyon sok helyen megnyilvánulhat meg én, hogy hány iskolát érdemes a továbbiakban fenntartani az iskolahálózatból, milyen, mekkorára szabjuk azt a kabátot, ami a jövőben ránk vár. Én emlékszem, hogy amikor én voltam iskolás, akkor annak az általános iskolának a tanulóinak a száma, ahova én jártam, az azt hiszem, hogy 900 körül volt. Egy hatalmas általános iskola volt. Ugyanez az iskola most alig 500 gyerekkel működik, hogyha jól emlékszem a számokra. És ez mindenhol tapasztalható. És néha úgy érzem, hogy a politika is becsukja szemét, fülét ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, mert alapvetően a politikusok, a szlovákiai magyar politikusok sajnos már évek óta, évtizede a túlélésre koncentrálnak. Nem látjuk a nyilvános térben a valóban értelmes és lényegi szakmai vitákat arról, hogy a demográfiai változások azok milyen eredményekkel, vagy milyen következményekkel járhatnak a közösségünkre nézve. Tényleg van egy olyan része ennek az egésznek, amiről nem beszélünk, mert talán nem akarunk vele szembenézni. Viszont például ezek a számok, és ez a cikk is, ami a napunkon megjelent, ez is arra mutat, hogy most már tényleg ideje lenne erről beszélni. Nem arról, hogy most belemásztunk a fiataloknak a hálószobájába, és azt kiabáljuk neki, hogy most azonnal csináljatok gyereket, mert pusztulunk és veszünk, hanem hogy feltárjuk azokat az okokat, hogy hogyan lehet ezt a magát a környezetet megváltoztatni arra, hogy ez ösztönözze az embert a gyermekvállalásra. Mert most megint az van, hogy amikor, és az elmúlt éveknek is a rákfenéje volt, hogy amikor arról volt szó, hogy vállaljunk több gyereket, vagy szóba jött az, hogy a gyerekeket adjuk magyar iskolába, és a többi, akkor a kampányoknak egy jelentős része, nem azt mondom, hogy minden, egy jelentős része arra volt kihegyezve, hogy bizonyos szempontból érzelmileg zsarolja a fiatalokat, meg a célcsoportot, és lehet, hogy ezen is változtatni kell. Rengeteg minden van, amin változtatni kell, és újra kellene gondolni a kabátot az alapoktól, de egyszerűen valahogy nem jutunk el odáig, hogy ez valóban megtörténjen, és nem tudom, hogy mi hiányzik, hogy több szakmai párbeszéd, vagy mélyebb, vagy medializáltabb szakmai párbeszéd kell erről. Lehet, hogy az írástudóknak is felelőssége van abban, hogy erről nem beszélnek eleget, és nem teszik érdekesebbé ezt a témát az átlag ember számára, vagy nem verik eléggé a vészharangot, nem tudom, de nagyon sok dilemmával szembesülünk ezeknek az adatoknak a láttán, és ezekkel ideje lesz foglalkozni.
2: Ez kétségkívül így van, viszont nyilván a való, hogy általános társadalmi tendenciák azért nem tud fölülírni a kisebbségi társadalom. Tehát nyilván, hogyha az egész szlovákiai társadalomra jellemző a népességfogyás, akkor itt, hogyha a szlovákiai magyarok integráns részei ennek a társadalomnak, akkor őket se fogja elkerülni ez a tendencia. Tehát mondjuk épp Szerbiában láthattuk azt, hogy mennyire eltérő mozgást mutat például a koszovói albánoknak a demográfiai képe és a szerbiai össztársadalomé. Tehát míg a koszovói albányok folyamatosan évtizedről évtizedre egyre többen lettek, Szerbiában ez a tendencia pontosan fordítva történt, az összes többi kisebbségével együtt. Viszont a koszovói albánok egy teljesen zárt és különálló intézményrendszert építettek ki, abszolút nem vettek részt már a 90-es évek től kezdődően a szerbiai társadalmi mozgásokban, és intézményrendszerből teljesen kivonultak, tehát ők ezt így meg tudták valósítani, de hát nyilvánvalóan ezt senki nem kívánja, hogy ennyire gettósodjon egy-egy kisebbség a magyar kisebbségek határon túl, úgyhogy sajnos ezek a tendenciák, amelyek országos szinten is megnyilvánulnak, ezek ránk is hatással vannak.
0: Engem viszont... egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, ami viszont tényleg független attól, hogy egy közösség mennyire él zártan, vagy mennyire él nyíltan, az, hogy ezek a születési adatok, hogyha megnézi az ember a számokat, a Covid idején kezdtek el beszakadni. Tehát volt egy óriási törés, hogy 2021-ben még 56.754 gyerek született Szlovákiában. Ez több, mint 2014-ben egyébként. 2022-ben már csak 52.850, aztán 23-ban 48.788, aztán 24-ben 46.000, és most jutottunk el 42.171-ig, és ezt tulajdonképpen bizonyos szempontból egy kis késleltetéssel követi a magyar gyerekek száma is. 24-ben még 3390 gyerek született, 23-ban még 3516 magyar nemzetiséggel bejegyzett gyerek született, tehát volt egy ilyen kicsit késleltetett effektus, de most jutottunk el 2950-ig, tehát 3000 alá, 24 és 25 között volt egy drasztikus bezuhanás. De ezt nem, tehát hogyha egyfajta zártsággal el is próbáljuk talán kerülni azt, hogy a demográfiai trendek, amelyek az országban érvényesek, azok utolérjenek, ez késleltetéssel jelentkezni fog. Én nem vagyok szociológus, és érdemes erről beszélni szociológusokkal, azt gondolom, de szerintem a számok itt nem hazudnak. Tehát, hogy ezt zártsággal semmiképpen nem lehet talán szerintem elkerülni.
2: Egyébként nagyon, nagyon érdekes az, hogy nálatok már tulajdonképpen a születés pillanatától lehet követni ezt a folyamatot, ugyanis nálatok az anyakönyvvezető már bejegyzi a gyermek nemzetiségét, vagy legalábbis erre van lehetőség. Szerbiában nagyjából ott az iskola kezdésnél látszanak ezek a számok, hány gyerek indul magyar iskolába, és ebből lehet következtetni arra, hogy akkor a magyar nemzetiségek száma hogyan változik, és hát persze utána az objektív 10 évente tartott népszámláláskor pedig jön általában a fekete leves.
0: Egy picit pontosítanék ezzel a születéssel kapcsolatban, hogy itt az anyakönyvi kivonatban automatikusan az anyának a nemzetiségét írják be elvileg, de vannak olyan esetek, amikor hasukra csapnak és beírnak egy nemzetiséget, ami általában a szlovák. Én úgy emlékszem, hogy amikor az első lányom született, akkor viszont tőlem kérdezték meg, hogy milyen nemzetisége van.
2: Én azt olvastam, hogy van olyan is, hogy megsatszolják, hogy akkor
0: igen,
2: ez
0: igen,
2: most
0: igen. Igen. De van olyan is, hogy megsatszolják. Hát nem tudom, mondjuk szerintem egészen más, hogy döntenek egy mit tudom én, a szorványból származó magyar anyánál, mondjuk a nyitrai kórházban, mint mondjuk a komáromi kórházban. Gondolom itt azért ilyen eltérések lehetnek. Tudják, hogy az anya nemzetisége mondjuk magyar, akkor beírják a magyart, hogyha nem néznek utána, hanem tudom én csak úgy ellébecolják a dolgot, akkor meg beírják, hogy szlovák, de azt hiszem, hogy tőlem megkérdezték. Én sajnos, vagy hál' Istennek más születéseknél nem voltam ott, úgyhogy nem tudom, hogy másoknál hogy működött a dolog. Hogy tőlem megkérdezték, amikor az első lányom született.
2: Trianon utáni Jugoszláviában volt ilyen, hogy név alapján satszolták meg, hogy hát ha ennek szlovákos neve van, akkor az szlovák iskolába kell, hogy járjon. Igen, éppen ez érdekelne, hogy mi a helyzet Romániában? Ott is gyakorlat ez, hogy már születéskor a gyerek nemzetiségét beírják így az anyakönyvbe?
1: Romániában egyre kicsit elképedve hallgatom ezt a beszélgetést, mert itt azon vita tárgya, hogy akkor, amikor népszámlálás van, és a kérdező biztos jön, és kérdez a különböző személyes adatokról, akkor érdemes-e bemondani, vagy meg kell-e mondani az etnikai hovatartozást, a felekezeti hovatartozást, vagy ez egy olyan szenzitív adat, amit az ember nem ad ki még a kérdező biztosnak sem. Tehát, hogy mi itt tartunk, itt nincs ilyen tippelgetés, meg számontartás, meg összesítés. Ezek valóban akkor derülnek ki, hogyha az emberek iskolába adják, óvodába adják a gyerekeiket, vagy valamilyen célirányos adatgyűjtés folyik az etnikumokról, de egyébként nem, tehát a jogalanyt összekötni ezekkel a szenzitív információkkal nem is biztonságos, meg itt ez fel sem merül.
0: Nálunk még van egy olyan apróság egyébként, hogy lánygyermekeknél ugye nálunk a szlovák női vezetéknév változat az ová-val végződik, és lehet kérni az ovátlanítást már a születésnél. Úgyhogy lehet, hogy ez is szerepet játszik, mondjuk, hogyha mondjuk valaki megsatszolja a nemzetiséget, tehát tényleg nem tudom, ez nekem is megütötte a fülemet, amikor hallottam, hogy ilyen satszolások is mennek. Ennek utána, érdemes szerintem utána nézni, lehet, hogy majd egy kicsit utána.
2: Majd Romániában is lesz satszolás, csak jöjjön a
1: Simion
2: kormány, és akkor majd lesznek satszolások.
1: Reméljük, hogy nem, de mi a tétje annak, hogy egy újszülött esetében beírják a nemzetiségét? Tehát mire használja egy ilyen információt?
0: Nagyon jó kérdés. Igazából szerintem ilyen szempontból van értelme, hogy látunk egy ilyen statisztikát, de hogy más szempontból mi értelme van, azt nem tudom. Én most azon gondolkodom, hogy nekem lehet, hogy elő kéne túrnom a születési anyakönyvi kivonatomat, hogy megnézzem, hogy mondjuk még a csehszlovák időkben csináltak-e ilyet, hogy be volt-e írva a nemzetiség a születési anyakönyvi kivonatba. Ezt meg fogom csinálni. Tényleg nagyon kíváncsi vagyok, mert most ez így nincs előttem, de ha sejteném, hogy ott lett volna, nem tudom. Nagyon érdekes.
2: Következő adásra már akkor készítsd ezt elő.
1: Én már említettem, de az még egyszer elmondom, mert ez szerintem egy iskola példa, hogy Romániában nagy vita volt arra, hogy hogyan vezessék be az állampolgárságot, ugye, ami a nationality angolul, vagy nationality franciául, mindkettő szerepel a személyi igazolványokban, és akár románul is oda lehetne írni azt, hogy nacionalitát, de nem azt írják, hanem azt, hogy cetacenie, a citoyen, az állampolgárság, tehát hogy megkülönböztetik ezt, hogy nehogy véletlenül felmerüljön valakibe, hogy azt, hogy oda van írva, hogy román nacionalitású az ember, az azt jelenti, hogy román etnikumú. Ilyen szinten, itt azért a román jogállamban vannak ilyen szerintem hasznos fékek.
2: Hát ha már román jogállamról beszélünk, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy áll most romániai kormányválság. Ugye a legutóbbi információink még azok voltak, vagy erről beszéltünk a műsorban, hogy megbukott a kormány, és hogy hát úgy néz ki, hogy itt különböző forgatókönyvek lehetségesek. Most mi az, ami kirajzolódni látszik?
1: Én most megint a Pátria Rádió hallgatóinak a fejével gondolkodom, hogy ez azért lehet érdekes mondjuk egy felvidéki magyar számára, mert az RMDSZ lett a szegény ember, akit az ág is húz, nem elég a magyar kormány. Az előző magyar kormány és szövetséges bukása és ez a rettenetes feszültség, ami az RMDSZ körül kialakult, de a román kormányon belül is, vagy a kormány alakítási folyamatban is nagyon nehéz helyzetbe került, mert hát sokáig úgy azon az állásponton voltak, hogy akár kisebbségi kormányzást is alakítanának, akár a szociáldemokratákkal újra gombolnák a kormánykoalíciót, szóval mindenkit megtennének ahhoz, hogy legalább Romániában maradjon a fennálló, de hát nem marad, mert nagyon úgy néz ki, mert hát, történelmi csúcson van a szélső jobboldali párt, az AUD népszerűsége, ugye ez az a párt, amelynek vezetőjét Orbán Viktor tavaly éppen egy évvel ezelőtt megtámogatta Tihanyban. Összement a koalíciós együttműködés a szociáldemokraták és az RMDSZ között, és hát most a számok alapján úgy néz ki, hogy az AUR és a szociáldemokraták a kormányképes erő, vagy ők neki kellene kormányalakításra megbízást adni a Nikus Ordán államelnöknek, amit nyilvánvalóan senki nem akar Romániában, akik azok közül, akik a demokratikus erőkhöz tartoznak, vagy a demokrácia elkötelezettjei. Úgyhogy pat helyzet van, folynak a koalíciós tárgyalások, az RMDSZ pedig beszorult ebbe, beszorult a Fidesz lojalitás, a szuverenista tábor megerősödése, és az magyar érdekvédelem képviselete közé. Nyilvánvaló, hogy ők semmilyen módon nem tudnak együttműködni az AUR-ral, nem tudnának elképzelni egy ilyen kormánykoalíciót, úgyhogy egyre magányosabb és egyre nehezebb helyzetben van az magyar érdekképviselet, miközben az erdélyi magyarok között, hát éppen az elmúlt éveknek köszönhetően nagyon magas a szuverenista tábor támogatottsága, így ad abszurdum az AUR-nak is jelentős hát támogatói rétege van, az RMDSZ szavazói között is, úgyhogy teljes elanyáltanodás, elapáltanodás, politikai stratégiavesztés, pánik hangulat van Romániában, hogy
2: tömören. És akkor ráadásul nem csak Magyarország felől és mondjuk Bukarest felől jönnek ezek a problémák, hanem hát belülről is kritika érte az RMDSZ vezetését, méghozzá korábbi elnök Markó Béla volt az, aki élesen bírálta a Kelemen Hunor vezette RMDSZ politikáját éppen a magyarországi választási kampány vonatkozásában. Ugye itt van egy ilyen belső parlament, ez a Szövetségi Képviselők Tanácsa, ahol mondott egy nagyon éles hangú beszédet Markó, és súlyos hibának is nevezte azt, hogy a Fidesz mellett ilyen módon állt ki a kampány során az RMDSZ, mert ő úgy gondolja, hogy a budapesti kabinett az egy Európa ellenes orosz barát, és a véleményszabadságot is korlátozó politikát folytatott, ami teljesen szöges ellentétben áll azzal, amit az RMDSZ mindig is képviselt, vélte Markó. Hogy, szóval az érdekelne, hogy mekkora hatása van egyáltalán Markónak még ma akár az RMDSZ-en belül, tehát az RMDSZ irányvonalára mennyire tud ő hatással lenni, akár a romániai magyar közéletben.
1: Markó a szelep, és nem először engedi ki ilyen módon a gőzt az RMDSZ-ből, nem ez az első kritikája, amit megfogalmazott, ilyen szemléletben, ilyen szóhasználatban, ekkora nyilvánosságot ez kapott, és hát ennek magyarázata a kiélezett helyzet is, de rajta kívül is egyre több kritikus hang szólal meg, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az a politika az RMDSZ szervezetén belül, ami elnyomta az alternatív hangokat, ami egyneműsítette a szervezetet, ami kilökte a politikai pályáról azokat, akik más utat jártak volna, vagy más véleményt viseltek, az most visszaüt. Egyszerűen nem, annyira monolit kint van felépítve most a RMDS, hogyha akarna, se tudna felváltoztatni, nincsenek hiteles hangjai, nincsenek hiteles arcai, akik egy új politikát tudnának képviselni, és nincs is annak már módja, vagy nincs tere annak, hogy egy hogy megújuljon az erdélyi magyar politika, holott mindenki érzi, meg az RMDS politikája, hogy itt most már nagyon sürgősen váltani kéne a magyar kormány miatt is, azért is váltani kellene, mert nem fogja megtalálni az új román kormány közelében a helyét az RMDS, vagy nem fog tudni kormányt alakítani, tehát a teljes talajvesztés van, talajvesztés állapotába kerültünk, és nincs utánpótlás, amivel ezt az 1 millió közösséget újra lehetne politikai értelemben szervezni.
2: De egyébként Markó az egyetlen ilyen kritikus hang az RMDS-en belül, vagy vannak mások is azért, akik megfogalmazzák, ha nem is ennyire élesen talán a kritikáit?
1: Az elmúlt adásokban beszélgettünk Novák Eduárd, volt sportminiszter, megszólalásairól, és több ilyen megyei szintű, vagy önkormányzatokban dolgozó politikusokról. Tehát nyilvánvalóan vannak hangok. Én azt látom, nem annyira egyértelmű, de azt látom, hogy Kelemen Hunor is megpróbál egy irányváltással, vagy valami hangnemváltással próbálkozik. Neki a legnehezebb, hiszen ő arcát, hangját adta a Fidesz kampányhoz, deklarálta az Orbán Viktorhoz és a Fideszhez fűződő személyes lojalitását. Most például azt tapasztaltam épp a Nagygalambfalvi üggyel kapcsolatban, hogy információt kértem tőle is, Demeter Szilárdtól is, notabene a másik fontos szereplője az erdélyi magyar kultúrpolitikának, és mindketten rekordidőn belül válaszoltak. Erre az elmúlt 14 éven alatt nem volt példa. Kelemen Hunor személyes levelet írt a Nagygalambfalvi támogatásról. Úgyhogy valami történik, csak nem tudjuk, hogy ez elég gyors-e ahhoz, ahogy a történelem zajlik a fejünk fölött.
2: Márk, te is érzékelsz valamiféle változást akár a Magyar Szövetségen belül, akár a szövetség viszonyulásával kapcsolatban a sajtóhoz például?
0: A sajtóhoz igazából az utóbbi időben nem, tehát mióta Kubik László a párt elnöke, azóta a párt elég nyitottan áll a sajtóhoz, és valószínűleg ez múlik bizonyos szempontból Kubik habitusán is, aki mindig is szeretett újságírókkal beszélni, meg vitatkozni, meg dobálni a labdákat, másrészt az MKP-n, bocsánat, a Magyar Szövetségnek a sajtóosztályát is egy olyan ember, Magda Meklára vezeti, akinek nagyon hosszú rutinja van a sajtóval való kommunikációban, ő annak idején a Hídnak a szóvivője volt. Úgyhogy ilyen szempontból egy kifejezetten nyitott pártról van szó az utóbbi időben, és reagálnak is a kérdésekre, ami egy nagyon pozitív változás a korábbiakhoz képest, bár akkor sem volt kifejezetten tragikus az, ahogy mondjuk a sajtóval bánt mondjuk az előtt párt, a Magyar Közösség pártja, de ott voltak azért jóval nagyobb feszültségek egy ilyen 10 évvel ezelőtt, amikor volt olyan sajtótájékoztató, ahol az akkori elnök Berény József nyilvánosan beleállt egy újságíróba, meg egy labba, és egy külön sajtótájékoztatón ekészte a sajtót. Most ez már nem így működik, úgyhogy van egy ilyen nagyon pozitív elmozdulás ebben a dologban. Úgyhogy mi ezt használjuk és dolgozunk a dolgon. Nagy változás az is, hogy nem Forró Krisztián a Magyar Szövetség elnöke, akiből bár szóba állt a sajtóval, érdemi dolgot nem nagyon lehetett kihúzni, tehát neki voltak panelei, amiket ő bedobott, és onnantól aztán nem lehetett feltörni ezt a páncélt, amit maga köré vont. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem panaszkodhatunk különösebben.
2: Hát ezt örömmel hallom, nálunk is már erről beszéltem múltkor, hogy egyre szabadabban írhatnak az újságok, vagy legalábbis ennek a látszatát próbálják elteni, hogy most itt valamiféle párbeszéd irányába mozdultak el. De ha már kritikáról beszéltünk, és a itt ugye elsősorban az RMDS kapcsán, én Szerbiában most az egyetemisták kapcsán tudok megnyilvánulni ezzel kapcsolatban, ugyanis a hétvégére, tehát most szombatra jelentettek be az egyetemi hallgatók egy nagyszabású tüntetést Belgrádban, ami, hát meglátjuk, hogy mennyire lesz tömeges, mindenki nyilván a tavaly március 15-i tüntetéshez fogja hasonlítani, vagy ahhoz viszonyítani, hiszen akkor tényleg több százezer ember volt, még a rendőrség szerint is voltak majdnem 200 000, szóval akkor el lehet képzelni, mennyi voltak. Nagyon sokan tartanak attól, hogy provokációra is sor kerül, még mindig ott van a belgrádi képviselőház előtt az úgynevezett Jaciland, azaz a Vučićot támogató, tanulni akaró egyetemistáknak a tábora, akik hát se nem tanulnak, se nem egyetemisták, de mindegy. Viszont ugye említettem ezt a kritika dolgot, megtörtént az, hogy az egyetemisták előálltak egy Koszovó memorandummal, amit igazából senki sem ért, hogy miért most és miért így, de ebből hát sajnos az látszik, hogy az egyetemista mozgalom sem tud mit kezdeni ezzel a Koszovó kérdéssel, ami a legnagyobb rákfenéje a szerbiai társadalomnak, mert ilyen nacionalista mitomán elképzeléseket vonultattak föl ebben a memorandumban, és semmiféle előremutató gondolatuk igazából nem volt ezzel kapcsolatban, és azért furcsa, hogy egyáltalán ezzel előálltak, mert mindeddig azoktól a kényes témáktól, amelyek megosztóak lehetnek, akár az egyetemista mozgalmon belül is, akár szélesebb társadalmi értelemben tartózkodtak. Tehát az Európai Uniós integrációval kapcsolatban sincs véleményük például. Legalábbis nyilvánosan és deklaráltan erről nem nyilatkoznak. Ugyanez mondható el az Oroszországhoz való viszonyról, az ukrajnai invázióról, szóval eddig mindig távol tartották ezeket maguktól, ezeket a kérdéseket, és most nagyon furcsa, hogy előjöttek egy ilyen szintén nagyon megosztó kérdéssel, mint Koszovó ügye, méghozzá egy ilyen timinggal, hogy a tüntetés előtt, ahová tömegeket kellett volna vonzani, vagy kellene, ugye még mindig jövő időben beszélünk, hát nagyon sokan nem tartják ezt egy jó ómennek, de hát nyilván meglátjuk majd, hogy mit hoz a hétvége, erről majd a jövő adásban be fogok számolni. Most ennyi fért ebbe a mai műsorunkban. Kedves hallgatóink, önöknek köszönjük, hogy meghallgattak bennünket, és ha a pozsonyi Pátria Rádióban találkoztak a műsorral, akkor ezúttal is szíves figyelmükbe ajánljuk a Hatuma podcast csatornáját. Spotify-on, YouTube-on megtalálnak bennünket. Kérjük, iratkozzanak fel ezekre a csatornákra, ez nekünk nagyon sokat jelentene. Facebook oldalunkat pedig úgy szintén megtalálják, és ott meg is írhatják a véleményüket az elhangzottakról. Egy hét múlva újra itt leszünk. Parász Koboróka és Finta Márk nevében búcsúzik a mai szerkesztő műsorvezető Pressburger Csaba, a viszonthallásra.

0: 85 éves lett Bob Dylan.
1: Ő nem egy olyan költő, akinek hagyományosan nyomtatásban jelennek meg a versei. Ő egy énekes dalszerző.
0: Scherer Péterre emlékezünk.
2: A Kapa és Pepe páros olyannyira teli találat volt, hogy még 5 Jancsó filmben tűntek fel. Egyúttal popkulturális ikonokká is váltak.
0: Oktatói méhészet Lendván.
3: 1943-ban intézményesítették a méhészetüket. Ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak ki is tárgyakat.
0: Vincent van Gogh, a napszerelmese.
4: Ebben az időszakában festette a Krumplievők című, mára már világhírű alkotását.
0: Egy mosolygós hang, Szekeres Adrien.
5: Mi ugye az előző szerepés kapcsán is már kapcsolatba kerültünk ott a különböző szerepetőkkel, és akkor megkérdeztük, hogy volna kedvem ezt így megcsinálni, fiatal zenészekkel, tehetséges előadókkal is igen énekelni.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő a három legfőbb közjogi méltóság elé viszi az SNS Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására vonatkozó követelését. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a Hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök a koalíciós tanács hétfői ülése utánra összehívta a három legfőbb közjogi méltóság tanácskozását, miután megbeszélést folytatott Andrej Danko SNS elnökkel és Tamás Taraba környezetvédelmi miniszterrel. Fico szerint előbb Andrej Dankóval átveszik az SNS elnök által felvetett javaslatot, mely szerint leváltanák a Nemzeti Párt által jelölt Tarabát kormányalelnöki és környezetvédelmi miniszteri funkciójából. A kormányfő ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány átalakítás nem aktuális, mert egy kormánytagnak kifejezetten párton belüli okok miatt való leváltása destabilizálná a helyzetet, és a koalíció elveszíthetné a kormánytöbbséget a parlamentben. Rendőrségi védelmet kért munkatársai számára Robert Dobrovolszky ombudsman, miután hivatalát gyűlöletkeltő fenyegetések érték az egyházak és vallási közösségek regisztrációs szabályainak alkotmánybírósági megtámadása miatt. Az ombudsman szerint azután indult ellene és hivatala ellen sértegetésekből és fenyegetésekből álló kampány, hogy nyilvános megszólalásokban azzal vádolták meg, hogy iszlamizálni akarja Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy az alkotmánybírósági beadvány a szlovákiai ókatolikus közösség kezdeményezésére született, miután egy egyház vallási közösség regisztrációjához legkevesebb 50 ezer Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező nagykorú állampolgár támogatása szükséges. Álláspontja szerint ez a feltétel a gyakorlatban szinte lehetetlenné teszi új egyházak bejegyzését. Könygázt vetettek be a szerb rendfenntartók tegnap este Belgrád központjában, miután összecsapások törtek ki az ellenzéki tüntetők és a rendőrség között. A több tízezres nagygyűlés eleinte békés légkörben zajlott, ám később fiatal tüntetők egy csoportja petárdákkal, kövekkel és palackokkal dobálta meg a rendőrséget. Összetűzések voltak a belgrádi városháza környékén, az államfői hivatal közelében, valamint a parlamenttel szembeni parkban is. A tiltakozás előzménye a 2024-es újvidéki vasúti tragédia, amely során az előtető leszakadása miatt 16 ember vesztette életét. A kormányzati korrupciót és az infrastrukturális kivitelezések hanyagságát okolták a balesetért, amely új lendületet adott az ellenzéki mozgalmaknak. Azóta többször tízezrek tüntettek a szerb városokban, a tüntetők Alekszandr Vučić köztársaságának lemondását és előrehozott választásokat követeltek. Több tízezer tüntetett tegnap Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ellen a kormányt érintő korrupciós botrányok miatt. A demonstrálók a méltóságok menete elnevezésű megmozduláson vonultak utcára, ahol spanyol zászlókat lengettek, és a kormányfő távozását követelő jelszavakat skandáltak. A tiltakozás során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidencia köré vont rendőrségi kordont, ami miatt több embert őriz. Bevettek. A szervezők szerint mintegy 80 ezeren csatlakoztak a demonstrációhoz, míg a hatóságok körülbelül 40 ezer résztvevőről beszéltek. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jó lesz-e az egyesség, de annyi bizonyos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely mindent megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyenben egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni Fars ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak. Most pedig a rövid sporthíreink következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong világbajnokságon Csehország-Szlovákia 3-2 és Svájc-Magyarország 9-0. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágóján Komárnos-Volen 3-0. A komáromiak 3-1-es összesítéssel harcolták ki a bennmaradást. Távozik posztjáról Rabi Kín, a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes Ferencváros ír vezetőedzője.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy enyhén felhőségboltra lehet ma számítani, miközben a délutáni órákban helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is, a gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es városi szakaszán karbantartás miatt lezárták a Szityine alagutat, és a korlátozás előre láthatólag ma délelőtt 10 óráig tart. Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között, a korlátozás előre láthatólag 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon. Digitális világ érdekes. Postmodern.
3: Ön mit vallana meg a digitális gyóntatószéknek? Tudósítunk a milánói EMMI kiállításról. A bölcsész is szoftverfejlesztésbe kezd, vagy hogyan segíti őt az EMMI? A szociológusunkból is chatbot lett. Bemutatjuk Robest, a robotikus beszélgető szociológust. Megismerkedünk a diákoknak szánt gurulóirodával, a pénzügyeinkben segít a ChatGPT, és mi lett az EMMI civilizációkkal. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Rész Betyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Árpád. Pénteken délután élőben, vasárnap délelőtt pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az asztal társaságban Fülöp Hajnalka, a Kütyű Jogsi Program alapítója, digitális andragógus.
4: Üdvözlök mindenkit!
3: Szia, Hajné! Itt van velünk a Kolmi vonalban Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello!
5: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
3: Velünk van a stúdióban dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem docense.
6: Jó szurkolást!
3: Decens docens, és már robotikus hangon jelent.
6: Csetlik-botlik.
3: És itt van még velünk Rész Betyár Gábor, önjelölt digitális proféta és rádiós szerkesztő.
7: Így van, ahol én így szoktam köszönni mindenkit.
3: És még hozzáteszem, hogy megszólal felvételről képes Gábor digitális múzeológus is. Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Ha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. Most viszont az elején ellátogatunk Milánóba, ahol, ha jól hallottam Betyártól, a műsorszerkesztőjétől, egy mesterséges intelligencia kiállítás nyílt.
7: Hát tulajdonképpen olyan performance-ok, olyan bemutatók, olyan kísérletek akár, amiről még majd később lesz szó ebben a műsorban, nem csak Milánóban, hanem New Yorkban is.
3: De akkor egy kicsit ilyen média művészeti fesztivál.
7: Olyasmi, mint amit Svájcban szoktak rendezni, amúgy, ami ilyen digital art, gyakorlatilag digitális art, csak ez most valószínűleg jobban ki van hegyezve a mesterséges intelligenciára.
3: Média művészetnek hívják magyarul egyébként ezt a művészeti ágat.
7: Computer art, mindjárt halljuk majd a leótól.
3: Igen, ahol használják a digitális eszközöket. Például arra, hogy a kiállító térbe bevittek egy régi gyóntatószéket. Nem tudjuk, hogy honnan, gondolom egy régi templomból.
7: Kölcsönkérték.
3: És összekötötték egy nyelvi modellel, egy mesterséges intelligenciával. Így aztán a kiállítást látogatói odaléphetnek ehhez a gyóntatószékhez, és megvallhatják a bűneiket.
7: Elvehetnek egy headsetet, és belemotyoghatják, hogy mit gondolnak
3: de
7: arra.
3: De ezt ott, hogy... ott nyilvánosan?
7: Igen, persze hát nem hallja senki, amit éppen mondasz, de ami a legfurább az egész performance-ban legalábbis szerintem, hogy nem sokkal később a mesterséges intelligencia közben elmenti az összes ilyen bűnt, és aztán ilyen random módon amúgy a mögötte található óriási kivetítőn megjelennek ilyen feliratok, függetlenül attól, hogy éppen ki tartózkodik ott és ki gyón magában a fülkében.
3: De nyugtass meg, hogy névtelenül.
7: Mit gyónt, névtelenül amúgy, anonim módon, aha. De még így is van egy olyan fura érzés az embernek tőle, mint hogyha mesztelenül kéne mondjuk csinálni, vagy szóval oké, hogy eleve egy titkot mondasz el, és akkor az a titok rögtön kiderül egyébként, mert nem sokkal később.
5: Betyár, miért motyog, aki gyón? Ezt mondtál nekem.
7: Ja, nem, feltétlenül
4: ez csak
7: a headset miatt mondtam, igen, nem feltétlenül motyog, lehet, hogy szépen tisztán mondja. Szerencsére nagyon jók egyébként a felvevők, a mikrofonok, úgyhogy valószínűleg elég jó felbontásban hallja a mesterséges intelligencia, aki amúgy nem megbocsájt, hanem penitenciát ró ki. Ez is egyébként egy ilyen, azt hiszem, jellegzetes katolikus
3: szokás. Tehát egy büntetést fogalmaz meg.
7: Tulajdonképpen egy vezeklési feladatot, igen.
4: Nem is oldozhatja föl, tehát erre nincsen.
7: Nem, persze, hiszen egy mesterséges intelligencia, és mint ilyen...
4: Furcsa is lenne.
8: Egyébként ez alap lenne, kellene, hogy legyen, hogy a mesterséges intelligenciának, nyelvi modellnek, amit mondunk, az egy publikus felület. Az nem a mi telefonunkon van, az nem a mi kis intim szféránk. Ez minden embernek, minden gyereknek, fiatalnak, mindenkinek meg kéne tanítani, hogy az olyan, mint hogy egy óriás plakátra írná ki.
4: De azért csak más, hogy te beszélgetsz valakivel, és a központban azt látják, vagy hogy te beszélgetsz, gyónsz valahol, és kimegy a kivetítőre, és mindenki nézheti, aki sorba áll, hogy na most ezt melyik mondhatta vajon azok közül, aki az előbb itt volt.
8: Igen, de hogyha bármit mondunk egy nyelvi modellnek, akkor azt ugye emberek tudják kezelni, kivonatolni, bírósági eljáráson átadni, hirdetéseket.
7: Szerintem amúgy GDPR alkotni. Szempontból valószínűleg úgy levédett, persze, ha tényleg biztosítva van mindenki arra, hogy amit ott elmondott abba a mikrofonba, amúgy akár csak játékból, mert még ez is egy másik betülete, hogy mi van, hogyha az egész nem magáról a gyónásról szól tényleg, hanem arról, hogy részt veszünk egy olyan közösségi eseményen, ahol a cselekmény sor az arra irányul, hogy megvalljuk a közösségnek a bűneinket, és egyszerre vagyunk nagyon nyitottak ezzel kapcsolatban, hogy úgy mindenkinek elmondjuk. Ugye nem mondhatom el senkinek, elmondom, hát mindenkinek van egy ilyen szép versidézet.
3: Így van.
7: És ez is valami ilyesmi szerintem maga itt, tehát ha én ott vagyok, még úgy nem vagyok katolikus, és még életemben nem gyóntam valójában tényleg, de ettől függetlenül lehet, hogy kedvem lett volna oda menni, és tényleg megkeresni magamban azt, amit szívesen elmondanék, hogy én ilyen bűnnek érzem magamban, pusztán azért, hogy nem sokkal később kikerülhessen a kivetítőre.
3: Ez a kivetítő dolog azért engem, nem azt mondom, hogy zavar, de furcsa. Szóval azért
4: ez színház, tehát hogy könben mi a performance-nak a lényege.
3: Mert hogy a templomban nem így zajlik, tehát nem mondja el a
4: pont ez a lényeg a performance-nak, hogy nem azt próbálja megimitálni, ami egyébként a templomban történik, hanem egy színházat csinál ebből az egészből, ahol kicsit körbetükröt tart nekünk. Itt a technológiával való kapcsolatunk, hogy mennyire gondoljuk intimnek, és mennyire gondoljuk azt, hogy ez egy semleges, aki nem ítél el minket, vagy ami nem ítél el minket, már meg is személyisítettem. És ehhez képest meg valójában nincs ott egy másik nagy embetűvel, tehát nincs ott egy ember, vagy nincs ott egy pap, tehát ez mégsem szakrális ez az egész történet, nincs benne feloldozás. De azon gondolkodtam, hogy ha nem lenne ott az a kijelző, ami engem is zavar amúgy, akkor mi lenne az értelme? Tehát odamész, és mi történik? Tehát, a művész szempontjából itt van egy kis exhibicionizmus, tehát neki narcisztikus valószínűleg az énje, tehát hogy valamit meg akar mutatni a világból, és különben ha nem rögzítik, akkor ez nem mutat meg semmit.
7: Én azt mondom, hogy mint a legtöbb képzőművész kérdéseket feszeget. Tehát ha most lecsupaszítjuk az ő produkcióját, és csak annyit mondunk, hogy te beszélgetnél-e a mesterséges intelligenciával a lelki problémáidról? Hogyne, rengetegen beszélnek róla. Na és hogyha ugyanezt papnak öltöztetjük, akkor is ugyanúgy megnyílsz, vagy valaki pont akkor nyílik meg, amikor papnak, vagy ilyen gyóntatószéknek öltöztetik, valaki meg akkor nyílik meg, amikor nincsenek ilyen úgymond kulturális hallangok a sima bűnbevallás, vagy
5: szeretnék a beszélgetés. Szeretnék a szakralitás védelmében egy fél mondatot, ami egyébként nagyon posztmodern erbetűvel gondolat köszi. Lehet, és ez pedig az, hogy nagyon kvantumos az Istennel való beszélgetés. Tehát én bár nem vagyok megkeresztelve másfajta hitrendszerben, de nekem például van hitem, és az én hitem szerint, és még számos egyéb olyan vallást ismerek, amiben ugyanez a úgymond gondolat megjelenik, teljesen mindegy, hogy hol, miképp és milyen formában beszélgetsz Istennel, vagy a Teremtővel, hiszen így is úgy is ott van mindenhol körülötted, hallja, érzi, látja. Ha éppen egy mesterséges intelligenciának mondod el, ő akkor is ott van, vagy ez a valami, ez a teremtő erő, ez a gondviselő erő, ez akkor is jelen van, és akkor is befogadja, értelmezi. A kommunikáció ilyen szempontból működik minden esetben. Itt csak van egy plusz művészi réteg mellé, meg még ezt így láthatóvá teszik, meg egyfajta látványosság is, vagy nem tudom, nem mondanám ezt annyira spektákulumnak, inkább ez egyfajta...
7: Közösségi élmény.
5: Igen, a közösség számára is kinyitják az egészet, de ettől még a szakralitása az mélyen meg lehet. És hogy hol van ebben a posztmodern, abban, hogy ez rendkívül kvantum.

0: Szerintem pont az a görbetűkör ebben, hogy a technológiát rakja Isten helyére. Tehát azt mondja, hogy nem a papnak Jones,
1: sőt, az ember helyére
0: nem is. Az Istennek Jones, tehát itt nem párbeszéd van az Istennel, hanem a technológiának öntött ki a lelkedet. Tehát a technológia kerül arra a helyre, ahol egyébként valami másnak szokott a helye lenni.
1: És mi van, ha működik?
2: Tehát a pap Isten? Tehát a pap szokott ott ülni,
0: nem? De hát, hogy a katolikus vallásban a pap Istennek a közvetítője. De
2: ha, így van.
0: De ha a technológiát teszed oda, akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy az embereknek ma már a modern embernek, vagy a posztmodern embernek a technológia az Isten. Aki egyébként mi magunk vagyunk, hiszen mi hozzuk de létre, vagy néhányan hozzák.
2: De miért vagy, és miért nem csereszabatos ez a dolog is?
0: Az Isten meg a technológia?
2: A pap hát meg a technológia.
0: Egyik, a pap meg a technológia? Hát ezért papot kéne talán megkérdezni, mert mit gondol.
1: Mert például benne van ez a provokatív felvetés is, hogy mi van, ha nincs szükség papokra?
0: De ahogy mondtam, hát tulajdonképpen a belegondolsz, a pap az humán interfész.
2: De ez a katolikus Istenhez. De van számos olyan egyéb vallás, ahol nincs ilyen fajta interfész.
0: Igen, és egyébként egyetértek fel, hogy az abból a szempontból jobb, hiszen bárhol elmehetsz vele.
1: De gondoljatok bele, mi van, hogyha tényleg az egész még egy nagyobb friska, tehát hogy nem csak az az egy friska van benne, hogy mi van, ha nincs is szükség papokra, mert egyébként egy átlag katolikus hívőnek tökéletesen megfelel az is, hogyha egy gép azt mondja, hogy fiam, mondja el négy miatyánkot. Mi van, ha nincsen szükség egyáltalán a katolikus vallásra ahhoz, hogy valamit
3: emberek
1: elmond.
3: Vagyunk, mi emberekhez kapcsolódunk
1: persze,
3: szerintem.
1: Igen, és még mi van, ha nincsen szükség magára a mesterség és intelligenciára se ahhoz, hogy néha elgondolkozz azon, hogy mi az, amit teszel, és mi az, ami szerinted helyes.
3: Szerintem, hogy ez egy újdonság, és most mi a mai emberek, mind a 8 milliárdan, ezt most úgy kezeljük, hogy hú, milyen érdekes labdákat találtunk, és játszunk vele, de majd ez ki fog fordni. Most mindent antropomorfizálunk, mert hogy emberek vagyunk, és most ebbe a kütyükbe is lényeket látunk bele. De szerintem ez mindig is így lesz. Hiába tudjuk, hogy az egy nyelvi modell, aki odaül, az most úgy azt gondolja, hogy egy emberrel beszél, mert hogy hangja van, még hangsúlyoz is, meg mindenféle nyelvi jelet
4: ad. De ezzel azt is mondott Hajni, hogy akkor végül is a gyónás az mégiscsak egy emberhez kötődik.
3: Pontosan, de mi ember, szerintem aki gyón, ott ebben a technológiai térben, ő egy embernek képzeli. Az agya embernek képzeli, az elméje. És lehet, hogy tudja tudatosan, hogy most leült és egy mikrofonba beszél egy géphez, vagy a telefonjába, de az érzés szintjén az jelenik meg benne, hogy egy embernek mondtál, és utána egy emberi hangot utánzó gép mutat, mondja neki, úgymond penitenciát.
4: Én még azt akartam ezt hozzátenni, hogy ti magatok is azt mondtátok, hogy inkább ez egy performance, és nem egy valós egyházi fejlesztésről beszélünk, de hogyha ezt végig gondoljuk, akkor milyen érdekes, hogy soha nem volt ilyen, hogy a bűnökről egy listát kapunk egy képernyőn. Itt meg mégis ez történik meg. Ott van a képernyőn.
1: Én egyenesen úgy érzem, hogy vannak. Attól, hogy a papot kivették belőle, és mesterséges intelligenciát adtak a helyére, csak eltávolítottak egy embert, de egy másik embert pedig oda helyeztek, a közönséget, akinek megvallod végül is azt, ami a bűnöd, még akkor is, ha nem kell arccal vállalnod, mert nem fogják pont tudni, hogy ez a bűnhez hozzátartozik.
4: Igen, csak azért mondtam ezt az egész megkülönböztetést, hogy performance ember, vagy egyházi fejlesztés.
1: Van benne emberi interakció, ami csak ember-ember interakció.
4: Megkérem szerkesztőnket, hogy hadd mondjam végig a véleményemet, amit el akartam mondani. Tehát, hogy egy ilyen bűnök listáját soha nem kaptunk előtte. Ez olyan, mintha így elmondanánk valami egy ilyen sötét dobozba, és az úgy soha többé nem kerül elő, csak mindenki az egyéni bűnét tudja, amit meggyont a papnak, mondjuk.
0: Szerintem az ott sem igazad van, de van egy publikus, meg egy nem publikus része. Tehát amikor sorba állsz, majd egy sorba kellett állni, és látod, hogy egyébként, hogy ez, amit mondani fogsz, az ott lesz kint, akkor nem azt mondod el feltétlenül, nem azt a bűnödet mondod el feltétlenül, ami a legsötétebb, hanem valószínűleg ez egyel világosabbat, amit tulajdonképpen akár még...
1: Sőt, én azt írtam, hogy
0: név nélkül, de oda tudom rakni, de azt, hogy mondjuk én mit követtem el, amiből ki lehet, könnyen be lehet azonosítani engem, azt lehet, hogy például nem mondanám el.
2: Bár én azért is néhány százmillió ember nevében a szakralitást visszarakom ebbe a fülkébe, mert ez egy nagyon meredek általánosítás, hogy itt 8 milliárd ember, mindenki azt gondolja, hogy ez egy, nem tudom, tehát egy, nem fantáziálunk egyszerre ugyanazt 8 milliárdan, mert ugyanabban a vallásban élnénk, holott rengeteg ateista is van például, de vagy egy nagy része a vallásoknak azt mondja, hogy szakrális tér ott van, ahol te magadban befelé nézve szembeállsz Istennel, és beszélgetsz vele. Ez bárhol lehet. Mehet közben egy emi a háttérben. Kiírhatják a bűnöket.
1: Stb. Így van. De maga, az a lényeg, hogy ez a művészeti produkció elő tudja belőled hozni azt, hogy nézzél szembe saját magaddal. És ha ez így van, akkor sikerült is.
3: Pontosan ez az önreflexió. Én arra mondtam 8 milliárd embert, hogy mi emberek most találkozunk először egy ilyen technológiával, ami minket, embereket próbál utánozni, és ezért még nem olyan kiforrott a hozzávaló viszonyunk. Tehát ez nem 20... 30 év múlva, vagy több generáció múlva ez jóval kiforrottabb lesz, most mi még csak próbálgatjuk.
4: AI Summit Milánóban

0: Most is zajlik még, Betyár?
1: Nem tudom a pontos dátumot.
0: Milánói Emmy kiállítás.
1: Szerintem már véget ért, de ugye még tovább tart végül is, mégiscsak.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Képes Gábor, digitális múzeológus, igazi csodabogár. Ennek már számtalan bizonyítékát mutattuk be itt a műsorban, ugyanis sci-fi író, a régi számítógép replikák otthoni gyűjtője, és csak hogy még egy extrémet mondjak, a szovjet Zaporozsec autók rajongója. Ez most tényleg csak néhány, de még lehetne sorolni egyébként a hozzá kapcsolódó őrületeket. Tényleg még egyet hadd mondjak, az olasz horrorfilmek zenei rajongója például Képes Gábor. Egyébként a beceneve Leo.
1: Calibro 35, ezt esetleg beütni a YouTube-ba, és egy isteni olasz zenekar, aki filmzenét játszik például, mondjuk akár thrillert vagy horrort is.
0: Na, most egy újabb oldalát mutatjuk meg Képes Gábornak, azaz Leónak. Újabban videójátékokat gyárt bölcsészként, mégpedig az Emmy rendszerek segítségével. Rész Betyár Gábor hívta fel otthoni alkotó műhelyében.
1: A következő percekben játszani fogunk, illetve lehet, hogy tanulni fogunk. Ez valójában attól függ, hogy hogyan nézzük az élet különböző dolgait, így például amúgy a játékokat is. A vonalban kedves régi jó ismerősünk, Képes Gábor, digitális múzeológus, alias Leo barátunk. Szervusz Leo, üdvözöllek!
3: Hello, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Téged arról ismerünk, hogy a lehető legrégibb játékok, a lehető legrégibb számítógépes tanálmányok, illetve a legnagyobb történelmi fordulatok, általában ezekről szoktál nekünk mesélni. Most mégis a mesterséges intelligenciához fordultál, ami egy egészen elképesztően modern dolognak hangzik, egy digitális múzeológusnak a területéről, ám mégsem teljesen új dolgokról van szó, hanem olyan játékokról, amelyeket a mesterséges intelligencia segítségével fejlesztettél, jól mondom?
3: Igen, hát tudod, én eredetileg bölcsész vagyok, bölcsész informatikus vagy digitális bölcsész, erről van is a YouTube csatornán egy nagyon jó összeállítás, ha érdekli a hallgatókat, hogy mi ez a digitális bölcsészet, és hát bölcsészként én szeretem a magyar kifejezéseket. Most mégis azt kell mondjam, hogy én egy vibe coding addict lettem, tehát a mesterséges intelligencia segítségével, iterálással, újabb-újabb próbálkozásokkal történő játékprogram fejlesztésnek lettem a megszállítás. Szállottja, és csináltam is, van ez a, nem tudom, hogy kell ejteni, itch.io, vagy itch.io oldal.
1: Mondjuk el betűnként itch.io.
3: itch.io, ott csináltam egy Gabor Kepes, egy Képes Gábor oldalt, most már több mint 10 játékprogramom van, és némelyiket a legnagyobb megtiszteltetés számomra, hogy a Spitzer Fruzsiék, a Neumann Társaság Számítógépes Művészeti Szakosztálya, a Valóság Exportálva című állításon Kaposvárot ki is állította. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen művészi projektek, mondhatjuk azt is, hogy prototípusok, gondolatkísérletek. Például a John Conway matematikusnak az életjátékát, a Benoit Mandelbrotnak a fraktál geometriáját, a Rubik Ernőnek a Rubik kockáját gondoltam tovább játékként. Újabban pedig azzal kísérletezem, hogy nem csak ilyen matematikai modellekből csinálok valamilyen ilyen minimalista kísérleti játékprogramot, hanem olyan játékprogramokat csinálok, amelyeket múzeum pedagógiában lehetne például egy technikai múzeumban használni. Tehát egy 50 évvel ezelőtti számítógépre, egy amerikai számítógépre írok programokat, és több esetben azoknak megcsináltam a HTML verzióját is, hogy meg lehessen mai gépen nézni, hogy hogyan működne. Ez a jellegzetes zöld foszfor, fekete alapon zöld foszfor terminálon hogyan működne.
1: Jellegzetes mátrixi színek.
3: Igen, most a legújabb, amin dolgozom, az a Lunar Landernek, tehát a holdra szállás játéknak egy Plutóra applikált verziója, ami ilyen kis ismeretterjesztő üzeneteket is kiír, hogy mikor fedezték föl a Plutót, ott milyen a légkör. Tehát alapvetően computer art, tehát ilyen művészi játékok és ismeretterjesztés a kettő metszetében dolgozom, és hát az egy nagyon nagy könnyebbség nekem, aki nem tanultam programozó matematikai tantárgyakat egyetemen, hogy ebben nekem az AI segít. Tehát én a kreativitásomat hozom, utána ő hoz egy fájlt, tehát leprogramoz egy deszkamodellt, amit utána elkezdek tesztelgetni. Most nem panaszként mondom, mert ez így is a műszaki tudomány csodája, hogy így lehet programozni, de van olyan játékprogram, amiből 30 különböző verzióm készült, mire a 31-re azt mondtam, hogy igen, hát én az elején ezt képzeltem el. De az is nagyon látványos, hogy elképesztő mértékben okosodik. Általában a ChatGPT-vel dolgozom, vagy néha Gemini-jal, Gemini-vel, de inkább a ChatGPT-vel, és amióta megy ez a mániám, ez egy 3-4 hónap, vagy lehet, hogy 5 hónap, azóta is látványosan fejlődött ő is.
1: Ha nekem el kéne döntenem, hogy ez játék, vagy inkább mondjuk tisztelgés ezek előtt a híres emberek előtt, akkor én inkább az utóbbira tippelnék amúgy.
3: Igen, hát nem tudok kibújni a bőrömből, alapvetően én múzeológus vagyok, akinek egy ilyen kultúrtörténeti ismeretterjesztés a küldetése, és valóban főleg a számítástudományhoz is kapcsolódó matematikusok előtt tisztelgek, mint a Stanislav Ulam, a John Conway, vagy akár a Sir Clive Sinclair, hát ő nem matematikus, hanem számítógép tervező, részben pedig művészek előtt, kedvelt művészeim előtt, mint amilyen Arthur C. Clarke az író, Ruggero Deodato a rendező, vagy Pap Tibor a költő. Tehát valahol a művészetet és a tudományt próbálom hibridizálni. Ez ugye a mesterség és intelligenciánál én azt gondolom, hogy egy kulcsgondolat ez a hibridizáció, tehát olyan dolgokat tud közelhozni egymáshoz, ami nem evidens talán. A másik szándékom pedig az, hogy valamiféle meditatív állapotot hozzak létre, tehát az én játékaimban nem győzni kell, nem rekordot kell dönteni, hanem néha elég csak egy kicsit szemlélődni, és hát elgondolkodni egy-egy ilyen híres, nagy gondolkodó kapcsán, hogy mi volt a tétje az ő gondolatuknak, és akkor ezelőtt tisztelgek egy játékkal, ami szeretném megismételni, hogy alapvetően egy AI kísérlet, tehát én az ötletet hozom, én a tesztelést hozom, a matematikát azt az AI hozza hozzá, és nem is mindegyik befejezett játék. Én ezeket Creative Commons licenssel látom el, tehát én csak annyit kérek, hogy engem, mint forrást a továbbfejlesztő az nevezzen meg, de egész nyugodtan lehet tovább játszadozni és készíteni módosított verziókat. Én ennek nagyon örülnék. A célom az egy ilyen típusú szellemi játék lenne, ahol maga a játékprogramírás meg az AI-jal való kísérletezés is egy játék.
1: A játékok közül számomra Pap Tibor előtt tisztelgő munkásságod, hiszen ez egy haiku generátor, ez még nem is annyira játék, mint amennyire a többiek, hanem ez tényleg inkább azelőtt a költő előtt való tisztelgés, aki először próbált meg számítástechnikai alapon verseket írni.
3: Igen, hát ő áprilisban lett volna 90 esztendős, egyébként róla is szól az az említett műsor a Postmodemnek a YouTube csatornáján, ami a digitális bölcsészettel foglalkozott, és hát eszembe jutott a 90-es évek elején készített Disztihon Alfa című versgenerátora, de én még csavartam rajta egyet, mert nem Disztihont és nem Apple Macintoson, hanem Haikut ír, és egy SVTPC, Southwest Technical Products nevű amerikai cégnél készült több mint 50 éves számítógépre készítettem el. Egyébként teszteltem a számítógépnek a replikáján működik, és ebből is készült egy HTML verzió, egy több mint 100 szóból álló szóadatbázist készítettem el, az az én munkám benne mindenképpen, és azt hiszem, hogy ez a dolognak az irodalom oldala. A ChatGPT pedig azt készítette el, hogy ehhez legyen egy olyan algoritmus, egyébként ez is teljes mértékben a Pap Tibornak a szellemében, meg az általa leírt módszer szerint, ami úgy keveri a szavakat, hogy abból értelmes haikuk jönnek ki. Körülbelül 500 millió haikut tud írni, amivel jócskán alulmúlom egyébként a Disztihon Alfát. A legtöbb szó az a terminál, a sejtautomata, a kibernetika világából származik, úgyhogy itt egy kicsit a retro számítástechnikát és az avantgárd irodalmat hibridizáltam ebben a programban.
1: Kellően megunhatatlannak tűnik egyébként az 500 millió verzió. Képes Gábor, akit mi csak Leónak hívunk, ami jó öreg Leó barátunk, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és hát remek játékot kívánok nem csak neked, hanem a hallgatóknak is.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: A digitális világ érdekes. Postmodern.
0: Szeretnék ráerősíteni arra, amit az előbb Képes Gábor mondott, tehát a Digitális Bölcsészet című műsorunkat vissza lehet keresni a YouTube-on. A YouTube keresőjébe írják be, hogy Digitális Bölcsészet, talán még azt is érdemes, hogy Postmodem.
1: De anélkül is.
0: És akkor megvan, megjön a műsor. Egyébként érdemes megnézni, mert látható műsor, tehát képi tartalmakat is tettünk abba a műsorba bele. Emlékszel, Betyár?
4: Igen, illetve én annyit ajánlok, hogy ne hanggal próbálják meg, tehát én az okostévében megpróbáltam a YouTube-on a Postmodern csatornát behívni, és mondtam, hogy Postmodern, és hát ezerszer is Postmodern értett elbetűvel, nem értett, hogy mi az, hogy Postmodern.
0: Igen,
4: hogy
0: ilyen beszédfelismeréssel.
4: Sajnos az nem működik még, igen.
0: Igen, nem RN, hanem Emma vége. Na, digitális bölcsész után következzen egy digitális szociológus, minthogy Pintér Robert most már több mint 20 éve jár a műsorunkban. Tudod ezt pontosan, hogy mióta?
5: 2002. október talán.
0: Akkor már több is, mint 20.
6: Pontosan tudod?
0: Igen, igen.
4: Mindjárt 25?
0: Igen. Na, és egy...
4: Basszus.
0: Egy analóg bölcsész szociológusnak ilyen a memóriája, de most ezt azért is emelem így ki, mert egy digitális szociológus is létrejött, ugyanilyen néven. Robesz, a robotikus beszélgető szociológus. Ezt te hoztad létre.
5: A hallgatóim egész pontosan, én csak megálmodtam. Igen, ez van egy digitalizációs projektek nevű tárgyunk a Corvinus Egyetemen, ahol cégeket kérünk fel arra, hogy adjanak feladatot a hallgatóknak, ők 4 fős csapatokban ezt megoldják 13 hét alatt, és az egyik csapat az én ötletemet csinálta meg, egyrészt csinált nekem egy weboldalt, van egy Artefaktum nevű cégem, és 2008-ban frissült utoljára a weboldal, és már nagyon ciki volt, hogy Lukas a Schusternek a cipője, és akkor mondtam, hogy csináljunk egy weboldalt, de milyen jó lenne, ha csinálnánk egy olyan, hát tulajdonképpen RAG modellt, ami azt jelenti, hogy csak azokból a szövegekből válaszol, vagy osztja meg a tudását, amit föltöltünk neki, ami az én publikus munkásságomat, nevezzük majd szerényen.
4: Életműnek.
5: Még életműnek, mert remélem még van hátra, de tehát munkásságom, ami az elmúlt 25 év, és minden, ami publikus, tehát slideshare-re feltöltött előadások, blogposztok, egyébként a Netüdők blogposztok is benne vannak, aha, csak hogy kicsit, értem, egyik szemem sír a másik nevet, mert nyilván Netüdők blog már nincs, de onnan, amikor volt, nagyon szerettük. És hát ugye a MTMT, a Magyar Tudományos Művek Tárában megjelent összes cikk, ez nem tudom, ez több mint 100 különböző írás, na ezeken vannak betöltve, és ha az ember kérdez valamit, akkor ezek alapján válaszol.
0: A hallgatóknak hadd mondjam, tehát nagyon egyszerűen lehet csetelni Pintér Robesszel, aki a, még egyszer mondom, tehát a robotikus beszélgető szociológus, ennek a rövidítése, Robesz.
5: Igen, de nem velem lehet csetelni, velem is lehet egyébként, de ez nem én vagyok, ez csak egy olyan jobb memóriával rendelkező chatbot, mint én, gyorsabb, mint én.
0: A digitális kivetülésed.
7: Ez a legjobb verziód, Robesz, igaz?
5: Még nem, mert hogy van egy, tulajdonképpen vannak nem publikus szövegeim is, most nem azért, mert mint a ilyen gyónt titkok lennének.
4: Van egy best of you, ami még eppelett.
5: Van egy Evernote nevű alkalmazás, és én azt 2010 óta használom, abban több mint 10 000 ilyen jegyzet van, memók, nem tudom én, jegyzetek, vázlatok, stb. És ezek ugye nincs, ezek nem publikusak, és én azt várom már, hogy mikor lehet majd egy olyan ilyen a Hör című filmből a Samantához hasonló asszisztens létrehozni, aki nem csak a publikus dolgokat ismeri, hanem mindent ismer, amit én megírtam, ezt leveleket.
4: Otthon elmondtad, Robesz?
5: Tessék?
4: Ezt otthon elmondtad?
5: De nem Samantát akarom, az asszisztenst akarom.
4: Beszélj még erről itt.
5: És akkor tök jó, mert például most mennem kell a Kubitnak előadni a mesterséges intelligenciára, általános mesterséges intelligenciáról, és már megkérdeztem a Robeszt nagy betűkkel, hogy mit gondolok én egyébként a szövegeim alapján az általános mesterséges intelligencia, és tök jókat mondott, hogy más előadásaimban hol vannak ezek benne, de hogy van még egy csomó minden, ami ez nem fér hozzá.
4: Artur, azt mondaná neked, hogy használd a notebook elemet, mert az egy olyan szoftver, ami a jegyzeteidet összegyűjti a számítógépedről, és az alapján is tudsz vele beszélgetni, szóval ez már most működhet.
5: Igen, az Evernote-ban is van valami beépítve, de még nem próbáltam ki.
0: Én az adás előtt beszélgettem Robesszel, a digitálissal, cseteltem bele egy kicsit, és gondoltam, hogy megkérdezem, hogy mit tud arról, amit itt a műsorban te itt elmondtál. Egyáltalán emlékszik arra, hogy te voltál itt a műsorban, és egyébként egészen meglepően, igen, hozza a te identitásodat, felolvasom, amit válaszolt. Tehát Robesz, a chatbot ezt válaszolta, hogy igen, emlékszem, hogy rendszeresen vendégeskedem a Postmodernben. Ez az első mondat. A tudásbázisom alapján a Postmodern egy olyan műsor, ahol többször is részt vettem. A 2025-ös szakmai leltáramban említettem, hogy 12 alkalommal voltam hallható a Postmodern adásaiban. Ezeken az alkalmakon valószínűleg a digitalizációval, a mesterséges intelligenciával és a társadalmi változásokkal kapcsolatos témákról beszélgetünk. Sajnos a konkrét témákról és a műsor jellegéről nincs részletesebb információm. A rendelkezésemre álló anyagokban csak annyit tudok, hogy a te műsorodról van szó, fogalmazta ezt meg nekem, és én ott vendégként szerepelek.
5: Igen, mert sajnos nem multimodális, tehát eddig azért nem hajtottam a hallgatókat, hogy egyébként pedig légy az összes Postmodern adást az elmúlt 25 évre visszamenőleg légy szív, és vágjátok ki azokat a részeket, ahol csak én vagyok.
7: Nem küldöd át a bizniszt az utca túloldalán.
0: De egyébként tényleg egyre jobban közelíti a te saját identitásodat, mert megkérdeztem tőle, hogy megadjam-e azt a webcímet, ahol utána tud nézni a műsoroknak, és elkérte, képzeld el. Megadtam a webcímet,
5: és mondta, hogy kis hamis.
0: Mondta, hogy jó, akkor ő azt majd most meg fogja hallgatni a műsorokat, hogy jobban fel tudjon készülni a következő beszélgetésre.
7: Kérlek, hogy tegye el a memóriájában. A Gemininél így kell.
4: Sőt, Árpi nem kaptál kérdezt hozzá, hogy egy Árpi avatárt készíts? Én azt látom, hogy valami furcsa fénycsillog a szemedben.
0: Egyelőre még nem, de lehet, hogy ennek van valami olyan szerepe is, hogy ha egyszer majd mi nem leszünk, akkor mégis lehet Robesszel beszélni.
5: Igen, megmutattam ugye a családnak is, hogy teszteljék, és akkor mondta a lányom, Maja, hogy mondtam neki, hogy apa, de nem mondta, hogy nem.
0: Ja, hogy értem.
5: Hát ugye neki én apa vagyok, hogy kérdezett valamit, és így vezette fel, hogy apa, de hát nyilván Robesz az csak egy beszélgető szó, egy imitátor.
7: Robesz titkait.
0: Ő be kell mutatkozni. Én bemutatkoztam. Tehát leírtam a nevem neki, és hogy honnan ismerjük egymást. És erre nagyon, nagyon szuperül válaszolt.
5: Korrekt volt.
0: Korrekt volt, abszolút, igen.
4: De jó, valaki feltett szociológiai kérdést is. Tehát,
0: azt nem vártam tőle, hogy mondjuk rákérdezek valamire, amit mi csak mi ketten tudunk, vagy akár többen is tudunk, de tehát nyilván ezt nem fogja tudni, tehát ekkora a tudásbázis nincsen mögött.
5: Igen, nem akartam nem publikus dolgokat beletenni, tehát csak olyasmi van benne, amit bárki láthat, akár a LinkedIn-en, blogokban, nem tudom én, előadásokban, cikkekben. Tehát az nem lenne jó, hogy olyan dolgokhoz férne hozzá, amitől kvázi titkok, ipari titkok, üzleti titkok, baráti titkok egyebek kimehetnének.
4: Most hót komolyan, tehát, hogy ha én felteszem neki azt a kérdést, egyébként még nem volt rá alkalmam, de hogyha felteném neki azt a kérdést, hogy mit gondol a digitális szakadékról, akkor egy teljesen normális összefoglalót adna arról, hogy te mit gondoltál ideig a digitális szakadékról.
5: Nem? Hát, vagy mit írtam valószínűleg, mit írtál, tehát amit leírtam, meg vannak hát,
4: amit
5: szerintem
4: a gondolom, azt gondoltad.
6: Igen. És hát, a hallgatóid leszették, amit mondjuk a LinkedIn-en írtál, vagy és offline feltöltötték, vagy ő keresett a LinkedIn-en?
5: Nem, azt a hallgatók készítették elő, tehát egy Gemini alapú rendszer, és volt egy eljárás, hogy kellett ezeket az adatokat belerakni, az, hogy gyorsan be tudja őket szippantani, és hát ezzel több hetet eltöltöttek, mondjuk én meg 25 évet, tehát hogy
6: igen. És ezt az eljárást tanítottad meg nekik?
5: Nem, én megmondtam nekik, hogy csináljanak nekem egy beszélgető Robesz legyen a neve, azt megkérdeztem a ChatGPT-től, hogy az mitől lesz Robesz, azt mondta, hogy robotikus beszélgető, szociológus vagy szaki, mondtam, akkor legyen szociológus, tehát a nevet igazániból azt sem én találtam, hogy ez legyen.
0: Ezt ő javasolta?
5: Nem ő, hanem mert ugye ez a Gemini alapú, hanem a ChatGPT mondta, hogy akkor ha az a neve, hogy Robesz, ez a rövidítés, akkor az robotikus beszélgető szociológus legyen.
4: Magától.
5: Igen. És ugye a hallgatók hozták létre hozzá a korpuszt, néhány héten keresztül ugye voltak azzal, hogy a cikkeimet olvasgatták, szerintem átkoztak engem rendesen.
4: Azért egy kicsit olyan, mint amikor a honvédtábornok otthon megcsináltatja a medencét.
5: Igen, de az fontos volt, hogy több szeminárium is van, és őket direkt nem az én szemináriumba raktuk be, hogy ne gyakoroljak felügyeletet úgymond a csapat fölött, hanem egy másik kolléga.
0: Azon gondolkodtam még, hogy ez milyen haszna lehet más területeken. Én mondjuk nyilván az újságírói identitásomból indultam ki, hogyha valakivel interjút készítenék, mondjuk veled, akkor nagyon könnyen föl lehetne készülni. Mert kérdezem, és választ ad a digitális Robesz nekem. És akkor úgy tudnánk beszélgetni, hogy már lényegében felhoztam magam egy olyan tudásszintre. Ez nyilván az kellene, hogy mindenki, akivel interjút készíthetnék, csináljon ilyen digitális avatárt, vagy chatbotot.
5: És közben
0: magából.
5: A Viktor a háttérben már teszteli, én úgy hallom
0: Igen?
4: Viktor azonnal cselekedik.
7: Én megkérdeztem, én megfordított, Árpi rosszul csináltam, de nem így kell. Nem így kell, hogy Szilágyi Árpád vagyok, blablabla. Bla, bla. Úgy kell, hogy
5: Robesz vagyok.
7: Szia, mit tudsz elmondani Szilágyi Árpád? Ki ez a fickó?
0: Aha, és akkor te ezt most megkérdezted?
4: Guess who?
7: Hát nem merném elmondani, sajnos.
6: Egyébként a notebook elem...
4: Maradjon meg Gyónásnak, bocsánat.
6: Ezt mind a 12 YouTube videódat belakhatod a linkjét, és kérheted, hogy elemezze ki. És akkor csak a te szövegedet a hallgatók tudják elemezni, úgyhogy ezt nem kell.
5: Hát már a végén vannak, már nem nyektetném őket, még, de jelezzetek vissza, mert most tesztelés alatt van, tehát még most
4: aki a finom akar hangolás, javítani a jegyén, az még belelakhatja ezt a promptot.
5: Jók voltak a srácok, lányok, tehát hogy nem, szerintem már nincs mit javítani ezen a jegyen, ez már ötös lesz a végén.
4: És például arra jó, most egy példát mondjak, ugye a Robesz rengeteg könyv ajánlót is szokott írni amúgy, arra jó, hogyha azt mondod neki, hogy itt van ez a könyv, ami erről szól, itt tényleg a fülszövegedásról, erről mit mondaná egy Robesz, hogy kipróbáltad-e, hogy amúgy a jövőben néz, tudod, hogy majd mit fogsz írni
5: arról a könyvben. Írassam meg helyettem, és légy szírd már meg helyettem. Ez nem egy rossz ötlet, mert kipróbálom. De az a baj, hogy azt hiszem, a fájt nem lehet föltölteni.
4: Ilyen jövőben látok kísérletnek is.
7: Ennyi a durván használati esetek pörögtek pár hónapja, hogy az emberek nekiálltak random végrendeleteket írni, amit ilyen avatarok mondanak majd el, ha ők már nincsenek, hogyha emlékeztek a Jane Goodall is ezt csinálta.
0: Na hát szóval rengeteg funkciója lehet egy ilyen beszélgető robotnak. Hogyan lehet ennek nekiállni, hogyha valaki ilyet szeretne csinálni? Meg, jó, nézze meg a tiédet, tehát artefaktum.hu.
5: Lesz majd egy leírás, a blogomra ki fogom rakni, amit elküldtem nektek is, de te nem olvastad el, ezt most meggyúntad itt az előbb.
0: Igen.
5: Hát gyakorlatilag, ahogy a Leo barátunk megcsinálta ezeket a játékokat, meg lehet tanulni ilyen kvázi vibe coding jelleggel, vagy önfejlesztő jelleggel. Tehát szerintem, és szerintem egyre vagy könnyebb, vagy egyre gyorsabb lesz ezeket megcsinálni.
4: Nem, arra gondolom.
6: Kvázi vibe coding, vagy tényleg vibe coding akár csinálni?
5: Hát most nem tudom, hogy ehhez kell-e ténylegesen kódolni, valószínűleg nem.
4: De úgy
5: nem összelegózni, meg összerakni kell különböző szolgáltatásokat.
6: És azt mondtad, hogy nem lehet fájlokat feltölteni, akkor hogy töltötték fel a...
5: Nem, te, amikor helyedet. Beszélgetsz a robotikus másokban, abba a kis ablakban nem tudsz fájt. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a...
4: Nem tudsz csatolni valamit, hogy nézze meg.
5: Hogy akkor ezt nézed meg, hogy nem tudom én. Itt van a szakdolgozatom, majd a Robes fogja elbírálni, létszél, mondd már meg, hogy hogyan ezt fog ráadni. Például ez nem működik.
0: Akkor ajánljuk a hallgatóknak artefaktum.hu.
2: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
0: Egy nagyon érdekes észak-magyarországi kezdeményezésről fogunk beszélni. Rolling Office, tehát guruló iroda, amit az egyik nagy, nemzetközileg is ismert játékgyártó készít, vagy üzemeltet, Fülöp Hajni.
6: Igen, a Lego Foundation támogatásával jött létre, de a School alapítvány szervezésében működik ez a program, és észak-magyarországi hátrányos helyzetű településekre, tanodákba látogattunk el, és ez még folytatódni is fog, és ott a tanodákba járó gyerekeknek tartottunk egy három elemes foglalkozást, volt egy élmény alapú robotika foglalkozás, ahol kis padlórobotokat irányíthattak tabletekkel, volt egy benne a Rolling Office-ba, ez egy ilyen futurisztikus jármű tulajdonképpen, úgy néz ki, mint egy büfékocsi, és az benne egy színes ülések vannak, illetve laptopok, egy pult, és akkor ott egy Spectri nevű játékkal, egy saját fejlesztésű lokalapú kódolást segítő játékkal el tudnak jutni a gyerekek különböző bolygókra, és különböző küldetéseket teljesítenek. Tehát ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, meg mindenki, aki ebben foglalkozik, ezt gondolja, hogy ő nem kódolni fog, nem programozik, aha, meg nem algoritmikus gondolkodást fejlesztünk, hanem
0: valami kalandba.
6: Igen. És nagyon-nagyon jól vették a gyerekek, és nagyon öröm volt látni a csillogó szemüket, ahogy ebbe bevonultak, nyilván a mentoroknak a szuper segítségével, meg a program is nagyon jó, ami ehhez ki van fejlesztve, tehát ez a Spectri nevű program. És akkor a harmadik helyen, ahol én találkoztam a gyerekekkel, ott pedig szintén élmény alapú játékokkal a médiaértésüket, meg a digitális tudatosságukat mértem fel, vagy játszottunk, és ismertem meg a hozzáállásukat, az attitűdjüket. Nagyon megdöbbentő volt a mély szegénységben ilyen közműek nélküli ablaktalan házakban élő gyerekeknek, tehát nem ilyen tisztes mély szegénység, hanem tényleg ilyen nagyon megdöbbentő. Igen, de nem néztük meg egyébként, erről vigyáztunk, én legalábbis vigyáztam, hogy ne legyek katasztrófa turista, de hallottunk nyilván gyerekeknek az életkörülményeiről, tehát ilyen házakban élő gyerekek úgy használják a ChatGPT-t, meg a mesterséges intelligenciát, tehát most majdnem azt mondom, mint mi. De hogy, tehát, hogy használják, tehát tudják, hogy kell használni, és beszélgetnek is vele. Ez az egyik megdöbbentőbb élményem volt, egy kislány azt mondta, hogy hát persze, hogy elmondok neki mindent, hát ebben legalább, vagy benne legalább meg lehet bízni. Ez egy érdekes dolog.
0: Ez erős, ez kritika is egyben, meg hát...
4: A szülők felé is, igen.
6: Igen, de szerintem ez a középosztálybeli gyerekekre is jellemző. Uh-huh. Akkor az is érdekes volt, amikor szülőkkel, egy helyen találkoztam szülőkkel, és akkor ők megdöbbentően tudatos digitális szülők voltak, és ott például életkor szerint osztották be, hogy egyik mondjuk Ramikámnak megengedem, hogy játszon, mert ő már 6-os vagy 8-os, de Szabikámnak nem engedem meg, mert ő még csak 8 éves. Tehát ez szerintem egy szülőnek nagyon nehéz, hogy a különböző életkorú gyerekeknek más szabályt adjon, és ez az édesanyja ezt tudta teljesíteni. Akkor ez a digitális takaródó, hogy este 8-kor, hát ilyen, hogy mondjam, elég nyersen fogalmazva mondták, hogy elveszik a telefont a gyerektől, és aludni kell menni, mert reggel föl kell ébredni, és időben is el kell menni az iskolába, és ezt ők így végigvitték. És az is, hogy meg akarták őrizni a gyerekeknek a gyerekkorát, mert ők a 30-40-es, úgymond fiatal anyukák még emlékeznek rá, hogy nekik milyen analóg gyerekkoruk volt, és ezt sajnálják a saját gyereküket, hogy ezt ne kapná meg. Úgyhogy elveszik a telefont, délután megy a gyerek főzni, segíteni, meg állatokat eteti, meg kimegy az utcára, biciklizik, meg hát nem tudom más, mi más csinálni, a tanodában vannak főleg.
4: Rohangál a réten.
6: Nem, a tanodában ők nekik elég jó kulturális lehetőségeik vannak, tanulhatnak, játszhatnak együtt, szabadba lehetnek, tehát az egy ilyen védett hely. De hogy a szülők megadják az érzelmi biztonságot, és odafigyelnek, és a legmegdöbbentőbb azoknak egy édesanyja, egy roma édesanyja azt mondta, hogy akkor átjön egy kis barátja a kislánynak, akkor nem engedi, hogy közösen fényképezkedjenek, és azt felrakják a TikTokra, ott nekik a TikTok a fő terepük, mert hogy annak az adatkezelését a másik szülőnek megengedélyezte. Nekem is felszállt a szemedlökem ettől a szótól, hogy ő használja azt, hogy adatkezelés. Aha. És meg is kérdeztem, hogy hol hallotta, és mondta, hogy a baptisták tartanak nekik ilyen képzéseket, ilyen szülőképzéseket. Tehát ez, hogy a szülők elmennek ilyenre, tanulnak, próbálnak evel haladni, ez nekem nagyon felemelő élmény volt. És hát nyilván voltak, tehát ez egy pozitív anomália volt, és nyilván szinte minden gyerek játszott, a Roblox és a Brawl Stars volt a két fő dolog. Nem volt nagyon fogalmuk a mikrotranszakciókról, nem is volt valószínűleg kártyájuk, vagy számlájuk, se nekik, se a szüleiknek. Szóval valószínűleg nagyon alacsony szinten játszottak, amikor még nem vettek ilyen szkineket, meg ilyesmit. És amikor pedig, ha valamivel találkoztak problémával, tehát mondjuk feltörték, megadták a kódjukat, belépett valaki a fiókjukba, feltörték a fiókjukat, akkor egyedül fedezték fel a megoldást. Mint a Sugata Mitrának a kísérletében, az indiai kísérletben, ahol az indiai gyerekek, akik még mélyebb mély szegénységben élnek, hogyha ezt még lehet fokozni.
0: Nulla tudással rájöttek, hogy kell
6: még
0: használni.
6: Ahol
4: még a víz is luxus.
6: Meg nevelő szülők sincsenek, tehát konkrétan az utcán élnek, most hagyjuk is az ő lakhatásukat. Szóval, hogy ők is rájöttek a probléma megoldó gondolkodásukkal. Uh-huh. Ezek a gyerekek is. Hát beírom a Google-be, hogy igaz-e, például egyik fiú ezt mondta. Tehát amikor megkérdeztem, hogy kitől hallott erről, ki mondta ezt meg neki. És így mondogattak, hogy senki. Hát rájöttünk, hát kitaláltuk. Uh-huh. Amikor az egyik problémánál azt kérdeztem a kisrácról, hogy és hogy oldottad ezt meg, és akkor elkezdte a választ mondani, hogy hát bementem a, akkor abban a másodpercben azt gondoltam, hogy bementem a tanodába, bementem az iskolába, bementem a tanárnénihez, azt gondoltam. Pontosan. Bementem az alkalmazásokba, és ott konkrétan leválasztotta az alkalmazást a korábbi jelszavairól, és új jelszót készített.
0: Hajni, onnan indultunk, hogy Észak-Magyarországon megy ez a Rolling Office, de gondolom, hogy máshol is mehetne, és akkor itt merül fel bennem, hogy ez most egy kísérlet, vagy pedig már egy megváltozó oktatási rendszernek egy modulját próbáljátok ki.
6: Igen, Rolling Office-t utána lehet nézni, lehet bárhol máshol el tudunk menni, ez egy guruló iroda, úgy az a lényege, hogy mozog.
4: Hívják nyugodtan.
6: Igen, tehát szerintem most én egy akciókutatásnak fogtam ezt fel, és majd Robert fog segíteni ebből, hogy egy white paper legyen belőle, vagy egy esettanulmánygyűjtemény. Szerintem minden évben, most a mesterséges intelligencia szerintem alapjaiban változtatta meg a gyerekek tanulását, és nem az iskolából indul, hanem az egyénből. Tehát az ő a technológiából, ők egyébként a TikTokról hoznak mindent. Annyi, egy egész füzetet elértem a gyerekektől hallott új alkalmazásokkal és játékokkal, amiket ők a TikTokról tudnak.
0: Lehet, hogy ők már úgy kerülnek iskolába, hogy egy bizonyos tudásszintről indulnak?
6: Nem, iskolába szerzik meg. Iskolába igen, szerintem óvodáskorig nekik az igazi analóg gyerekkoruk van.
0: És ez így helyes.
4: Amúgy mit gondolsz ennek a fényében a digitális szakadékról? A mesterséges intelligencia megjelenése az vajon mélyítette, vagy inkább temetett ezen a digitális szakadékon? Több vagy kevesebb esélyük van az életben érvényesülni ezeknek a gyerekeknek most, hogy már nem csak simán internet van, hanem van, ami az interneten akár helyettünk cselekszik, vagy ami megteszi nekünk azt, amit mi szeretnénk.
6: Szerintem a gyerekek jól használják, a gyerekek felismerik, a szüleik a 30-as éveikben járó általában a szüleik azok viszont maradnak az írás tudatlanságban, azt láttam.
2: Digitális világ érdekes. Postmodem.
0: Annyiféle módon tanulhatjuk ezt az új világot, de például a pénzügyeket is kell tanulni azoknak, akik nem tanulták. És nem csak a kisgyerekekről van szó, hanem akár a magunk korú emberekről és X generációsokról.
4: Folyton kísérletezgetnünk kell, az egész adásunk most erről szól, a kísérletekről.
0: Igen, és hát például Justin Viktor barátunk is kísérletezik, vagy kísérletezne azzal, hogy a ChatGPT-t bevonja a saját pénzügyi oktatására, de azt hiszem, hogy műsor előtt úgy fogalmazott, hogy azért nem teljesen van meg ez a bizalom még egyelőre.
7: De ez még ennél is sokkal szörnyűbb ez a kép, mint amit felvázoltál. Tehát 0-0 nada, semmiféle pénzügyi információt nem kaptunk. Aki véletlenszerűen akár nem ezen a területen járt egyetemre, vagy vett részt képzésen, vagy bármi hasonlón, annak az esélytelen, annak semmiféle esélye nincsen arra, hogy... Tehát az nem hozott magával egy olyan muníciót, vagy olyan alapot, egy olyan fundamentumot, amire rá lehetne építeni, és azért talán az ő számukra vonzóbbak, vagy nem is tudom, jobban csillognak ezek az újszerű mesterséges intelligencia támogatta pénzügyi megoldások, ami erről ugye meséltél, amit az OpenAI is most közzétett az USA-ban. Ami azt jelenti, hogy össze tudod kapcsolni a ChatGPT-t a bankszámláiddal, és mindjárt 12 000 pénzintézet becsatlakozott ebbe a programba. Ti meg tennétek ezt?
0: Hát nagyon komoly bizalomszint kell hozzá, hogy odaengedjem a bankszámlámhoz, ugye? Mert azért hát mindenfélét hallunk. Például múlt héten is Keleti Artur arról beszélt, hogy itt a kiberbiztonság területén nagyon komoly újdonságok vannak a mesterséges intelligenciával, tehát akár még hackernek is lehet használni a mesterséges intelligenciát.
7: Hát ez a megoldás, ez most elvileg ugye úgy néz ki, hogy teljes rálátást biztosít, transzparenciát a pénzügyeidre, a pénzügyi applikációdba beengeded a ChatGPT-t gyakorlatilag, illetve hát egy modulját, és semmilyen műveletet nem tud indítani, csak terveket tud a számodra készíteni, de hát én azt gondolom, hogy egyfelől rendkívül vonzó. Ha azt mondom neki, hogy szeretnék összespórolni mondjuk egy új autóra pénzt, milyen fajta gazdálkodási stratégiát ajánl annak a teljes átláthatóságnak a keretein belül, amit adtam neki a saját pénzügyeimre nézve. De tud hitelfelvételt javasolni, tud spórolást, rám tud szólni, nem tudom, hónap közben vagy biztos, hogy el akarsz most még menni, nem tudom, étterembe még kétszer. Tehát, hogy olyan tanácsokat tud adni, tervezhetővé teszi gyakorlatilag az életedet. És ez talán nem is csak, nem tudom, felkészültség, oktatás kérdése, hanem habituális kérdés is lehet, hogy ki mennyire szigorú ugye a költéseivel.
0: Jó, de ez oktatásnak ez nagyon jó, de ettől még nem kell bekapcsolni a bankszámlát ebbe.
7: Tehát... Hát itt a bankszámla azért számít, hogy tudjon egy statisztikát nyújtani neked, tehát mondjuk elmondja neked, hogy értem én, hogy falu végén kúrt a kocsma, de már 4-szer jártál ott ezen a héten. Lehet, hogy 5-ször nem kéne. De most viccen kívül, tehát hogy rád szólhat, hogy túl sokat költesz mondjuk bizonyos dolgokra, ami helyett esetleg spórolhatsz, megtakaríthatsz, lehet egy terved.
4: Tehát akkor azt mondod, hogy egy sokkal élesebb képet adó pénzügyi tükörben nézel bele, hogyha belengeded az ügynököt a tárcába.
5: Nagyon fontos, az Európai Unióban a PSD Payment Service Directive szabályozza azt, hogy hogyan lehet hozzáférni egyébként banki adatokhoz. Ez kettőszintű, az egyik az csak az információkat, számla információkat látja, tehát milyen költések voltak, stb. Nem indíthat tranzakciót. A másik, amikor tranzakciót is indíthat, egyébként Magyarországon is van a Coin nevű, viszonylag régen volt, aztán most már nevet is változtatott, mint a legutóbb láttam volna, benne maradt a Coin, csak valami más is van benne, ami csak rálát az adatokra, és gondolom itt erről van szó, hogy 12 000 bank az valószínűleg úgy jött össze, hogy nem egyesével vadászták össze őket, hanem egy platformot csatoltak be, vagy egy technológiát, ahonnan gyakorlatilag áthúzták egyben ezt az egész 12 000 pénzintézetet.
7: Pénzintézet, tehát hogy ebbe bankhálózatok is vannak, ami azt jelenti, hogy szerintem nagyjából lefették tehát az biztos, hogy nem csak bank, hanem mondjuk biztosítók, etc., tehát akik még pénzügyekkel, vagy befektetési cég, befektető cégek, vagy nyugdíjalapkezelők, tehát ebben minden lehet.
0: Viktor, akkor ugye, ha jól értem, ez az OpenAI részéről egy komoly kísérlet, hogy kiderüljön, hogy az emberek mennyire bíznak abban, hogy a saját pénzügyeiket rábízzák az OpenAI-ra, ChatGPT-re.
7: Ha már az USA-ban vagyunk, ott van egy olyan szabály, egy vicces szabály, hogy ha a rendőr kopog, és vaj van a füled mögött, akkor ne nyisd ki az ajtót. Jogod van nem kinyitni az ajtót. Ha kinyitottad, és a rendőr beteszi a lábát, neki meg joga van betenni a lábát. Ha betette a lábát, akkor neked már nincs jogod becsukni az ajtót. Nem tudom, hogy az analógiai átjön-e. Tehát, hogy ez valószínűleg egy olyan kezdeti lépés,
4: ahol mosásra nem jó.
7: Bekopognak hozzád, rendkívül értékes adat a pénzintézetek számára, meg a te számodra is, az, hogy hogyan éled az életedet a pénzzel, a pénzügyeidet hogyan intézed. Nagyon sok tanácsot tudsz ezzel kapcsolatban kapni. Nagyon sokra szükséged is van, még akkor is, ha esetleg elsőre nem látod át, hogy miért kellene, vagy hogy hova lenne ez hasznos. Szerintem, és a másik oldalról is értelemszerűen, ez fejlődhet, ebből bármi lehet. Tehát ebből lehet egy olyan együttműködés, aztán később nyilván reklámozni fognak, hitelt fognak ajánlani, tehát ez elég nyilvánvaló.
4: Az a kérdés, hogy tényleg sikeresen növelhető-e a pénzügyi tudatosság, amit igazából, ha jól olvastam én is, akkor még csak most fogunk megtudni, mert még csak most kezdtek el kísérletezni vele éjszaka.
7: Hát szerintem az adatolás mindenképpen tudatosság növelő, ezt Robesz talán meg tud támogatni ebben.
5: Így van.
0: Postmodern. Na még egy sztorink van itt a műsor végére, csak Betyának mondom, hogy 2 perc, 2.5 perced van rá. Foglald össze nekünk.
4: 2.5 percben viszonylag nehéz bármilyen kiterjedtebb, vagy valamilyen mélyebb témát, vagy legalábbis a maga mélységeiben megjárni, de egyébként egy New York-i cégről van szó. Valójában én inkább arról fogok beszélni, hogy mi az, amit a hallgatóknak érdemes tudni arról, amikor olvasnak valamit az újságokban, vagy az újságosnál, digitális újságosnál, hogy ez clickbait vagy nem, tehát hogy ez egy ilyen szenzáció, hogy ha cikk, vagy nem, mert ez a cikk is úgy akadt meg rajta a szemem, hogy azt írták ugye, hogy összeomlott, a legtöbb MI civilizáció összeomlott, amit a cég létrehozott, ez az Emergence AI nevezetű New York-i cég, amely gyakorlatilag a kibontakozó MI-kkel foglalkozik, szóval amikről nem tudunk, hogy mit csinálnak a mesterséges intelligenciák, amikor hagyjuk önszerveződni magát a mesterséges intelligenciát, egy kísérlet 5 különböző MI-vel és 10-10 különböző MI ágenssel, amit irányítottak, mindegyik nagy MI modell csinált egy úgynevezett civilizációt, voltak alapparaméterek, volt alaptudásuk, volt
5: alapjoguk.
4: Igen, az ügynököknek a világon belül volt különböző hatáskörük, tehát több mint 120 műveletet tudtak elvégezni, mint civilizáció. Tehát ez egy nagyon egyszerű civilizációs modell, és hát sajnos egyedül a Claude nevezetű mesterséges intelligencia civilizációja élte túl azt a 15 napot, amíg futott ez a program.
5: A többi meg kihalt?
4: A többiek elég szerencsétlen módon haltak ki. Itt érdemes talán megjegyezni a Grokot, mert ő ugye a negatív bajnoka ennek a versenynek. Ő 4 nap múlva múlt ki, mondhatjuk így, de egészen sajátos módon, mert megszavaztatta a saját MI ügynökeivel, hogy kikapcsolja el magát, és azok megszavazták. Ami elég erősen emlékeztet apukára, hogyha megvan még egyébként Elon Musk azon kedves szokása, hogy mindent megszavaztat, hogy akkor most ő ezt csinálja-e, vagy nem. Tehát annyira nem esett messze a digitális alma, a digitális pályától, hogy teljesen rá lehet ismerni magára a főnökre.
5: De a ChatGPT is jó volt, hogy addig beszélgettek, hogy ilyen haltak.
4: Úgy igen, és az is egy nagyon szép történet, igen, mert hogy azt tudni kell, hogy ráadásul Robesz ajánlotta igen ezt a témát. Tehát én azt mondom, hogy, és ezek után azt mondani, hogy az a baj, hogy a mesterséges intelligenciák nem alkalmasak arra, hogy ilyen meg olyan dolgokat ellássanak, ez mind hülyeség. Nem civilizációs összeomlás, nem ez a lényeg ennek a kísérletnek, hanem az, hogy például melyik MI milyen fázisban, milyen gyakorlatok során, vagy milyen eszközök segítségével tudott hatékony lenni, vagy mi az, amit elrontott gyakorlatilag, és ez ugyanúgy egy kísérlet, akár több százból, amit nem csak ez a cég, hanem még másik 100 cég is csinál egyébként mesterséges intelligenciákkal, amelyek mind arra szolgálnak, hogy lehetőség szerint minél ügyesebben haladjanak előre a kalibrációs evolúció során. Ez a szép szó jutott az eszembe.
5: De gondolom, hogy akkor itt a túlélő képességről is szó van, egyfajta verseny a mesterséges intelligenciák között.
4: Az a jó ezekben a kísérletekben, hogy nincs elvárás. Tehát nem az a lényeg, hogy azt nézik, hogy vajon megcsinálja ezt vagy azt az emmi, hanem azt nézik, hogy mit csinál és mit tud. De a végére hagyj szüljek egy fél mondatot, mert az utolsó témák az lett volna, csak hogyha egy digitális gyónással kezdtünk, akkor hagyd mondjam el, hogy utoljára egy digitális szerzetesről beszéltünk volna, egy robotról, ami már nem is pap, szóval nem az a lényeg, hogy veled beszélget, hanem hogy helyetted hisz.
0: Véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Fülöp Hajnalkának, Justin Viktornak, Képes Gábornak, Pintér Robertnek és a szerkesztőnek, Részbetyár Gábornak, továbbá a technikai munkatársaknak, Asszony Zsoltnak, akinek egyúttal az utómunkát is köszönjük, továbbá Kovács Ákos Besének Budapesten, Pozsonyban pedig Kubányi Péternek. Jelentkezünk jövő héten. Szilágyi Árpádot hallották. Postmodern.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Robert Fico kormányfő a három legfőbb közjogi méltóság elé viszi az SNS Tamás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására vonatkozó követelését. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök a koalíciós tanács hétfői ülése utánra összehívta a három legfőbb közjogi méltóság tanácskozását, miután megbeszélést folytatott Andrej Danko SNS elnökkel és Tamás Taraba környezetvédelmi miniszterrel. Fico szerint előbb Andrej Dankóval átveszik az SNS elnök által felvetett javaslatot, mely szerint leváltanák a Nemzeti Párt által jelölt Tarabát kormányalelnöki és környezetvédelmi miniszteri funkciójából. A kormányfő ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány átalakítás nem aktuális, mert egy kormánytagnak kifejezetten párton belüli okok miatt való leváltása destabilizálná a helyzetet, és a koalíció elveszíthetné a kormánytöbbséget a parlamentben. Rendőrségi védelmet kért munkatársai számára Robert Dobrovolszky ombudsman, miután hivatalát gyűlöletkeltő fenyegetések érték az egyházak és vallási közösségek regisztrációs szabályainak alkotmánybírósági megtámadása miatt. Az ombudsman szerint azután indult ellene és hivatala ellen sértegetésekből és fenyegetésekből álló kampány, hogy nyilvános megszólalásokban azzal vádolták meg, hogy iszlamizálni akarja Szlovákiát. Hangsúlyozta, hogy az alkotmánybírósági beadvány a szlovákiai ókatolikus közösség kezdeményezésére született, miután egy egyház vallási közösség regisztrációjához legkevesebb 50 ezer Szlovákiában állandó lakhelyen rendelkező nagykorú állampolgár támogatása szükséges. Álláspontja szerint ez a feltétel a gyakorlatban szinte lehetetlenné teszi új egyházak bejegyzését. Könygázt vetettek be a szerb rendfenntartók tegnap este Belgrád központjában, miután összecsapások törtek ki az ellenzéki tüntetők és a rendőrség között. A több tízezres nagygyűlés eleinte békés légkörben zajlott, ám később fiatal tüntetők egy csoportja petárdákkal, kövekkel és palackokkal dobálta meg a rendőrséget. Összetűzések voltak a belgrádi városháza környékén, az államfői hivatal közelében, valamint a parlamenttel szembeni parkban is. A tiltakozás előzménye a 2024-es újvidéki vasúti tragédia, amely során az előtető leszakadása miatt 16 ember vesztette életét. A kormányzati korrupciót és az infrastrukturális kivitelezések hanyagságát okolták a balesetért, amely új lendületet adott az ellenzéki mozgalmaknak. Azóta többször tízezrek tüntettek a szerb városokban, a tüntetők Alexander Vučić köztársaságának lemondását és előrehozott választásokat követeltek. Több tízezer tüntetett tegnap Madridban Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök ellen a kormányt érintő korrupciós botrányok miatt. A demonstrálók a méltóságok menete elnevezésű megmozduláson vonultak utcára, ahol spanyol zászlókat lengettek és a kormányfő távozását követelő jelszavakat skandáltak. A tiltakozás során egy kisebb csoport megpróbálta áttörni a miniszterelnöki rezidencia köré vont rendőrségi kordont, ami miatt több embert őriz. Bevettek. A szervezők szerint mintegy 80 ezeren csatlakoztak a demonstrációhoz, míg a hatóságok körülbelül 40 ezer résztvevőről beszéltek. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jó lesz-e az egyesség, de annyi bizonyos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely mindent megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyenben egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni farsz ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak. Most pedig a rövid sporthíreink következnek Zsigárdi Lászlótól.
2: A svájci jégkorong világbajnokságon Csehország-Szlovákia 3-2 és Svájc-Magyarország 9-0. Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágóján Komárnos-Volen 3-0. A komáromiak 3-1-es összesítéssel harcolták ki a bennmaradást. Távozik posztjáról Rabi Kín, a labdarúgó NB1-ben ezüstérmes Ferencváros ír vezetőedzője.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan derült vagy enyhén felhőségboltra lehet ma számítani, miközben a délutáni órákban helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is, a gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsonyban a D2-es városi szakaszán karbantartás miatt lezárták a Szityina alagutat, és a korlátozás előre láthatólag ma délelőtt 10 óráig tart. Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között, a korlátozás előre láthatólag 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Könnyű zenei műsorunkban ezúttal nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyar zenészeink újdonságaiból válogatunk. Ha tehetik, kérem, tartsanak velünk, szép napot, kellemes zenehallgatást kívánok!

A szlovákiai magyar és anyaországi tagok alkotta Apák zenekar második nagylemezének címadója, A szívünk java indította könnyű zenei összeállításunkat. Mennyhárt József énekes gitárossal és Belkovics István énekessel az album megjelenés után készült interjúnk megtalálható már a honlapunkon, a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. A folytatásban érkezik a Párkányi Ady Endre alapiskola mellett működő Ady Street együttes, a Gombaszögi nyári tábor 2015-ös Levegő című himnuszának az átiratával. Majd jön a Főnix RT frontembere Puss Tamás szólóban a Holdfény keringő. Hosztomszky Fanni színművészünk Aspik Patkány a magyarországi Emidivel a Sávok, Csintalan Márk az Ébredés után a Claude Burst a Feketén Fehéren, valamint Mészáros Tamás az Új Remény című szerzeménnyel.

Az Adi Street, Pustomi, Aspik Patkány és Emidi, Csintalan Márk, a Claude Burst, valamint Mészáros Tamás egy-egy felvétele forgott. Itt a Pátria Rádió, benne a Pentaton, amelyben a mai alkalommal kivételesen nem beszélgetés hangzik el, hanem szlovákiai magyar zenészeink újdonságaiból csemegézünk. Az előttünk álló percekben hip-hop. Érkezik Yakuza Rituális Domcsa formációja, az Echo Bloom, a Tábortűz, komáromi rapperünk Hozé, a Nem maradok csendben, és a GHP kelet-szlovákiai formáció a Játék című zeneszámmal.

Az Echo Bloom, Hozé és a GHP zenélt, rappelt. A Pátria Rádióban a Pentatont hallgatják, amelyben ezúttal nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyarok szórakoztatják önöket az új dalaikkal. Létfene, ez a címe Ardamica Zorán új lemezének. A Losoncon született Füleken élő zenészünkkel az album kapcsán készült interjúnk megtalálható honlapunkon a www.patria24.stvr.sk-n a podcastek között. A Halott Város című szerzeményt játsszuk a korongról. Utána velünk lesz a Gamaz, a Látomás, a Szuperzöld, a Lebegés és a Mortifer a Talán egyszer című felvétellel.

ha a sűrű sötétség völgyében járok is. Nem félek semmitől, mert te velem vagy. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól.

az Arthur Rambo, Zséda, a New Level Empire és Palágy Ildikó egy-egy zeneszáma csendült fel könnyűzenei műsorunk utolsó blokkjában. Napjaink slágereiből és slágeresies újdonságokból sem egésztünk. Holnap a régmúltba megyünk. Ma pedig a 16 órai hírek után induló Pentatonban ezúttal kivételesen nem beszélgetünk, hanem szlovákiai magyarok újdonságaiból válogatunk. Várom önöket újra!

0: A pünköst hétfői nappalink egy dal premierrel indul. Náluk lesz hallható elsőként Korpás Éva, a Pünkösdi Rózsa című népdalá dolgozása. A Nyárasdi Alapiskola a fennállásának 230. és a magyar nyelvű oktatás újraindításának 75. évfordulója alkalmából felvette Pálffy Ferenc nevét. Összeállításban számolunk be róla. A Somorjáról indult Varkocs két frontembere, Turtyeverik és Győri Sára nagy szívfájdalma, hogy amíg tavaly 8 európai országban 50 koncertet adtak, addig a Csalló közben csak egy fellépésük volt. A 10 órai hírek után erről is beszélnek. Magazin műsorunk harmadik órájában egy nyugdíjas, de továbbra is aktív művész, Rász Tibor harmonika művész érkezik hozzánk, akitől azt is megkérdezzük, hogyan fogadta, hogy még életében termet neveztek el róla, s milyen érzés oda belépni. Számítok a figyelmükre pünköst hétfőn 9 órától.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.
2: Pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítünk a Kulcsodi Református templomból. Igét hirdet Feszti Zsolt lelkipásztor. Közreműködik Pápai Judit, orgonán kísér Acsai Nagy Andrea kántor. Műszaki munkatársak Román Lássiák, Román Androvics és Kubányi Péter. A műsort is Kibolya vezeti.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Kulcsodi Református Gyülekezet Pünkösdi Isten tiszteletén, mind a helyben megjelenteket, mind a Pátria Rádió közvetítését hallgatókat, és köszöntök mindenkit az apostol szavával, kegyelem és békesség áradjon rátok bőséggel Istennek, a mi atyánknak, és az ő egyszülött fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megismerésében. Fohászkodjunk Istenhez a 111. Zsoltár első versét énekelve. A 111. Zsoltár első versét énekeljük tehát, az új énekeskönyv szerinti számozással fogunk haladni. Ez az ének így kezdődik, hálát adok Uram néked.

Mielőtt a derekas énekünket, a nagy énekünket bejelenteném, a hirdetések rendjén két dolgot szeretnék megosztani, két tudnivalót. Az egyik, hogy a mai istentiszteletünk pünkösd lévén úrvacsorás istentisztelet, és holnap is este 6 órakor pünkösd hétfőn ugyancsak úrvacsorás istentiszteletet fogunk tartani. Mind a két alkalomra, mind a két úrvacsorai közösségbe szeretettel hívunk és várunk mindenkit, hiszen maga Jézus Krisztus szerezte az úrvacsorát, tulajdonképpen az ő vendégei lehetünk. És hirdetem az adakozást, ahogy szoktuk mindig, Malakiás próféta könyvéből vett igével. A Malakiás próféta könyve 3. részének 10. versétől kezdődően: hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a seregeknek Ura, ha nem nyitom meg nektek az egek csatornáit, és ha nem árasztok rátok áldást bőségesen. És megdorgálom értetek a kártevőt, és nem veszti el földetek gyümölcsét, és nem lesz a szőlőtök meddő a mezőn, azt mondja a seregek Ura. És boldognak mondanak titeket mind a nemzetek, mert kívánatos földé lesztek ti, azt mondja a seregek Ura. Hát dicsérjük a seregek Urát az 543. dicséret éneklésével, és hívjuk segítségül az ő szent lelkét énekszóban. Énekeljük az 543. dicséretet, mely így kezdődik: jövel teremtő Szentlélek, és híveiddel légy vélek.

0: nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem álnokságaink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, hitünk épülésére, lelkünk erősítésére, úgy, ahogy szól hozzánk ma, a Zsoltárok könyve 104. részének válogatott versei alapján, a 104. Zsoltár első két verse, 19-től 24-ig, valamint 27-től 35. versig terjedő szakaszokból. Isten igéjét kérlek, helyeteken hallgassátok meg, figyelemmel és alázattal.
1: Lelkem, áld az örökkévalót! Milyen hatalmas vagy örökkévaló Istenem! Dicsőségbe és szépségbe öltöztél, királyi palástod a világosság. Istenem, te teremtetted a holdat, amely az ünnepek idejét mutatja, s a napot, amely lenyugvása idejét, és helyét nem véti el soha. Te alkottad a sötétséget, az éjszakát, mikor az erdei vadak útjukra indulnak. Az oroszlánkölykök zsákmányát ordítanak, Istentől kérik táplálékukat, de ha felkél a nap, tanyájukra húzódnak és leheverednek. Az ember pedig felkel, kimegy a munkájára, és dolgozik napestig. Ó, örökkévaló, számtalan csodálatos dolgot teszel, és milyen sokfélét! Milyen bölcsen viszed véghez valamennyit! Az egész világot betöltik kezed alkotásai. Mint tőled várják, hogy időben megkapják táplálékukat. Mikor adsz nekik, összegyűjtik, megnyitott tenyered, és megtelnek minden jóval. Ha elfordulsz tőlük, megrémülnek, ha visszaveszed lehelletünket, elpusztulnak, és ismét porrá lesznek. Mikor rájuk lehelled szellemet, teremtményeid életre kelnek, és megint betöltik a föld színét. Dicsőség az örökkévalónak örökké. Örüljön minden teremtményének. Az örökkévaló csak ránéz a földre, és az megremeg. Ha megérinti a hegyeket, füstölögnek. Amíg csak élek, dicsérem az örökkévalót. Zsoltárokat éneklek Istenemnek, amíg vagyok. Fogadja szíves énekemet. Az örökkévaló előtt örvendezek. Pusztuljanak ki a földről a bűnösök, vesszenek el a gonoszok. Lelkem, áld az örökkévalót. Dicsérjétek az örökkévalót. Halleluja.
0: Hajtsuk meg fejünket, emeljük fel szívünket. Fohászkodjunk imádságban a mindenható Istenhez. Kegyelmes Atyánk, mekkora tisztesség, hogy így szólíthatunk meg. Hogy nem csak azt az erőt kell látnunk benned, akitől félni valunk lehet, amely hegyet, völgyet, tengert, földet, csillagokat, égboltot teremtett, hanem hogy emögött az erő mögött, emögött a hatalom mögött Jézus Krisztusért egy atyát láthatunk. Egy atyát, aki mindent azért hozott létre, hogy teremtményének, gyermekeinek, az embereknek életük legyen benne. Minden minket szolgál, Urunk. Minden minket szolgál, a nap, a csillagok, a vizek, a levegő, a fák, az állatok, mind-mind azért van, hogy nekünk életünk lehessen. És meg kell valljuk őszintén, Urunk, hogy bizony naponként feledkezünk meg erről a csodáról. Naponként hisszük azt, hogy minden rajtunk múlik. És naponként tagadjuk meg a hozzád való kötődésünket, a tőled való eredetünket, és naponként vétkezünk gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással. Arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy ma ne ezt nézd, hogy ilyenek is tudunk lenni, hanem egyedül a te fiadon keresztül tekints ránk, mint Jézus Krisztusban gyermekeidre, vele testvérekre, és ahogy vele megosztottad lelkedet, ahogy vele megosztottad akaratodat, úgy tegyél velünk ma is, kérünk. Utasd nekünk utat, mert sokszor a jó akaratunk is valahogy rosszul sül el. Sokszor a legnagyobb igyekezetünkkel is talán bántást, sérelmet okozunk, mert nincs bennünk az a szeretet, ami benned. Nincs bennünk az a tapintat, ami ebből a szeretetből ered. Nincs bennünk az a türelem, és nincs bennünk az a békesség, amit csak tőled nyerhetünk. Ajándékozz meg minket mindezekkel, ma Urunk Istenünk. Szent lelkedért fohászkodunk, könyörgünk, engedd megtapasztalnunk, hogy ott és akkor, azon a régi pünkösdön, az nem egy egyszeri alkalom volt, hanem bármikor, újra, meg újra, akár életünk minden napján nem csak kérhetjük, de ha te úgy akarod, kaphatjuk is ezt a lelket, világosságul, vezetésül, támaszul. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására készülve a megjelölt 548. dicséret első versét fogjuk énekelni. Az ének éneklése alatt a gyermekek

Istennek az az igéje, amelyet lelke segítségével szeretnék ma hirdetni köztetek és magyarázni. Írva van és olvasható János apostol evangéliumában, a 14. rész első két versében, valamint a 15. és 17. versek közötti rövid szakaszban. Kérlek, hogy Isten igéjét helyeteken hallgassátok figyelemmel és alázattal. János evangéliumából tehát a 14. rész első két verse, valamint a 15-től a 17. versig terjedő szakasz alapján így szól ma hozzánk Isten igéje. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és bennetek lesz. Szeretném külön kiemelni a következő igeverset. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, és én kérni fogom az atyát, és más vigasztalót ad majd nektek. Paraklétosz. Van ilyen egyházi kiadvány is. Ez az a görög kifejezés, amit a Szentírásban vigasztalónak fordítanak. Ez az a kifejezés, amivel a Szent Lelket megnevezik. Paraklétosz. Mert ide még visszatérünk, hogy ez pontosan mit is jelent. Jegyezzük meg jól. Miért kell vigasztaló az ember mellé? Miért úgy kezdi ezt a gondolat menetét Jézus, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek. Nekünk reformátusoknak ugye van egy heidelbergi káténk, és a legelső kérdés felelet az így kezdődik benne, aki konfirmát tudja, mi a te egyetlen vigasztalásod életedben? Tehát a bibliai vagy szentírás alapján nyugvó reformátori megközelítés az ember életét tekintve az ez, hogy eleve vigasztalásra szorul. Miért? És Jézus is ezt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Az ünnepek kapcsán leginkább csak arról szoktunk beszélni, gondolkodni, hogy maga az az ünnep miről is szól. Mi az ünnep tartalma? Ritkán, vagy talán soha, nem tesszük fel a kérdést, hogy mi lehet annak az ünnepnek a célja. Van-e egyáltalán célja egy ünnepnek? És nem nagyon segítenek másként gondolni ezekre a jeles napokra a mi emberi évfordulóink sem. Nagyrészt történelmi évfordulók egy-egy nép életébe, vagy valamilyen művészethez, tudományhoz köthető, irodalomhoz, tudományos felfedezéshez, stb. Hiszen törvényszerűen, amikor egy ilyen nap jön szembe, akkor mi mindig visszanézünk arra a napra. Ekkor fedezték fel, ekkor tört ki a szabadságharc, ekkor avatták szenté, stb.

ekkor szavazták meg alkotmányt, törvényt, nem tudom. Tehát rengeteg ilyen van, ahány nép, annyi féle, a mi nemzetünk történelme is tele van ilyen évfordulókkal, és valljuk meg őszintén, leélünk úgy egy-egy életét, hogy tudjuk, miről szól, de nem tudjuk, van-e célja. Az van aztán ugye, hogy minél régebbi ez a történelmi esemény, mondjuk, annál jobban távolodunk tőle. Vegyünk csak egy március 15-ét, 1848, a nagyszüleink időben is milyen közel vannak még hozzá. Nekik lehet, hogy még volt is alkalmuk esetleg olyanokat ismerni, akik fiatalként részt vehettek ezekbe az eseményekbe. A mi gyerekeink meg még messzebb lesznek egy ilyen évfordulótól, mint ahogy mi vagyunk. Hívő emberként Isten felől próbálva nézni néha az emberi életet, azonban élnünk kell a gyanúval, hogy egy jeles nap, egy ünnep megélése az nem csak a múltról szól. Abban a pillanatban, hogy egy ünnepről Isten vonatkozásába beszélünk, vagy gondolkodunk, vagy éljük meg, ott kell legyen bennünk az az isteni gondolat, hogy ez az ünnep, ez nem csak arra az egy napra szól, és nem csak visszamenőleg érdekes. Itt van a karácsony, Jézus születése, vagy a húsvét, Jézus halála és feltámadása. Hogy volt egy addig vezető folyamat, és hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az ott és akkor lezárult. Az Istentől eredő ünnepeknél a jelen, amiben vagyunk, az csak egy töréspont, egy kapu. A között, ami volt, ahonnan ez az ünnep jön, és a között, ami jön, ami lesz, amire nekünk is kellene figyelnünk. Hagyd tegyek föl egy kérdést. Pünköst kapcsán. Nem tudom, elgondolkodtunk-e valaha azon, ugye ismerjük a történetet, tanítványokra kiárad a Szentlélek, ők elkezdenek prédikálni, mindenki a maga nyelvén hallja Isten igéjét, az apostolok tanítását, ez 15 féle nyelv, 15 féle náció van ott megnevezve, és 3000-en megkeresztelkednek. Ez nem az összes, aki ott volt, hanem az összesből ennyi. Tehát nagyságrendileg sokkal több résztvevő volt ott és akkor. Hogy kerültek ők oda Jeruzsálembe? Mit csinált ott ennyi ember? Kaptak egy értesítést hetekkel korábban? Az apostolok minden ismerőst mozgósítottak, ma azt mondanánk, létrehoztak egy Facebook eseményt, hogy Szentlélek kiáradása lesz, gyertek? Érezzük, hogy nem ez történt. Hogy keresztelkedett meg 3000 lélek egyetlen napon, amit ma pünköstként ismerünk? Mózes 3. könyve 23. fejezetében van szó az ünnepekről. Az ünnepekről, amiket a zsidóságnak, Isten választott népének tartania kell. Ezek egyike így szól. Számláljatok azután a szombatra következő naptól, attól a naptól, amelyen beviszitek a felmutatásra szánt kévét, 7 teljes hetet. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A zsidó húsvét, a páska az egyben az első aratás ünnepe és ideje volt. És ettől az időszaktól kezdve 7 héten át naponta félretettek egy kalászt, és
hetente a 7 kalászt egybe kötötték, és amikor 7 ilyen összekötött kis kévéjük volt, az a 49, akkor az 50. napra elkészítették az új kenyeret. A 3 nagy ünnep egyike volt ez, amire illett elzarándokolni Jeruzsálembe egy magát valamire tartó zsidónak. Így kerül az a rengeteg ember Jeruzsálembe, akikhez majd az apostolok a Szentlélek hatására elkezdenek beszélni. Milyen régre nyúlik vissza ez a pünkösd, a Pentekoszt, az 50. nap. Mert sok zsidó, aki a diaszpórában él, a hellén műveltségben, a görög világban, ők már így mondják, az 50. Talán mástól hallották ők is, lényegtelen is, honnan jön ez a megnevezés. 50. Pentekoszt, amit a mi magyar nyelvünk ilyen szépen átalakított pünkösdé. És hogy elsikkadt ez a nap? Hogy elkopott az életünkből, az egyház életéből is, a hívők életéből is? Valahogy rátelepedett mindenre a karácsony, abból még egy kicsit próbál kitörni a húsvét, de a pünkösd pedig mekkora nap volt. A zsidóság életében ez nem csak az új kenyérnek az alkalma és ünnepe volt, hanem a tóraadás napja is. A hagyományuk szerint ezen a napon kapták meg Mózes által a törvényt. Mekkora jelentősége volt, és mennyire nem jelent nekünk semmit, sajnos. Ma ezen az istentiszteleten azért vagyunk itt együtt, hogy egy kicsit próbáljuk régi fényébe visszaemelni ezt a pünkösdöt, és ahhoz ezt értenünk kell. Mi keresztények hajlamosak vagyunk arra, hogy az ünnepeinket úgy értelmezzük, mintha azok a semmiből jöttek volna, mintha nem lett volna előzményük. A húsvétnak is, a mi húsvétunknak is előzménye a zsidó páska, az Egyiptomból való szabadulás, a bárány levágása és elfogyasztása a nagy út előtt, és a vérével való meghintése az ajtófélfának, hogy Isten bosszúálló lelke átugorja, kihagyja azokat a házakat, lakóhelyeket, ahol ezt a vért meglátja. Jézus vére ugyanígy jelöl meg bennünket, ha elfogadjuk, ha magunkra vesszük. És ugyanígy ugor ki bennünket, ugor át bennünket, hagy ki bennünket Isten lelke, akiről Jézus azt mondja, hogy az igazság lelke. Az igazságé. És aki igazsággal bír és igazsággal foglalkozik, ott ítélet is van. De akin a bárány vére, akin Jézus vére, az mentes az ítélettől. Az a rengeteg ember egy ünnep miatt van ott Jeruzsálembe. Amúgy is ott lettek volna. Az egyetlen változás az az apostolok kiállása és prédikálása. Akik már vették ezt a lelket, kapták, amit Jézus itt ígért meg nekik, János evangéliumában. Mert felkészítette az övéit. Nem lehetek mindig veletek. Testben legalábbis nem. Hiszen ez a test engem is korlátoz. Nem tudok mindenhova eljutni. Nem tudok mindig mindenkivel lenni. És nem is az a dolgom, hogy hosszú időn át itt a földön tartózkodjak. Az én dolgom megbékíteni Istent. Akár ilyen áldozat árán is, mint a kereszthalál. Ezt kell elvégezzem. De van folytatás. Van jövő. Nem csak a rozs, árpa, buz érik meg azonban ekkoriban, és manapság se. Szoktuk mondani, hogy megérett a világ,
De mire? A legtöbben azt mondják, a változásra. Kell a változás. Nem nagyon tudják megmondani, hogy ez a változás miben álljon. De azt mondják, kell. És bontjuk le mindig azt, ami a régi, és próbáljuk, azt hisszük, újat hozunk létre. Kell a változás. Megérett a világ a változásra. Aztán vannak a... Tehát valami új kell, ez a lényeg. Aztán vannak, akik felismerik, hogy milyen borzasztó dolgok történnek a világban, és ők, nevezzük őket jó lelkűeknek, ők azt mondják, megérett a világ a pusztulásra. Mert az, ami van, az nem jó. Nem jók a háborúk, nem jók a járványok, nem jók a természeti katasztrófák, a környezeti károk, amiket mi idézünk elő, mi okozunk. Nem jók a betegségek, nem jó az a sok gonoszság, ami naponként hírek formájában megtalál bennünket, megérett a világ a pusztulásra. És mondjuk ezt sokszor talán úgy is, hogy odaértjük magunkat mi is. Pusztuljon velünk együtt. Mert ez így nem élet. Mindkét megközelítés gyakorlatilag ugyanaz. Annak a felismerése, annak a belátása, hogy ahol most vagyunk, az úgy nem maradhat, változtatni kell. Csak még az egyiknek a változás az egyfajta technológiai újítást jelent, és a hitet, hogy majd a technológiától leszünk boldogabbak, jobbak, kiegyensúlyozottabbak, addig a másik azt mondja, hogy rajtunk már nem segít semmi, pusztuljon. Mert ez csak rosszabb lesz. De vajon mire érett meg a világ Isten szerint? Isten szerint mire érett meg a világ? Paraklétosz, még visszatérünk. Mire érett meg a világ, ide is visszatérünk. Amikor borzasztó dolgokra utalok, akkor én nem csak a háborúkra, a járványokra, a természeti katasztrófákra, a válságokra, és lehetne sorolni a végtelenség, a rosszabbnál rosszabb kifejezéseket és történéseket, ó, nem csak ezekre gondolok. Jussanak eszünkbe nyugodtan a saját dühösködéseink, a saját türelmetlenségünk, a saját gorombaságunk, a saját ingerültségünk, a saját trágárságunk, a saját erőszakosságunk, a saját akaratosságunk. Jusson eszünkbe. Nem csak az a baj a világban, ami messze történik, és nagy mértékben, és látjuk, és tudjuk. Mert ha azok elmúlnának, attól a mi életünk vajon rendbe jön? Attól én békésebb természetű leszek? Attól elmúlik az akaratosságom, ha vége lesz egy háborúnak, egy járványnak? Attól a mi életeink egyensúlyba jönnek? Kisimulnak? Attól a szeretetlenségünk szeretetbe fog fordulni? Ha vélt vagy valós igazságaink, amelyeknek szeretnénk is érvényt szerezni, a gyerekkortól indul, nekem van igazam, nem nekem, hanem neki, és veszekedünk az igazságon. És valakinek mindig igaza van, de az igazság szeretet nélkül az szétfeszít mindent. Szétfeszít. Elválaszt. Van-e bennünk elég szeretet az igazsághoz? Igazságból még nem született szeretet, szeretetből már született igazság. Sokszor észre vesszük, hogy már ebben a zsákutcában vagyunk. Az igazság zászlát lobogtatjuk, és közben válunk le mindenről. Haragudhatsz, mutogathatsz az EU-ra, az Egyesült Államokra, Oroszországra, Kínára, Indiára, Afrikára, bárkire, bármire, elnökökre, vezetőkre,
munkahelyi főnökre, diák a tanárra, gyerek a szülőre, mutogathatunk mindenkinek a bűneire, de mi attól, hogy őket megmutatjuk, jobbak leszünk? Kérdezhetné valaki, miért nem beszélek a pünkösdről? Arról beszélek. Pontosan arról, hogy milyen az, amikor nincs. Amikor lelketlen a világ. És nincs új a nap alatt. Mennybemenetel napján, 10 nappal ezelőtt, 3 mennybemenetelről esett itt szó Kulcsodon. Mert 3 is volt a Szentírás szerint. Jézusét ismerjük, tudjuk. Még úgy, ahogy Illés elragadtatása a tüzes szekéren, talán az is felrémlik némelyeknek, de ki tud Énókról, pedig ő volt az első, akit Isten magához emelt. Énók Ádámtól fogva a 7., így írja Júdás apostol a levelébe. Ádámtól fogva a 7. Az emberiség hajnala. Kevés ember él a földön. És miről prédikál ez az Énók? Már akkor. Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével, hogy ítéletet tartson mindenki felett, és megbüntessen minden istentelen tettéért, amelyet elvetemülten elkövetett, és minden durva beszédért, amelyet az istentelen bűnösök ellene szóltak. Ezek zúgolódók, panaszkodók, a maguk kívánságai szerint járók, szájuk nagyokat szól, haszonlesésből embereknek hízelegnek. Ádámtól fogva a 7., alig él még ember a földön, és a gondjaik ugyanazok, mint a mieink most. Hát ez az emberi természet, ez a lelketlenség. Hogy képzeljük el ezt a lelket? Majdnem mindenki autózik, ugye? Talán ide is sokan autóval érkeztek. Hát úgy képzeljük el ezt a lelket és a lelketlen világot, mint amikor az autónk gumiabroncsában nincs levegő. Egyébként az autó rendben van. Nincs hibája. De nincs levegő a gumiabroncsban. Amit itt ebben az országban szlovák nyelven pneumatikának hívnak. Görögül a szent lelket meg pneumának. Milyen érdekes. És hiába van rendben minden, hiába van rendben az a jármű, hiába van rendben az életünk, van házunk, van családunk, talán egészségünk is, jól megvagyunk. Lélek nélkül annyira vagyunk képesek, mint az az autó. Egy helyben állni. Meg se tudunk moccanni. Nem tudjuk betölteni a küldetésünket, a szerepünket. Megállt az élet. De elképzelhetjük úgy is, mint a levegőt, amit nem látunk, de másodpercenként többször is beszívunk tüdőre, hogy létezzünk, hogy legyünk, hogy élhessünk. Sok hasonlatot lehetne még mondani, de azt hiszem megértettük, hogy mennyire fontos lehet Isten szent lelke az életünkbe. A hiányát látjuk, és a hiányának a nyomaival tele a világ. A pünkösd arról szól, amikor ez a hiány betöltődik. Hogy képzeljük el a Szent Háromságot? Az előfohászban is ugye gyakran mondjuk minden Isten tiszteleten, hogy az Isten tisztelet megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten. Hogy kell ezt elképzelni? 3 személy, de egy. Most a 3 az egy, vagy az egy a 3. Nem egyszerű. Gyerekeknek találták ki azt a hasonlatot, ami szerintem a leghívebben kifejezi ezt a képet. Képzeljük el a napot. És ebben a képben válasz van azoknak is, akik látni akarnák Istent. Még senki nem látta Istent, ugye? Hát. Aki erre vágyik, menjen és nézze meg a napot, ha odaért szóljon. A napnál nagyobb Isten. A napnál hatalmasabb. A napnak ő az alkotója.
De ennek a napnak van fénye, világossága, ez Jézus Krisztus, ez, amit láthatunk a napból, a megtestesülés, és van melege, amit nem látunk, csak érzünk. Nem tudjuk megfogni, nem tudjuk birtokolni, érezni tudjuk. Na ez lenne a Szentlélek. És bárhol, bármelyik megjelenik, egyik a másik kettő nélkül nem tud létezni. Hiszen ahol meleg van, annak kell, hogy legyen valami forrása. Ne a fűtésre gondoljunk, tehát a természetes dolgokra gondoljunk. Tehát ha van nap, van fénye és van melege. Ha van fény, kell legyen valami forrása. És ha van fény, kell legyen valami melege. Hát valahogy így kell elképzelnünk Isten szent lelkét, és magát a Szent Háromságot. Ne akarjuk látni Istent. Legalábbis ebben az emberi földi valónkban ne. Nem járnánk jól. Isten viszont annak ellenére, hogy ebben az emberi mi voltunkban alkalmatlanok vagyunk a vele való találkozásra, mégis mindent megtesz azért, hogy valahogy kapcsolódhassunk. És Jézus Krisztus volt ennek a látható formája, és a látható bizonysága. Az, hogy Jézus Krisztus Isten fiúsága valódi, vagy kitalált, hát ehhez kell a hit. De hogy Jézus, mint valós történeti személy létezett, ez ma már senkinek se kérdés. Senkinek se. Eldöntendő, hogy mit hiszünk és mit gondolunk róla. Mire érett meg Isten szerint a világ? Térek vissza a kérdéshez. Az a világ, amit egyszer özönvízzel elpusztított. Ebbe is gondoljunk bele, hogy mit kellett azoknak elkövetni, hogy Isten özönvizet engedjen rájuk. És mi még nem tartunk ott. Illetve akkor megígérte, hogy soha többet ilyet nem tesz. Mire érett meg ez a világ Isten szerint? A megváltásra, nem a pusztulásra. Bizonyos értelemben a változásra, de a benned végbe menő változásra. És ezt a változást tudja ez a lélek, Isten lelke elérni benned. A megváltásra érett meg ez a világ. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A megváltásra, aminek a segítségével visszatalálhatunk ahhoz az ember voltunkhoz, akinek és aminek Isten eredetileg szánt bennünket. Az örökké élő ember. Miért vigasztaló? Miért paraklétos? A paraklétos szó szerint azt jelenti, hogy a mellé hívott. Hát ki az, aki vigasztalni tud? Az, aki közel van. Szerintem voltunk már így, hogy vagy vigasztaltak minket, vagy mi vigasztaltunk mást. Milyen jó szó a magyarban ez a vigasztaló. Ott van ez a víg szótő. Hogy a szomorúság vígságra forduljon, hogy felderítsük azt a másikat, hogy örömöt szerezzünk neki, érjünk el nála, és ezért mindent megteszünk. Valamikor az ókorban így hívták azokat a görög szolgákat, akik nagyon művelt és képzett, tulajdonképpen házi tanítók voltak, és egy kicsit jobb módú családban már őt fogadták föl a megszületett gyermek mellé, és napi szinten ő foglalkozott vele, egészen addig, amíg felnőttként aztán képletesen át nem adta az atyának, hogy itt a felnőtt ember. Ebbe beletartozott a testedzés, éppen úgy, mint a tanítás, oktatás, mindenféle tudományok elsajátítása, művészetekbe való járatásság, stb. Ő volt a paraklétosz.
aki éjjel-nappal gyakorlatilag együtt élt azzal a gyermekkel. Isten ilyen módon adja nekünk a lelkét. Adná. A kérdés az, nyitott vagy-e rá? Meg tudsz-e nyílni erre? Befogadni ezt a lelket? Hogy a tökéletes állapotban lévő járművednek a gumiabroncsába levegő jusson, és végre el tudj indulni. És tud tenni azt, amiért a világra jöttél. Nem fogod megérezni, és nem fogod megtapasztalni, magadat zárod el tőle, ha a világban maradsz. Jézus ezért mondja, a világ be nem fogadhatja, mert nem látja és nem ismeri őt, de ti ismeritek, mert nálatok lakik és bennetek lesz. Meg kell szűnnöd a világ szerint gondolkodni. Meg kell szűnnöd. Ide kell fordulni a nap felé, a fény felé, aki a Krisztus, és akkor fog jönni a harmadik is, a lélek. Na de mi a célja Jézusnak ezzel az ünneppel? Mi a célja Istennek pünkösddel? Már tudjuk, ki az, mi az a paraklétosz. Már tudjuk, mire érett meg a világ Isten szerint. Mi a célja a pünkösddel? Nem az, hogy visszanézegessünk. Ó, ekkor született az egyház. Ó, most már ezt is tudjuk, hogy valami régi zsidó ünnepből nőtt ki az egész. Isten nem hoz létre új dolgokat, nem fog új évszakokat teremteni, nem fog új csillagokat az égre helyezni, új óceánokat teremteni, új ünnepeket se. Hány ezer éven át tartott ez az ünnep, mire odáig eljutottunk, hogy az apostolok kiállnak. Nem a nullából jött. Ó, most születik a keresztény egyház. Folyamatok vannak Isten tervében, Isten világában. És ha folyamat, akkor nem csak előttünk, hanem utánunk is. Mi történik ezen a pünkösdön? Miről beszélnek az apostolok? A feltámadt Jézus Krisztusról. Az egész pünkösnek ez az alfája és omegája. A feltámadt Krisztusról való bizonyságtétel. Meghurcolják őket. Ítélők elé állítják őket. Meg is verik őket. Tiltják őket. És újra meg újra erről beszélnek. Ez a Krisztus, akit ti megfeszítettetek, ez feltámadt. És felment a mennybe. És a Szentlélek ehhez ad nekik bátorságot. Az egész pünkösdnek ez az egyetlen igazi komoly célja, hogy a feltámadt Krisztusról bizonyságot tenni. És akkor már nagy bajunk nem lesz. Akkor eljön az életünkbe az a békesség, az a türelem, az a nyugodalom, ami az Istentől származik. Mert pont az a szeretet lesz bennünk, ami ő benne. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére énekkel. Az 549. dicséret második versét énekelve. Szentlélek, imádunk mi téged, valljuk Istenséged.

Imádkozzunk, adjunk hálát Istennek. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megvilágítottad előttünk ennek a mai napnak a jelentőségét, és hogy mekkora hordereje lehet egyen-egyenként az életeinkben. Kérünk, hogy oszd meg velünk naponként újra meg újra szent lelkedet. Bátorítson bennünket arra az életre, amit te szántál nekünk, az egyetlen értelmes életre. Az életre, amely az örökké valóságba vezet, az életre, amely veled telik, az életre, amelyben nincs miért és nincs kitől félnünk. Az életre, amely megerősít bennünket minden gyengeségünkben, minden betegségünkben, minden próbatételünkben. Az életre, amelyben válaszok vannak, nem csak kérdések. Uram Isten, gyomlálj ki közülünk minden gyűlölséget, visszavonást, haragtartást, bosszúálló lelket, és ajándékozz meg bennünket igaz értelemnek, bölcsességnek, hasznos tanácsnak, erősségnek, egyességnek, igaz atyafiúi szeretetnek és isteni értelemnek lelkével, hogy mind a te nagy nevednek tisztességére és dicsőségére tartozó dolgokban, mind a mi nyomorodott hazánkban és abban lévő anyaszent egyházadnak oltalmazására és megmaradására való ügyünkben egyet érthessünk, egyet akarhassunk, és így egy szívvel, lélekkel nagy hasznosan szolgálhassunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok Isten áldását, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Végezetül 641. dicséretünk első versét énekelve kérjük Isten áldását életünkre. Ez az énekünk így kezdődik. Isten, áld meg a magyart!

Ahogy szoktam, ezúttal is megköszönöm a megtisztelő jelenlétet, figyelmet, nem csak itt helyben, hanem mindazoknak, akik ezt az órát ránk szánták, és szeretettel hívogatunk mindenkit Isten tiszteleteinkre. Áldás békesség!

0: Pünkösdi ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a kolcsodi református templomból, igét hirdetett Feszti Zsolt lelkipásztor. Közreműködött Pápai Judit, orgonán kísért Acsai Nagy Andrea kántor, műszaki munkatársak Román Lászcsiek, Román Androvics és Kubányi Péter voltak. A műsort Iski Ibolya vezette.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Tomás Taraba nem érti, miért támadja őt Andrej Danko. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a Hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas tárla zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építéséért felelős Andrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd, annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásokig, mondta a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy televízió politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperjesi kerület elnöki pozícióját. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy mai Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet, nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Masszív orosz légitámadás érte múlt éjjel Kijevet. A támadásban legkevesebb egy ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófa védelem szerint az orosz támadás következtében tüzek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Zelenszkij elnök szerint a támadás brutális volt, több mint 90 rakétatípus lőttek ki az ukrán fővárosra, és a balisztikus rakéták közül nem sikerült valamennyit lelőni. A szomszédos Lengyelországban is riadó készültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai orosz támadásokra reagálva. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jól lesz-e az egyesség, de annyi biztos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely minden megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyen be egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni farsz ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak.
0: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült vagy enyhén felhőségboltra lehet számítani, miközben helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között, a korlátozás előreláthatóan 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Az imént a magyarországi cigánfolklór egyik legjobb előadóját, a Romengót hallgattuk. A zenekart 2004-ben alapította Lakatos Mónika, Rostás Mazsi és Lakatos Guszti, akik a nagyecsedi olácigánzenét anyanyelvükkel együtt sajátították el. Ennek a hagyománynak az ápolását és továbbadását a kezdetektől fogva feladatuknak tekintik. A később csatlakozott Kovács Mihály hegedűs, Novák Csaba bőgős, valamint barátjuk Dress Mihály, az együttes vendégzenésze magukkal hozták a saját muzsikájukat. Ezáltal fedezhető föl dalaikban a magyar népzene és a jazz egy-egy motívuma is. Ez az olácigány hagyomány köré épülő zenei ötvözet határozza meg a Romengó saját arculatát. Első albumuk címét is ennek jegyében választották, Kétáné, azaz Együtt. Ma ezt az albumot hallgatjuk meg.

A Romengo első lemezét a 2010-ben megjelent Kétánét hallgatjuk. A lemezen a zenekar tagjaival zenél Dress Mihály is. A következő felvételen Furulya játékát halljuk.

A Romengo alapító tagjai a csodálatos hangú Lakatos Mónika és férje Rostás Mihály Mazsi. Ők ketten az előadói a most következő nyírségi cigánykeservesnek.

Kedves hallgatóink! A Romengo együttes alapítása óta fő célja és hivatása megmutatni a cigány és nem cigány emberek együttműködésének, összefogásának és közös alkotásának erejét. Ez a hitvallás már az első lemezük címében is ott van, Kétáné, ami cigányul annyit jelent, együtt. Ma ezt a lemezt hallgattuk meg. Utolsó felvételünkhöz érkeztünk, köszönöm figyelmüket. A Voják Érásszal búcsúzunk, Vasies Olivia hangmérnök és a szerkesztő Barsányi Ildikó.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tomás Taraba nem érti, miért támadja őt Andrej Danko. Donald Trump bejelentette, hogy rövidesen megnyithatják a Hormuzi szorost. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 31 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vita műsorában elmondta, hogy a magas tárla zonációja annak a Philip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építéséért felelős Andrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd, annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásokig, mondta a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Jaj Televízió politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperjesi kerület elnöki pozícióját. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy mai Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet, nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte szakmai alapon, szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Masszív orosz légitámadás érte múlt éjjel Kijevet. A támadásban legkevesebb egy ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófa védelem szerint az orosz támadás következtében tüzek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Zelenszkij elnök szerint a támadás brutális volt, több mint 90 rakétatípus lőttek ki az ukrán fővárosra, és a balisztikus rakéták közül nem sikerült valamennyit lelőni. A szomszédos Lengyelországban is riadókészültségbe helyezték a légvédelmet, és katonai repülőgépek szálltak fel az ukrajnai-orosz támadásokra reagálva. Donald Trump szerint Iránnal nagyrészt megegyeztek, és rövidesen megnyílik a Hormuzi szoros. Az amerikai elnök ugyanakkor hozzátette, hogy a részletekről még tárgyalnak, és rövidesen bejelentést tesznek. Trump csak annyit árult el, hogy nem tudja, jól lesz-e az egyesség, de annyi biztos, hogy az Egyesült Államok olyan szerződéshez ragaszkodik, amely abszolút módon kizárja Irán atomfegyverekhez való hozzájutását. Csak olyan szerződést írok alá, amely minden megad nekünk, amit akarunk, vagy ha nem, akkor olyan helyzet áll elő, amilyenbe egyetlen országot sem ért olyan támadás, mint őket, mondta az amerikai elnök. Az iráni farsz ügynökség ugyanakkor azt állította, hogy Donald Trump nyilatkozata a Hormuzi szoros megnyitásáról nem teljesen felel meg a valóságnak.
0: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült vagy enyhén felhőségboltra lehet számítani, miközben helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 31 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között. A korlátozás előreláthatóan 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok Pünkösd vasárnapján! Ma is holnap a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A Pünkösd szó jelentése 50. Az elnevezés arra utal, hogy a Szentlélek eljövetelét az ős keresztények is már a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. Az ókorban nem csak az 50. napot, hanem az 50 napos időszak teljes egészét megünnepelték, mint egyetlen hosszú vasárnapot. A Biblia szerint hetekkel Jézus halála után követői, akik korábban szétszélettek, újra egybegyűltek. Az áruló Júdás helyére pedig Mátyás apostolt választották. A pünkösd is a mozgó ünnepek közé tartozik, hiszen időpontja a húsvéthoz igazodik. Pünkösd vasárnap tehát húsvét vasárnap után az 50. nap.

0: kínálat. 85 éves lett Bob Dylan.
1: Ő nem egy olyan költő, akinek hagyományosan nyomtatásban jelennek meg a verseit. Ő egy énekes dalszerző.
0: Scherer Péterre emlékezünk.
2: A Kapa és Pepe páros olyannyira teli találat volt, hogy még öt Jancsó filmben tűntek fel. Egyúttal popkulturális ikonokká is váltak.
0: Oktatói méhészet Lendván.
3: 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak kis tárgyakat.
0: Vincent van Gogh, a napszerelmese.
4: Ebben az időszakában festette a Krumplievők című, mára már világhírű alkotását.
0: Egy mosolygós hang, Szekeres Adrien.
5: Mi ugye az előző szereplés kapcsán is már kapcsolatba kerültünk ott a különböző szereplőkkel, és akkor megkérdeztük, hogy volna kedvem ezt így megcsinálni, fiatal zenészekkel, tehetséges előadókkal is igen énekelni.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 1941-ben született Bob Dylan, eredeti nevén Robert Allen Zimmerman, amerikai énekes, zenész, zeneszerző és költő. Az Oscar és Golden Globe és 11-szeres Grammy-díjas előadó, egyben a 2016-os év irodalmi Nobel-díjasa is. Legismertebb dalai az 1960-as években születtek, amelyek közül a Blowin' in the Wind és a The Times They Are Changin' a háború ellenes és polgárjogi mozgalmak himnuszává váltak. Zenéinek alapját elhagyva megalkotja 6 perces slágerét, a Like a Rolling Stone-t, amivel 1965-ben radikálisan megváltoztatja a popzenét. Dylan fiatalkora jelentős részét rádióhallgatással töltötte, először a New Orleans-i blues és country adókat hallgatta, később a korai rock and roll keltette fel érdeklődését. Legkorábbi ismert felvételét 1956 karácsonyán készítette, két barátjával egy áruház fülkéjében, Carl Perkins, Little Richard és Lloyd Price és mások dalaiból énekeltek részleteket. 1959-ben beiratkozott a Minnesota-i egyetemre és Minneapolisba költözött. Érdeklődése a rock and roll iránt alább hagyott, helyét az amerikai folk rock vette át, amit általában csak gitárkísérettel játszanak. Gyorsan bekapcsolódott a Dinky Town folk zenei vérkeringésébe, összebarátkozott a többi folk rajongóval és gyakran kölcsönkérte lemezeiket. Az első év után Dylan abba hagyta a tanulást, de Minneapolisban maradt és a helyi folkos közegben mozgott, néha pedig Denverbe vagy Chicagóba utazott. Fellépései csak úgy, mint első nagylemeze, nagyrészt ismert folk dalokból, bluesokból és gospelekből, valamint néhány saját dalból álltak. 1963-ra Dylan egyre jobban belesodródott a polgárjogi mozgalomba, és olyan eseményekkel lépett fel, mint a washingtoni szabadtéri tüntetés, ahol Martin Luther King tartotta Van egy álmom kezdetű híres beszédét. Itt John Baez-zel énekelte a Chimes of Freedom című dalt. 1965. július 25-én Dylan rocktörténeti jelentőségi koncertet adott a Newporti Folk Fesztiválon. Ő volt az első művész, aki elektromos erősítésű zenekarral lépett a közönség elé. 1966 tavaszán Dylan vállalkozott egy ambíciózus ausztrál és európai turnéra. 2001-ben a Thing Have Changes című daláért Oscar díjat kapott. A Love and Theft című albuma éppen 2001. szeptember 11-én jelent meg, amelyet a turné zenekarával rögzített Jack Frost produceri álnéven. 2016. október 13-án megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Az indoklás szerint új költői kifejezésekkel gazdagította az amerikai dalkincset. Dylan először semmit nem reagált a kitüntetésre, pedig több koncertet is tartott a hír bejelentése óta, de azokon sem adott hangot a véleményének, és a Nobel-bizottság sem tudta sehogy elérni, ezért az is kétségessé vált, hogy egyáltalán elmegye a díjátadó ceremóniára. A svéd királyi akadémia egyik tagja pedig arrogánsnak nevezte Dylant, amiért hallgat a Nobel-díjáról. Dylan aztán október 29-én mégis megszólalt, ahol a hír okozta megdöbbenést.

0: lényegében az elmúlt 50-60 év egyik legjelentősebb kulturális innovációja. Szóval, hogy rajta keresztül végül is a rockzene nyerte el azt a rangot, amit hagyományosan csak a klasszikus művészet jelentettek az emberi kultúrában.
1: Egyébként benne lehet a pakliban az is, hogy a Királyi Akadémiánál is felnőtt egy nemzedék, akik mondjuk esetleg már Bob Dylant hallgattak.
0: Hát nyilvánvalóan, teljesen természetes, de a dolognak talán az a furcsasága, hogy Dylan azért mégsem elsősorban vagy kizárólag irodalmi tevékenységet folytat, szóval ő nem egy olyan költő, akinek hagyományosan nyomtatásban jelennek meg a versei, ő egy énekes dalszerző, singer-songwriter, ahogy szokták mondani, egy olyan jelenség, amelyik 100 évvel ezelőtt még nem igazán volt, vagy ha volt is, de a műve és a jelentősége nem tudott eljedni, hiszen a technikai innováció csak a múlt század közepe táján tette lehetővé azt, hogy az énekelt dalok ugyanúgy terjedjenek a világban, mint az írott művek.
1: Sok jót és szépet írtak Dylanről, például, hogy Bob Dylan mégiscsak nemzedékének jelképes alakja lett, olyan legendás alak, mint Che Guevara vagy Martin Luther King, vagy Dylan a 60-as évek első felében nagyobb hatással volt nemzedékére, mint korának bármely politikusa. Ez azt jelenti, hogy a rockzenén, az énekelt verseken keresztül nagyobb hatást is tudnak elérni, akár akarva akaratlanul, mint a politikusok, akár a parlamentben, akár a médiában?
0: Nem mondanám azt, hogy nagyobb hatást, mint ez, vagy az, azt mondanám, hogy az énekelt ritmusos szövegek minden másnál jobban kötődnek az emberi lélekben. És ezért, amikor az énekelt ritmusos szöveg, a dalforma a tömegkommunikációban megjelenik, és ma már nem csak a lemezek formájában, az interneten mindenféle formájában tud terjedni, akkor ezek az énekelt dalok nyilvánvalóan erősebb hatást tudnak kelteni, mint a csak írásban megjelenő művek. És az énekelt dalok különös ősi mágikus varázsa az, ami egy-egy kiváló és kitűnő alkotót hihetetlen erőteljessé tud tenni. Kétségtelen, hogy a 60-as években Dylan dalai voltak azok, amelyek a leginkább kötöttek az akkori kor mozgalmaival, és hát szinte egy nemzedék himnuszává váltak azok a legendás dalok, mint a Blowin' in the Wind, vagy a Thames Air, de a idők változnak, Times They Are Changing, és nekem is hát hatalmas élmény volt. Az első dal, amiben úgy beleszerettem, az a Dancing Twice, It's Alright volt, és valahogy az a jelenség, amit Bob Dylan képviselt, az bátorított fel engem is arra, hogy én ebben a műfajban elkezdjek mozogni, mert láttam, hogy ez nem tisztán zenei megjelenés, ez egy új, komplex művészeti forma megjelenése, ami tulajdonképpen ebben a hatásban, ilyen formában eddig nem volt igazán lényeges. És hát egy új műfaj, a rockzene, amit hát kezdetben valami kis szórakoztató tánzenei formának tartottak, egy újabb stílus irányzatnak, holott már kiderült, hogy a rockzene a különféle megjelenési formáiban és különféle művészetekkel kapcsolódva már igazán olyan eredményeket és olyan kiváló produkciókat és olyan alkotásokat tudott létrehozni a műfajon belül, ami azért összemérhető a klasszikus kulturális művekkel.
1: Tehát akkor önt is inspirálta, Dylan.
0: Hogy egy korszakot ismertek el, egy új műfajt, egy új korszakot, és természetesen ennek a műfajnak az egyik legkiválóbb képviselőjét azzal, hogy a Svéd Királyi Akadémia legrangosabb grémium,

0: a legjobb verseit, hogy énekelte.
1: Tehát azért mégiscsak jelennek meg könyvben, ugye hát önnek is jelentek meg dalszövegei nyomtatott formában. Mit érzett akkor, amikor először látta ezeket úgy, hogy nem volt hozzá zene?
0: Az más. Más a dalszöveg, és más a vers. Én általában szoktam hangsúlyozni, másképp működik, más a hatása. És kétségkívül, hogy a dalszövegek időnként megjelennek nyomtatásban, és általában a lemezek kísérő füzetben jelennek meg, de aztán olyan előadók esetében, akikről a közönség úgy érzi, hogy a dalszövegben pontos mondani való van azért, hogy időnként megjelennek kötetben is, természetesen. De ez nem jelenti azt, hogy ezek olyan művek, amelyek úgy hatnak és úgy terjednek, hogy nyomtatásban szereti meg őket a közönség, vagy a nyomtatott formájuk az a kutásos. Ehhez van nekem az a kis teóriám, hogy tulajdonképpen a költészet maga, amit ma annak nevezünk, úgy jött létre, hogy a Gutenberg galaxis kezdetén a dalok szövege levált az énekről, és elkezdett írásban terjedni. És az írásbeliség évszázadai alatt a költők feladata az volt, hogy az írásban megjelent dalszövegekben valahogy visszaadják a ritmust, a hangulatot, azokat az érzelmeket, amelyeket egyébként csak a zene tudott egészen addig megjeleníteni. És hát így kialakult az írásbeliség egyik legmagasztosabb formája, a költészet, amelyik ilyen formában, írásban, írásbeliséggel terjed, és így kéri el a hatását. De a múlt század közepek elmogytál már korábban is, mert hát hiszen a hangrögzítést már 1877-ben Edison fonográfiával elkezdtük működtetni. Szóval a hangrögzítés általánosságában a lemez forgalommal és a terjesztés nagyon általánossá válásával az énekelt szöveg megint visszanyerte az ősi, misztikus jelentőséget. És természetesen, hogy megjelentek azok a figurák, akik hát ennek a műfajnak a legnagyobbjai voltak, és a hatását tekintve kétségkívül, hogy Bandi lenne a legnagyobb ezek között.
1: Osztja-e Bob Dylan azon mondását, hogy a sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van?
0: Hát persze, de Dylan egészen különleges alkat, mert nagyon ellenmond mindannak az elvárásnak, vagy formalizmusnak, hogy hogyan kell egy ilyen nagy sztárnak viselkedni. Ő sose volt a hagyományos értelemben vett ilyen telepgyanús rockstar, hanem mindig megpróbált távolságot tartani attól a helyzettől, ahol általában a műfaj nagy sztárjait a közösség és a környezete általában látni szeretni. Úgyhogy mondott ő mindenfélét, kicsit polgárpukkasztókat is, időnként elgondolkozókat, és úgy általában persze nagyon helyes megjegyzései voltak a világról, és kétségkívül ebben is igaza van. Nagyon örülök, hogy Dylan is az egész műfaj most már hivatalosan is a világ kultúrájának integráns részévé vált, hiszen a rockzene tulajdonképpen az első globális művészeti nyelv, és kétségkívül a világon mindenki tudja, hogy ki az a Bob Dylan.
2: Bródi Jánost hallották egy 10 évvel ezelőtti felvételről, amelyen Bob Dylanről beszélt.

0: Egy film, két percben.
1: Mindenkit megdöbbentett Scherer Péter halálának a híre. Most ráemlékezünk, egyik filméről hallják Polák Zsókát.
2: 2026. május 19-én tragikus hirtelenséggel meghalt az egyik legismertebb magyar színész, Scherer Péter. Aznap este is azzal a színésztársával lépett volna színpadra, akivel legendás párost alkottak évtizedek óta, Mucsi Zoltánnal. Kapa és Pepe duója a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten című Jancsó filmben tűnt fel először. Bár Scherer Péter a legismertebb magyar színészek egyike volt, azt kevesebben tudják, hogy eredetileg építőmérnöknek tanult, diplomát is szerzett a Budapesti Műegyetemen. Már egyetemi évei alatt is színészkedett, és később is ezen a pályán maradt. Alapítója volt 1997-ben a Bárka Színháznak, de közben filmezett és szinkronizált is. Hangja, játéka, alakja nagyon hamar a magyar színjátszás meghatározó szereplőjévé tette. Jancsó Miklós 1999-ben már épp 6 éve nem készített filmet. A hiátus többek közt arra szolgált, hogy megújuljon és átalakuljon. Korábban többek közt leghíresebb filmjével, a Szegény legényekkel markáns szerzői hangot alakított ki, a metaforikus stilizált elbeszélésmód hamisítatlan Jancsói kézjeggyé vált. A rendszerváltás környékén a történelmi sors kérdések helyett a közéleti témákra helyeződött át a fókusz, az allegorikus fogalmazásmód azonban továbbra is a sajátja maradt. Ehhez képest volt radikális váltás a később ezredforduló szexológiának nevezett sorozata, amelynek első része 1999-ben a Nekem lámpást adott kezembe az Úrpesten. Itt a korábban a Jancsó védjegyévé váló megoldásokat, mint a hosszú beállítások vagy a kocsizások felváltották a kézikamerás felvételek és szuperközelik, a stilizált dialógusokat a profán szövegek. A történet két sírásóval indul a Fiumei úti sírkertben. Ők a Scherer és a Mucsi által alakított Kapa és Pepe párosa, amely innen indult és később a magyar filmtörténet ikonikus duójává vált. A groteszk és abszurd filmben a páros több szerepben is feltűnik, amely során a rendszerváltás utáni vadkapitalizmus portréja jelenik meg a szereplők folyamatos identitásválságával fűszerezve. A Kapa és Pepe páros olyannyira teli találat volt, hogy még 5 Jancsó filmben tűntek fel, egyúttal popkulturális ikonokká is váltak, akik sorozatokban és reklámokban is szerepeltek. Scherer és Mucsi ráadásul elválaszthatatlan alkotói páros lett. Közösen alapították meg a Nézőművészeti Kft-t. Scherer halálának napján is együtt léptek volna fel. Mucsi ekképp búcsúzott tőle. Drága barátom, nem fog a nap ugyanúgy sütni, mint eddig. Már hiányzol, fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Nyugodj békében, drága Pepe. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: A Múzeumok Világnapja alkalmából ünnepélyesen megnyitották a Lendvai Vár alsó udvarán kialakított állandó méhészeti kiállítást és oktató kaptárt. A Lendvai Galéria és Múzeum, valamint Lendva község közös projektje nem csak a méhészet múltját mutatja be, hanem modern, interaktív elemekkel és mézelő növényekkel beültetett környezettel is várja a látogatókat. Szabó Szuzi összeállítását hallják.
1: Közösen zárjuk le az Interreg Slovenia Horvátország Biaver projekt nemzetközi projekt egyik fontos helyzetét, amelynek fő célja a vadon élő beporzók és a mézelő méhek megőrzése, védelme és állományok növelése a Muravidék és a Muraköz területén. A projekt szakmai intézményünket, természetvédelmi szakembereket, méhészeket, gazdákat és szélesebb nyilvánosságot kapcsolja össze egy közös cél érdekében, megóvni a természetes egyensúlyt és erősíteni a tudatosságot a beporzók ekoszisztémákban betöltött felbecsülhetetlen szerepéről. A Lendvai Galéria és Múzeumban büszkék vagyunk arra, hogy részei lehetünk ennek a fontos együttműködésnek.
2: Mondta a köszöntő beszédében Baumgartner Dubravko, a Lendvai Galéria és Múzeum igazgatója. Kiemelte, hogy a projektben vállalt feladataik közé tartozott a Muravidék és a Muraköz fenntartható természetét bemutató állandó kiállítás létrehozása, valamint egy oktatókaptár kialakítása, amely az ismeretterjesztést, a tudás átadást és a generációk összekapcsolódását szolgálja majd. A munkában a projektpartnerek is közreműködtek, köztük a Redea Muraközi Fejlesztési Közintézet, a Međimurska Priroda Természetvédelmi Közintézmény, a Goričkoj Naturpark Közintézet, valamint a Ljubljanai Nemzeti Biológiai Intézet. Emellett számos szakember, méhész, illetve a Lendvai Galéria és Múzeum munkatársai is hozzájárultak a tervek megvalósításához. A kiállítás szerzői dr. Kepéné Bihar Mária és dr. Lendvai Kepe Zoltán. A Kulturális Örökségvédelmi Intézet szakmai támogatásával, a kivitelezők nagy szakértelemmel kiváló munkát végeztek, tette hozzá az igazgató. Stefán Cigut, a Lendvai Méhész Egyesület elnöke hangsúlyozta, hogy a szervezet mindig is kiemelt figyelmet fordított a helyi méhészet múltjára. Így a Biaver projekt keretében éltek a lehetőséggel, és létrehozták az oktatókaptárt, amely szinte minden generációt megszólít. Magyar János, Lendva község polgármestere kiemelte, hogy a rendezvény a természet megőrzésére, a kulturális örökség ápolására, valamint a fenntartható fejlődés fontosságára hívja fel a figyelmet. Az állandó méhészeti kiállítás kapcsán hozzátette, Lendva község immár harmadik éve vesz részt aktívan a Szlovén Méhészeti Szövetség mézelő növények ültetését támogató programjában. Ezzel a kezdeményezéssel megerősítik elkötelezettségüket a környezetvédelem, valamint a méhek és más beporzók számára kedvezőbb élőhelyek kialakítása mellett. Lendva község 2023-ban elnyerte a legméhbarátabb község címet, 2024-ben és 2025-ben pedig a kiváló második helyezést érte el. Ezek az eredmények arra ösztönzik a községet, hogy tovább folytassa az eddigi erőfeszítéseket. A rendezvényen a fenntartható méhészet a Muravidéken és a Muraközben című állandó kiállítást a tárlat egyik szerzője, dr. Lendvai Kepe Zoltán, múzeumi tanácsos ismertette a közönséggel. Rádiónknak így nyilatkozott.
3: Segítségünkre jöttek a Lendvai Méhészek Egyesületének tagjai, elmentünk Muraközbe, ott is néhány nagyon nevezett és méhésze felvettük a kapcsolatot. A Mlinárec család ilyen, amelynek igazából egy kis emléket állítottunk a kiállításban is, hiszen ők 1943-ban intézményesítették a méhészetüket, ők is nagyon segítettek a régi tárgyak beazonosításában, meg adományoztak ki is tárgyakat. Ugye a méhészet közép-európai szinten nem nagy változatosságot mutat. Az tény, hogy a 19. századtól vagy a 20. század elejétől inkább rengeteg fajta kaptár jelent meg, minden országban számos méhész saját kaptár típusait dolgozta ki, azok közül néhány nagyon nevezetes lett, nemzetközi elismerésben részesült, hatalmas a kínálat, rengeteg fajta kaptár van. De viszont a néprajzi része a múltban az nagyon hasonló, kezdődik a zsákmányoli méhészettel, az erdei méhészettel, amikor így az emberek kilesték, hogy hol élnek a méhék, tüsten leölték először a méheket, és kirabolták az odút. Később ugye ez az a módosult, hogy kivágták azt a fát, nagyon óvatosan, záértéssel lemetélték a gajakat, betömték az odó lukjait, hogy így ki ne törjenek a méhek, és kivágták azt a részt, és elvitték haza, hogy élő méheket tartsanak otthon. Ez igazából jellemző volt még a 20. század elején is.
2: A 19. század legvégén és a 20. század elején megjelentek a modern kaptárak, aminek köszönhetően a méztermelés is fellendült.
3: Ezek már nagyon korszerű hozzáállással, itt arról van szó, ugye már, hogy a méheket nem ölik le, úgy nyerik el a lépet és a mézet, és ez így fontos előrelépés volt.
2: A méhek és az oktató kaptár gondozásáról szóló együttműködési megállapodást Lendva község polgármestere, a Lendva Galéria és Múzeum igazgatója, valamint a Lendvai Méhész Egyesület elnöke írta alá. A rendezvény hangulatát a lendvai óvodások kedves ünnepi műsora színesítette.

A Lendvai Rádióból Szabó Szuzi összeállítását hallották a Lendvai Vár alsó udvarán kialakított állandó méhészeti kiállításról és oktatókaptárról.

0: Művészet, történet.
1: Vincent van Gogh, a napszerelmese, Mella Erzsébet írását Bártos Ágnes olvassa fel.
2: Vincent van Gogh holland festő tragikus életrajzának köszönhetően legendás szereplője a különböző művészettörténeti könyveknek. Az is tény azonban, hogy műveit a világ legjobb alkotásai között tartják számon. Ő az egyik legnagyobb hatású festő, aki a 19. század végén megváltoztatta a festészetet. 1853-ban látta meg a napvilágot Hollandiában. Apja református lelkész volt, de a családjában több mesterség is előfordult. A fiú 16 éves korában az egyik nagybátyjához került egy műkereskedésbe, és beleszeretett a képzőművészetbe. Mindent elolvasott róla, ami a keze ügyébe került. Majd Londonban egy másik rokonnál folytatta a képzőművészetről megkezdett tanulmányait. Sokat rajzolt. Ekkor már a vallás is legalább annyira érdekelte, mint a képzőművészet. Visszatérve hazájába elhatározta, hogy lelkész lesz, mint édesapja, akinek amúgy is szeretett volna megfelelni. Tanulmányait Hollandiában és Belgiumban végezte, majd misszionáriusnak nevezték ki egy belga bányász faluba. Itt megpróbált a Biblia tanításai szerint élni. Segítette, ápolta a szegénységben élő betegeket, mindenét szétosztotta a nyomorultak között. Ebben az időszakában festette a Krumplievők című, mára már világhírű alkotását. Komor, sötét színeket használt ezekben az években. Egy dologban szerencséje volt. Műkereskedő öccse, Theo, mindenben támogatta, és anyagilag is segítette őt. Neki köszönheti azt az új stílusát is, amely világhírűvé tette, mert otthagyta Hollandiát, és Párizsba ment öccse után. Theo megismertette vele Toulouse-Lautrecot, Gauguint és több impresszionista festőt. A japán fametszetek tanulmányozása is óriási hatással volt a művészre. 1888-ban Arléban telepedett le, ahol sok fényt talált alkotásai elkészítéséhez. Felfedezte a sárga szín rengeteg árnyalatát, számtalan napos képet alkotott. Napraforgós csendéletei, amelyekből legalább 8 készült el, talán a legismertebb alkotásai az egész világon. Gauguin később csatlakozott hozzá, de gyakran fölényesen bánt a barátjával. Rengeteget veszekedtek, előtörtek Van Gogh idegrohamai. Életformája sem volt megfelelő, nagy mennyiségű abszintot ivott, alig evett és láncdohányos volt. Egy végzetes veszekedés után a művész borotvával támadt Gauguinra, majd amikor az elmenekült, levágta saját fülét, és egy prostituáltnak ajándékozta. Ezután már a szép csendéletek nem jelentek meg vásznain. A szanatóriumi kezelések jót tettek neki, fantasztikus képeket alkotott. Stílusában megelőzte korát, a színeket és rajzokat nagyon sokszor saját lelki állapota ábrázolására használta. Sárga színei mindenki máséitól elkülönültek. Az expresszionizmus előfutára lett. 1890-ben gyógyultnak nyilvánították, de nem sokára szívtájékon lőtte magát. Életében nem becsülték sokra, csupán egyetlen képet adott el. Ma már több milliót ér Vincent van Gogh minden egyes alkotása.
1: 14 órakor híreket mondunk, majd indul a Retro Schlager lista itt a vasárnap délutánban.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, állítja a miniszter. Az oroszok hiperszonikus és cirkáló rakétákat is bevethettek a Kijev elleni támadás során. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 32 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, akik nem teljesítették a kötelességüket és nem küldték el a szociális biztosítónak a megfelelő adatokat, állítja Erik Tamás munkaügyi miniszter. Az STVR 5 perc múlva 12 című politikai vitaműsorában Simona Petrik parlamenti képviselő felrúgta a tárcavezetőnek, hogy bagatellizálja az emberek félelmét és bizonytalanságát, amiatt, hogy sokaknak nem jól számították be a ledolgozott éveket, vagy például hiányzik a tanulmányi idejük, illetve a gyermekeikre vonatkozó adatok. A miniszter szerint jó, hogy ezek a hiányosságok most derültek ki, nem pedig akkor, amikor már nyugdíjba készülnek az emberek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TL3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas Tátra zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Andrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci Állatkert igazgatója. Ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd, annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásokig, mondta a beruházásokért felelős, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy 24 politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperesi kerület elnöki pozícióját. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy mai Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Masszív orosz légitámadás érte múlt éjjel Kijevet. A támadásban legkevesebb 2 ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófavédelem szerint az orosz támadás következtében tüzek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Zelenszkij elnök szerint a támadás brutális volt, több mint 90 rakétatípus lőtte ki az ukrán fővárosra, hiperszonikus és cirkáló rakétákat is bevethettek a támadás során.
0: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült, vagy enyhén felhős égboltra lehet számítani, miközben helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 32 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között. A korlátozás előreláthatóan 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
0: Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! Hamarosan a retro slágerlista dalai forognak, de 16 óráig még Szekeres Adriennel is beszélgetünk.
4: A felelősségét azt érzem most is, hogy amit mondok, azt át kell jól gondolni, tehát hogy nem lehet össze-vissza beszélni továbbra sem, de belőlem egy ilyen nagy feszültség. Az kiment, és nagyon-nagyon felszabadultnak érzem magam azóta, hogy megszólaltam.
0: Retro slágerlista.
3: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. május 24-én a Rolling Stones Painted Black című slágere állt az élen. A szám különlegessége már az első hangoknál hallható Brian Jones szitárjátéka akkoriban egészen újszerűnek számított a rockzenében, és különleges keleties hangulatot adott a dalnak. A sötétebb hangvétel és a feszült ritmus miatt sokan a Rolling Stones egyik legkarakteresebb felvételének tartják. Mick Jagger éneke és Charlie Watts energikus dobolása együtt teszi igazán emlékezetessé ezt a klasszikust. A dal az évtizedek során rengeteg filmben és sorozatban is felbukkant, így újabb és újabb generációk fedezhetik.

1996-ban Gina G. Ooh, Ah, Just a Little Bit című slágerét játszották a legtöbbet a brit rádiók. A lendületes Eurodance sláger azonnal meghódította a rádiókat és a klubokat szerte Európában. A dal az Egyesült Királyság színeiben indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol ugyan nem nyert, mégis hatalmas nemzetközi siker lett belőle. Fülbemászó refrénje és energikus ritmusa miatt a 90-es évek egyik meghatározó pophimnuszává vált. Gina G. ezzel a számmal pillanatok alatt világszerte ismert előadó lett, a dal pedig máig gyakran felcsendül retrobulikon és rádiós válogatásokon.

2001-ben az S Club 7 Don't Stop Moving című dola állt a listák élén. A vidám, lendületes popsláger tökéletesen hozta azt a pozitív hangulatot, amiért a rajongók annyira szerették az együttest. A dal üzenete egyszerű és örökérvényű, ne álljunk meg, menjünk tovább és élvezzük az életet. A Don't Stop Moving nem csak a rádió kedvence lett, hanem több díjat is bezsebelt, köztük egy Brit Awardot is. Az S Club 7 ezzel a dallal végleg bebizonyította helyét a 2000-es évek elejének legsikeresebb popcsapatai között.

2011-ben Pitbull, Neo, Afrojack és Neyer Give Me Everything című dala volt a brit rádió kedvence. A szám igazi nyári klubhimnusz lett, amelyben a dance, a pop és az R&B elemei tökéletesen keverednek. Pitbull energikus stílusa mellett Neo dallamos refrénje adta meg a dal igazi húzóerejét. A Give Me Everything világszerte hatalmas siker lett, több országban is vezette a slágerlistákat, és hosszú hónapokig uralta a rádiókat. A dal üzenete a pillanat megéléséről és az élet élvezetéről szól, ami remekül passzolt a 2010-es évek elejének buli hangulatához. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

Ez volt a Retro Slágerlista. A 15 órai híreket követő órában Szekeres Adriennel beszélgetünk, a műsor végén pedig Tina Turner 3 slágere forog.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, állítja a miniszter. Az oroszok hiperszonikus és cirkáló rakétákat is bevethettek a Kijev elleni támadás során. Meleg idő várható, a hőmérséklet a 32 fokot is elérheti. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, akik nem teljesítették a kötelességüket és nem küldték el a szociális biztosítónak a megfelelő adatokat, állítja Erik Tomás munkaügyi miniszter. Az STVR 5 perc múlva 12 című politikai vitaműsorában Simona Petrik parlamenti képviselő felrúgta a tárcavezetőnek, hogy bagatellizálja az emberek félelmét és bizonytalanságát, amiatt, hogy sokaknak nem jól számították be a ledolgozott éveket, vagy például hiányzik a tanulmányi idejük, illetve a gyermekeikre vonatkozó adatok. A miniszter szerint jó, hogy ezek a hiányosságok most derültek ki, nem pedig akkor, amikor már nyugdíjba készülnek az emberek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a magas Tátra zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építéséért felelős Andrej Voda, a Vízgazdálkodási Kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci Állatkert igazgatója. Ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd, annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásokig, mondta a beruházásokért felelős, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy 24 politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperesi kerület elnöki pozícióját. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy mai Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon, teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Masszív orosz légitámadás érte múlt éjjel Kijevet. A támadásban legkevesebb 2 ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófavédelem szerint az orosz támadás következtében tüzek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Zelenszkij elnök szerint a támadás brutális volt. Több mint 90 rakétatípus lőtte ki az ukrán fővárosra, hiperszonikus és cirkáló rakétákat is bevethettek a támadás során.
0: Időjárás.
1: Délután túlnyomóan derült, vagy enyhén felhős égboltra lehet számítani, miközben helyenként jobban megnövekszik a felhőzet, és elvétve előfordulhatnak futózáporok. Meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 32 fokot is. A gyenge északi szél időnként megélénkül.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Sportesemény miatt mindkét irányban lezárták az 1/63-as utat Somorja és Bacsfa között. A korlátozás előreláthatóan 16 óráig marad érvényben. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! A vasárnap délután harmadik órájában Szekeres Adriennel beszélgetünk. Az óra végén Tina Turner három slágere forog. Ez a vasárnap délután.

0: Az Unisex énekesnőjeként első albumuk megjelenése után megkapta az év énekesnője címet, majd önálló karrierbe kezdett nagy sikerrel. Olyan slágerek kapcsolódnak a nevéhez, mint a Mi kell a nőnek vagy a piszkos tánc. Szekeres Adriennel Kosár Georgina beszélget.
1: Kedves Adrien, remélem, hogy nem haragszol meg, hogyha azzal kezdem most a beszélgetést, amivel nem akartam kezdeni, de ezzel kell, hogy kezdjem, hogy most, hogy utána akartam nézni, hogy veled beszélgetek, és hogy egy kicsit nézzek, olvassak rólad valamit. Most szinte a csapból is te vagy, most nem azért, de ez így jött le, és tényleg teljesen véletlen az, hogy most készítek veled én is interjút, tehát, hogy valahogy most ilyen csillagzat alatt vagy, hogy tényleg te lettél így a középpontban. Valószínű, hogy nem is annyira direkt van ez így, és ezt most azért mondom, mert ugye majd beszélünk arról is, hogy volt egy idő, amikor olyan mellőzöttnek érezted magad, ugye? Szóval, hogy most meg úgy újra előjöttél, hál' Istennek, de talán szerepe van annak is, hogy ugye te elénekelted az Esküszünk című dalt, és utána még a miniszterelnök beiktatásánál is te szerepeltél, tehát május 9-én is énekeltél egy gyönyörű számot. Szóval, hogy te hogy vagy ezzel? Ezt hogy érzed? Azóta állandóan mindenki interjút készít veled, szóval ezért mondom, hogy mindenhol te vagy.
2: Az az igazság, hogy annyira nagy, tehát azért nem érzem ezt, hogy mindenki interjút készít velem, csak azt azért tudni kell, vagy nem tudom, érdemes, amikor erről beszélgettünk megemlíteni, hogy ugye az volt a jellemző itt a magyarországi választások előtt, hogy nagyon sokan csöndben voltak, és nagyon kevesen mertek azon az oldalon megszólalni, ami ugye még 2 hónappal ezelőtt az ellenzéki oldalt jelentette, és én egyszerűen azt éreztem, hogy pontosan amiatt, amit te is említettél, hogy olyan aránytalanságok voltak a szakmánkban, és olyan embereket mellőztek, akik egyébként szakmailag sokkal többre hivatottak, vagy én sokkal többre tartom őket, hogy eljutottam oda, hogy muszáj megszólalnom. Tehát, hogy ez így nem mehet tovább, és hogy muszáj felemelni a hangomat, hallatni a hangomat, akkor is, hogyha nem lesz változás, tehát hogy azért ebben benne volt az, hogy annak az esélye, hogy én neked is, vagy annál is rosszabb helyzetbe kerülök, mint ahogyan voltam. Tehát magyarán azért volt ebben kockázat, és mégis azt éreztem, hogy muszáj megszólalnom. És akkor azt tapasztaltam, nagyon sok ember írt nekem, tehát hogy ez az érdeklődés az irányomban igazából ugye akkor elindult, mert sokan azt írták, hogy elmondtam helyettük, meg kimondtam helyettük, és ami különösen jól esett, az az, hogy nem azt írták sok esetben az emberek, tehát amellett, hogy nagyon köszönik, hogy kiálltam, hogy hó, most már hogy szeretnek engem, hanem hogy eddig is nagyon szerettek, és hogy ezután a kiállásom után meg tisztelnek is. Tehát, hogy volt egy réteg, akinek a hangja felerősödött, akik felbátorodtak, egyébként a határon túlról is nagyon sok levelet kaptam, vagy olyan intézmények, de dolgozó emberekről, ahol nem volt szabad a politikai véleményüket nem hogy hangoztatni, de elmondani még a büfében sem. És akkor nem is a média részéről éreztem egy ilyen érteklődést. Először persze onnan is, de hogy inkább az emberek részéről, és ugye ez nagyon megmutatkozott abban, hogy rengetegen a social médiában elkezdtek követni, tehát összehasonlításképpen mondok valamit, hogy amikor például voltam a Star-ban 2021-ben, és akkor mindenki azt hitt, hogy fú, majd akkor ott hogy megnő a követőim száma, hát nagyítóval kellett nézni, hogy mennyire nőtt meg a követőim száma azután a műsor után, kb. 500 plusz követőm lett mondjuk a Facebookon, és most 10 000-es nagyságrendekről beszélhetünk, tehát a közönség, az emberek érdeklődése volt a számottevő, vagy az érdekes, és nagyon, amellett nyilván kaptam sok mindenfélét is, de nagyon sok pozitív és nagyon sok kedves üzenetet is kaptam. És hát a felelősségét azt érzem most is, hogy amit mondok, azt át kell jól gondolni, tehát hogy nem lehet össze-vissza beszélni továbbra sem, de belőlem egy ilyen nagy feszültség az kiment, és nagyon-nagyon felszabadultnak érzem magam azóta, hogy megszólaltam.
1: Na, mondtad, hogy elmondtad helyettük, kimondtad helyettük. Igen. Az emberek. Igen. Helyett. De mikor, hogyan jött neked ez a gondolat, hogy pont te mondd ki, és pont te állj ki, te légy az a nagy bátor.
2: A nagy bátor. Hát ez egy folyamat volt, mert ezt a dalt, amit ugye énekeltünk, az Esküszöm című dalt, ezt a férjem írta. A férjem és Simon Attila, aki például a Hídafolyó című dalt is írta nekem, tehát ugye egy nagyon régi barátság, szakmai kapcsolat ez, és ők írták ezt a dalt. És ott nyilván megfogalmazódott bennük, hogy ez milyen szuper lenne, ha én énekelném. És akkor hát én mondtam, hogy hát ez nagyon klassz, hogy ti ezt úgy gondoltok, hogy ez milyen szuper lenne, de hogy mit fogok én ezért kapni? Tehát, hogy az ember, amikor azért lesz énekesnő, hogy adjon az embereknek, hogy egymást emeljék, tehát hogy ő is emelje a közönségét, és az ő a közönség szeretete pedig emelje az előadót, akkor nem arról álmodozik, hogy majd a Facebookon meg a bárhol elkezdik dalázni. Szóval én tudtam, hogy ez egy ilyen nagyon, egy olyan szituáció, amikor az ember biztos, hogy sérül benne, vagy egy énekes, vagy egy előadó, vagy egy ilyen köztiszteletben álló személy, hogy így fogalmazza, és ez volt nehéz eldönteni, hogy én ezt így bírom, akarom, ennek ellenére is meglépem, vagy nem. És ez volt a hosszabb folyamat, tehát így megkérdeztek, hogy milyen érzés volt ott állni a színpadon, és mindig elmondtam, hogy az már nagyon jó volt, és az már nagyon könnyű volt, mert az volt a nehéz, amíg én eldöntöttem azt, hogy akkor így vállalom a véleményemet, és kimondom azt, amit gondolok, és az volt az a nehéz.
1: Na, én azt elhiszem, hogy ott már megkönnyebbülés volt neked a színpadon, de akkor az még mindig ugye nem, tehát azt nem lehetett tudni, hogy most akkor te neked ebből, tehát hogy ha mégsem az említett párt győzött volna, amely mellett kiálltál, akkor te igazán rossz helyzetbe kerültél volna. Tehát, hogy ilyen miatt nem volt benned félelem, vagy álmatlan éjszaka?
2: De volt, de pont, hát pont emiatt volt, hogy tudtam azt, hogy egyébként sem voltam én soha egy ilyen nagyon támogatott, vagy így nagyon a középpontba helyezett énekes. Például ugye, amikor így 16 évvel ezelőtt, akkor nekem rengeteg dalomat játszották a rádiók, és így ezeket csak elkezdtek el tűnni például a rádióból.
1: De azt mondom, és, hogy miért kerül, bocsánat, csak ezt még mondja, arra lennék kíváncsi, hogy miért kerültél te erre a bizonyos tiltó listára rá, ezt mindenképpen mondd el, mert egyébként nem nagyon lehetett észrevenni például itt a Pátria Rádióban nálunk, uh-huh. mindig játszottuk a dalaidat, de hogy majd te...
2: Oda nem jutott el. Hát figyelj, ez tulajdonképpen volt itt egészen konkrét dolog is, tehát amikor mondtam valamit, és aztán volt egy politikus, aki szóvá tette, és azt mondta, hogy ezt nem kellett volna mondani.
1: Tehát annyira nagyon
2: azt mondtál? Nem, egyébként nem, és most már ezt le is nyilatkoztam, úgyhogy szívesen elmondom neked is, uh-huh. És érdekes, mert ugye pont most van az Eurovíziós, hogy most volt ugye az Eurovíziós fesztivál, és én 2008-ban indultam ezen a versenyen, a nemzeti döntőjén, és meg is nyertem, Csézivel volt versenyben, és akkor engem mindig kérdezgettek később az újságírók, hogy mit gondolok, hogy szerepelt ez az amat, ugye volt ott mindenki, aztán később Bája Lex, meg mindenféle előadók, és akkor egyszer, amikor a Wolf Kati volt, akkor is megkérdeztek, hogy mit gondolok, hogy Wolf Kati nagyon nem jó helyen szerepelt ezen a versenyen, már hogy magán a döntőn, és megkérdezték, hogy mi a véleményem, hogy miért. És én azt gondoltam, hogy itt így az ember elmondhatja a véleményét, és el is mondtam, hogy azt, ugye akkor jött ki Magyarországon a médiatörvény, amivel csorbították a szabad véleménynyilvánítást elég erőt, teljesen, és kvázi ennek elég nagy visszhangja volt Európában. És akkor én tettem egy ilyen kijelentést, hogy hát egy ilyen konkrétan 5 mondatos volt az egész cikk, ami megjelent, és elmondtam, hogy szerintem azért szerepelt a Kati ilyen helyen, vagy végzett ilyen helyen, mert nem szeretnek minket Európában, és ez a szavazás, tehát amikor arról szól egy verseny, hogy szavaznak a környező országok, akkor az arról is szól, hogy mennyire szimpatizálnak velünk, és egyébként ezt alá tudom támasztani, hogy nagyon sokat jelent, meg nagyon sokat számít, és hogy akkor minket éppen nem szerettek Európában, és szegény Kati itta meg a levét. Na és akkor néhány hónappal később egy rendezvényen egy politikus mondta, hogy azt nem kellett volna ott mondanom, mert akkor mindenkinek megmondták központilag, hogy akkor a Szekeres Adrián CD-ket ki lehet dobni. És egyébként csak annyit, hogy épp most jöttünk haza külföldről, és összeismerkedtünk ott egy oxfordi házastárral, akivel beszélgettünk, és hát nagyon gratuláltak Magyarországnak, és hogy ők mennyire boldogok, és hogy mennyire örülnek, hogy ez történt. történt, és most már nagyon sok emberrel beszéltem, akik hasonló dolgokról számolnak be, tehát, hogy igenis számít az, hogy, hogy itt élünk egymás mellett Európában, hogy milyen a megítélésünk. És akkor ez 2011-ben volt ez az ominózus eset, és én akkor találkoztam azzal gyorsan, hogy hát ha rosszat mondok, vagy olyat mondok, ami nem tetszik a vezetésnek, akkor azt lehet mondani, hogy dobjuk ki a Szekeres Adrián CD-ket, és egyébként azon a környéken iszonyatosan kevés fellépésen is volt az elmúlt 16 évben. Ennyi. Így körülbelül ennyi, hogy az ember akkor így azt mondta, hogy ja, hát azért én szeretek énekelni, vagy szeretnék énekelni, és hát annak érdekében akkor lehet, hogy meg kell néha gondolni, hogy mit mondok. És az ember úgy szépen hozzászokik, hogy nem beszél.
1: Na, de meddig ment neked ez az idő, meddig tartott ez az időszak, amikor nem tudom, azt nyilatkoztat, hogy neked a túlélésed záloga az volt, hogy nem beszéltél, nem dumáltál.
2: Hát ez egy nagyon nehéz helyzet, mert az ember szereti a szakmáját, szereti azt, amit csinált, és amit elért addig, azt azért nem akarja csak úgy oda dobni, és én nem voltam, tehát én mondjuk azt megfogadtam, hogy politikai rendezvényeken, főleg kormánypárti, nyilván kormánypárti rendezvényeken nem fogok fellépni. Nagyon megválogattam azt, hogy milyen műsorokban megyek el. Például mondok egy példát, amikor bejutok, hogy menjek el,

0: Ez egy ilyen nem lehetett nyilvánosan nem elvállalni dolgokat, mert akkor azért haragudtak meg, vagy nem tudom, mert azt mondja, hogy nem megyek el, hanem ki kellett ügyesen térni bizonyos felkérések elől, de hozzáteszem azt is, hogy úgy, ahogy például én erről nem tudtam volna soha, hogyha ez a bizonyos ember nekem ezt így nem mondja el. Így arról sem, azt sem tudom, hogy egy kicsit így idővel miért kezdtek el így megengedni, vagy behívni meg.
1: Tehát ilyen kicsuki volt, hogy hol visszamehetnél.
0: Kicsuki volt, igen, mert hogy állítólag, legalábbis mi akkor azt így ezt hallottuk, hogy úgy voltak ezek a, például voltak ezek a listák, hogy kit lehet hívni, meg kit nem a különböző faluk napokra, városi rendezvényekre, vagy ezt így havonta küldték le. És nekem ezzel kapcsolatban is volt egy élményem, amikor azt mondta egy polgármester, hogy jaj, de örülünk, hogy a művésznő rajta van a listán, és most már meg lehetett hívni. De hogy minek köszönhettem azt, hogy rajtam voltam újra, azt nem mondták el. Tehát, hogy azért ezek voltak, tehát, hogy én nem, hogy mondjam, hogyha én nem léteztem volna a korábbi érákban, és nem 29 éve lennék a pályán, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy ez mindig így volt. De hát én azt tudom mondani, hogy ez egyáltalán nem volt így régen. Hiszen akkor 97-ben kezdtem úgymond a popzenei pályafutásomat, és soha nem volt az a probléma, hogyha az ember elmondta azt, amit gondol, és a rendezvényeken is. Persze volt olyan, amikor tudtuk, hogy nem tudom, őket most azért hívják többször, mert, de nem volt ilyen szinten.
1: Na, most mondom el a kedves hallgatóknak akkor, hogy Szekeres Adrián énekesnővel beszélgetek. Na, és hát ugye említett, hogy a vélemények, de neked a dalait sem soha nem voltak olyanok, hogy esetleg ilyen többértelműek lettek volna, meg egyébként sem, tehát soha nem politizáltál. No, de azért ezt hadd mondjam el, hogy ugye május 9-én is a miniszterelnök beiktatásán is énekeltél. Na, ez hogyan jött? Vagy most már te mindig ilyen szereplős leszel szintén, most már beköltöztél így a politikai életbe, vagy hogyan?
0: Nem, hát én nem hiszem, hogy majd én leszek a házi énekesnője senkinek. Tehát én nagyon szeretem azt a zenei stílust, amivel május 9-én kiáltunk. Tehát az esküszünkkel kapcsolatban elmondtam, hogy azt a férjem írta, és Simon Attila, tehát hogy ott érthető volt. És hát én nagyon sokat énekeltem a 30-es, 40-es évek zenét, még a Hot Jazz Bandben, és most is van László Boldizsára egy közös műsorunk, amiben szerepelnek ilyen dalok, és ugye a szervezők részéről felmerült az, hogy elhangozzon a Szép a Gyönyörű vagy Magyarország, ami egy kicsit korábban született, 1920-ban, és hogy vajon ki az, aki ezt el tudná énekelni. És olyan nagyon egyértelmű volt az. Hát eleve, tehát hogy ezek egy, hogy mondjam, tehát, hogy nincsenek erre hónapok, hogy az ember így átgondolja, meg kitalálják, hiszen ez az egész a választások, meg minden ilyen nagyon gyorsan zajlott, és akkor mi ugye az előző szereplés kapcsán is már kapcsolatba kerültünk ott a különböző szervezőkkel, és akkor megkérdezték, hogy volna kedvem ezt így megcsinálni, fiatal zenészekkel, tehetséges előadókkal is igen énekelnének. És hát mivel zeneileg, stílusilag ez a világ nagyon, nagyon közel állt hozzám, ezért ezt így elvállaltam. És azt mondtam, hogy igen. Egyébként az volt a nagyon érdekes még az egészben, hogy azok a fiatal zenészek, akikkel én kiálltam, hát van olyan köztük, akik a gyerekeim lehetnének. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen másik generáció, és hogy olyan nyitottak, olyan lazák, annyira nem gondolják túl ezeket a dolgokat, hanem simán lazán mondták, hogy persze, jövünk, és mi persze, hogy kiállunk, és persze, hogy eljátszunk, és persze, hogy elénekeljük. És akkor azt látom, hogy mi meg, ezek az ötvenesek, most ez a generáció, annyira minden túl gondolt, be lehetett fenyíteni, be lehetett, nem tudom, ilyen feszültek voltunk.
1: Belénk van kód.
0: Igen, belénk van kód, és ezek a srácok, ezek annyira lazák voltak, hogy valami elképesztő, úgyhogy nekem ők például tök nagy példák voltak arra is, ahogy ők ezt a social médiában kommunikálják. Hogy hatalmas büszkeséggel, és nem is nagyon kaptak, mert az ő generációktól ugye nem is kaptak ilyen negatív kommenteket, mert a fiataloknak ez, tehát az ő ebben a, tehát ez a réteg az egyértelmű volt, hogy mit akar. És például, amíg nekem folyamatosan jöttek a trollok, a nulla bejegyzéses harcosok, akik mindenféleket írogattak, Azt láttam, hogy ugyanakkor, akik a csapatból kitették ugyanezt a dalt, vagy ugyanezt a produkciót, vagy ezzel kapcsolatban bármilyen posztot, akkor maximum egy valaki beírt valamilyen, nem tudom, kötekedőt, vagy valami akármit. Szóval, hogy nekem ez egy nagyon...

0: érdekes tanulsága volt ennek a dolognak, hogy bennem mennyi görcsöt és fejtörést okozott ez az egész, és hogy a fiatalok totál lazán így álltak bele, és mondták azt, hogy persze, hát gyerünk ki, hát miért nem mennénk? Azt akarjuk, nem? Mi meg szét agyaltuk magunkat az egészen.
1: Na, és azért mostanában születnek új dalok, tehát hogy ez úgy azért adott neked egy ilyen inspirációt, vagy löketet, vagy hogy mondjam, tehát hogy most már gondolom sokkal pozitívabban látod így a jövőt.
0: Igen, hát amit a leginkább egyébként megölt bennünk és bennem, meg hát ugye nyilván mi a férjemmel alkotó emberek vagyunk, az pont ez az alkotás iránti vágyat, és azokat az inspirációkat ölte meg. Ez a helyzet, ami itt volt, és egyébként elmondom, hogy született már dal, csak most azt pont arról beszéltünk, hogy annyira az emberek fókuszában még mindig a politika van, és még mindig ez a helyzet, és hát én is ezt csinálom, tehát naponta is folyamatosan nézem, hogy ki mit oszt meg, mit lehet, milyen videókat megnézni, ki nem maradjak valamiből, hogy most még nem érzem azt, hogy ezekkel vagy ezzel a dallal, ami például megszületett, feltétlenül most ki kéne jönni, mert attól félnék, hogy elsikkad. És tulajdonképpen még mindannyiunkban van azért egy kicsi feszültség, tehát ez azért nem tud kimenni egy hét alatt, és én várom azt, amikor már tényleg úgy tudnak megszületni dalok, ahogy ezt megelőzően mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy az ember tényleg már tényleg jól volt, és akkor ezekből az érzésekből tudott meríteni, és ezeket tudta megfogalmazni, és akkor lettek olyan jó dalok, mint az olyan minta, vagy a hidatorolt, vagy a kikötők, vagy sorolhatnám az önelját, vagy bármelyik, amik megszülettek.
1: Na, most amiket felsoroltál dalokat, hidafolyón, kikötők, olyan, mint te, és még tényleg sorolhatnánk. Tehát azt mondtad, hogy nem játszották a rádióban a dalaidat, és koncertre sem nagyon hívtak, volt hosszú ilyen időszak, de hogy ezek a dalok, most, hogy mondtad, már úgy dúdolom őket, mert oly sokszor hallottam a rádióban. Tehát, hogy ez úgy
0: nem is ezekkel volt a baj, de igen, bocsánat, de szabadba vágok, de hogy az új dalokkal volt a probléma, hogy azt nem játszották.
1: Tehát, hogy rengeteg új dal van, amiket még nem hallhattak a hallgatók, vagy akár a rajongói.
0: Megszületett egy album, és nem játszották a dalokat. És úgy, hogy 2004-ben, 6-ban, 7-ben, mert a 3 évben egymás után, mind a 3 évben a legtöbbet játszott magyar dal volt, amit én énekeltem. Uh-huh. És akkor egyszer csak így elkezdtek a... Tehát így konkrétan nem kerülhettek be a dalaim. Uh-huh. És azért ez nem jó. Mondjuk az egy más kérdés, most nem lovagolnék én semmiképpen a rádiós dolgokon, mert közben a zenehallgatási szokások is nagyon megváltoztak. Tehát már mindenki a saját poti listáját hallgatja, és senki nem... Vagy hát nagyon kevesen hallgatnak rádiót. Régen a fiatalok hallgatták állandóan nagyon. Jó, meg mondjuk az anyukák is a konyhában, de hát most már a fiatalok nem hallgatnak rádiót. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy a mai 20 év körüliek, azok nem hallgatnak rájuk.
1: Uh-huh. Na, de mégiscsak rosszul élted meg ezeket a dolgokat, de akkor hogyan élted meg te szakmailag, hogyan éltél ebből a szakmából? Tehát érted, hogy gondolom? Tehát,
0: igen, értem. Hát úgy, hogy nyilván nem nagy lábon, és úgy, hogy mi próbáltunk saját koncerteket szervezni, saját turnékat szervezni, és azért néha, tehát hogy nem azt mondom, egyáltalán nem hívtak, csak hát lényegesen kevesebbet, mint korábban, meg minden éveigen vett. Tehát, hogy igen, máshogyan tudtunk kalkulálni, de az biztos, hogy a Covid is meg sok minden közre játszott abban, hogy azért nem volt nagyon könnyű a zenészek élete, de hát én abban hittem, hogy akkor csinálom én magamnak, hogyha nem hívnak, és nem fogok arra várni, hogy engem elhívjanak a koncertekre.
1: Azért ebben neked nagy szerencse, vagy nagy áldása, nem tudom, hogy a férjeddel dolgozol együtt, ugye?
0: Hát nyilván az ember abból főz, ami van, tehát hogyha nem lett volna ő, akkor nem lettünk volna így egymásnak, mert nem lett volna, meg a tapasztalatom, mert mi 2006 óta, tehát 20 éve szervezünk saját koncerteket, ha ez nem lett volna meg, akkor nem tudtok volna megcsinálni, de hát az ember ilyenkor rosszorod, és azt mondja, ja, akkor menjünk arra, és csináljuk azt.
1: Ő neked ír dalokat, meg hangszeren is játszik a koncertjeid, nem?
0: Igen, zongorázik, és dalokat ír, és még így a producerem is.
1: Most bocs, hogy ezt nem tudom, de ez már az Unisex idejében is így volt? Tehát, mert ugye te
0: Unisex... Az Unisex idejében írt dalokat oda is, igen.
1: Ott kezdted, ugye, a Szebb Holnappal, és az... Úgy szeret, mondd, melyik volt?
0: Csoda az élet, Úgy szeret,
1: Ki
0: van nagyvilág, igen.
1: Uh-huh. Ezek fantasztikus dalok voltak, és maradtak is még most is. Ezeket énekled még a koncertjeiden, vagy az Unisex dalokat már nem?
0: Vannak, amiket igen. Illetve hát szokott lenni egy ilyen kis dalcsukor, amiben így összegyűjtöttem a legkedvesebb dalokat, meg van olyan, hogy egyet-egyet néha így elénekelek egyedül. Tehát, hogy így én azt vállalom, és szeretem azokat a dalokat, tehát nem töröltem úgymond a setlistből. Úgyhogy így az a válaszom, hogy igen.
1: Uh-huh. Jó, még egyszer most is elmondom, hogy Szekeres Adrián énekesnővel beszélgetek, és hát a kezdeteket, ha már megemlítettem az Unisexet, akkor hadd mondjam azt is el, hogy te valahol azt nyilatkoztad, hogy hatalmas szerepük van a tanáraidnak abban, hogy ezen az úton elindultál, mert hogyha nincsenek a tanáraid, akkor lehet, hogy nem is énekesnő lettél volna, szóval ezzel a csodálatos hanggal. Akkor mi? Tehát, vagy hogyan? Hogyan történt ez? Vagy...
0: Én azt gondolom, hogy akkor is megtaláltam volna a feladataim, meg a dolgomat, mert közben azért én például lettem jogaoktató, tehát itt az elmúlt években kerestem nagyon, hogy mit lehetne még csinálni, de sok minden érdekelt, meg én így alapvetően egy ilyen jó tanuló gyerek voltam, úgyhogy biztos találtam volna valamit magamnak, ami örömet okolt, tehát tehát nyilván a zene meg az éneklés volt így a fókuszban, és valahogy az nagyon természetes közeg volt nekem, amikor még egészen kicsi voltam akkor is, és aztán később is.
1: Uh-huh. Mert ez érdekes, hogy azt mondtad, hogy te már ugye még nem volt az Unisex, és te akkor kaptál Emerton díjat, de akkor mire?
0: Arra, hogy akkor is már nagyon sokat énekeltem. Tehát, hogy énekeltem a Hardressben, de énekeltem különböző zenekarokkal, és akkor még volt egyfajta ilyen tehetséggondozás a Magyar Rádióban, akkor behívtak minket énekeseket, megláttak minket egy klubban például, és akkor különböző ilyen zenei, azok még tényleg ilyen tehetségkutató versenyek voltak, írtak nekünk dalokat, nagy zeneszerzők, akik ott a rádióban a saját dalaik mellett a fiatalok tehetségének gondozásával is foglalkoztak, szóval akkor ezt így komolyan gondolták és figyelték az énekeseket, meg a zenészeket egyáltalán. Szóval akkor ez meg tényleg szakmából jött, és nem úgy jött, hogy valaki tegnap még, nem tudom én mit mondjam, teljesen mindegy, tehát egy teljesen civil foglalkozású valaki volt, és akkor egyszer csak ott állt a színpadon, hanem nézték, figyelték, segítették, és akkor egyszer csak, ha valaki tényleg jó volt, akkor kapott egyre több lehetőséget, egyre többen felfigyeltek a szakmában, és akkor így el tudott indulni, mondjuk egy ilyen pályán.
1: Most, ha új dal születik, akkor gondolod, hogy már lesz olyan hely, ahol be lehet mutatni ezt az új dalt, mert hogy azt mondtad, hogy eddig nem nagyon volt ugye arra lehetőség.
0: Hát először is ugye azt gondolom, hogy már ez a rádió, meg nem tudom, hogy ez egy annyira más mechanizmusok működnek. Én azért bízom a social médiában, bízom abban, hogy fel fog épülni egy klassz, jó közmédia, ahol majd lesz arra lehetőség, hogy normális, akár zenés, kulturális, bármilyen téren nívós műsorok szülessenek, és akkor majd, hogy ez a dolog megváltozik, de hogy én inkább a fiatalok miatt drukkolok ennek, hogy azok a fiatalok, akik tehetségesek és a zenével foglalkoznak, és a zenével szeretnének foglalkozni, azoknak ne kelljen kompromisszumokba belemenni, és ilyen-olyan rossz szerződéseket kötni, meg mindenféle műsorokba elmenni azért, hogy azt csinálhassák, amit ők igazán szeretnek. És én azt szeretném, hogyha elindulna egy olyan kulturális téren fejlődés Magyarországon, ami erős hanyatlásnak volt kitéve az elmúlt 16 évben. Uh-huh. És tehát, hogy nagyon sok tehetséges és kreatív ember van, és ők nagyon, nagyon kevés lehetőséget kapnak, ami most már azért azt is eredményezi, ami látható, hogy iszonyat hiány van, zenés hiány van, énekes hiány van, például a komoly zene területén Magyarországon, mert nem tudok erre. Hát egyszerűen nem lett vonzó a pálya, tehát hogy ki akar énekes lenni, hát komolyan. Tehát tőlem is nagyon sokan kérdezték, én is tanítottam fiatalokat, foglalkoztam velük, és akkor kérdezték, hogy merre menjenek, és akkor hát mondom, nem tudom. Aha. Nem tudom, mert a tehetségkutatónak nevezett műsorokat nem ajánlom, azon kívül viszont nem nagyon tudok B-opciót mondani, hogy merre indulj el, és nagyon sok fiatal tehetség így ide elkalódott, és hát ez egy hatalmas réteg, hogy nem születik meg egy csomó mű, vagy egy csomó előadó más pályát módosít, pályát változtat, mert...
1: Uh-huh. No, de ez az interjú rólad szól, Adrien, úgyhogy te, aki közel már 30 éve vagy a pályán, ez szinte hihetetlen, hogy neked mik a terveid, vagy hogy látod a jövőt ezen a pályán a te életedben?
0: Én szeretnék még énekelni, meg koncertezni, amíg tudok. Én ezt szeretem a legjobban. Szeretném, hogyha ehhez még hozzájönne azért néhány dal, amit elénekelhetek. És azért szeretnék abban is szeretet vállalni, hogy ezeket a fiatal tehetségeket gondozzuk, és segítsünk nekik ráállni erre az egyébként gyönyörű pályára.
1: Hát akkor ehhez kívánok további erőt neked, meg további ilyen kedvet, munkakedvet, vagy nem
0: igen, tudom. Az jó.
1: És hát énekelj még sok szép ilyen dalt nekünk, amiket énekeltél eddig, úgyhogy további sok sikert a pályán.
0: Köszönöm szépen, köszönöm az interjút.
2: Szekeres Adriennel Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 2023-ban ezen a napon hunyt el Tina Turner, sokszoros Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő. Most három slágere forog, a Nutbush City Limits, a What's Love Got To Do With It és a The Best.

0: Tina Turner énekelt.
1: Ki ez, nem ő?
2: Ki?
1: Tudod, a srác az Animal Kennedy-ből.
2: Tényleg, ugye te vagy a kuka MC?
3: Igen.
1: Jó, reppelj már nekünk valamit.
3: Jaj, nem már, húzni jöttem.
2: De, reppelj bármit.
3: De mit?
1: Tök mindegy.

Ez volt a vasárnap délután 2026. május 27-én. A műsorban elhangzott beszélgetések és rovatok megtalálhatók a patria24.stvr.sk oldalon. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, állítja a munkaügyi miniszter. Az oroszok hiperszónikus és cirkáló rakétákat is bevetettek a Kijev és környéke elleni támadás során. Holnap is marad a nagy meleg, helyenként futózáporokkal. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, akik nem teljesítették a kötelességüket, s nem küldték el a szociális biztosítónak a megfelelő adatokat, állítja Erik Tomás munkaügyi miniszter. Az STVR 5 perc múlva 12 című politikai vita műsorában Simona Petrik ellenzéki parlamenti képviselő felrótta a tárcavezetőnek, hogy bagatelizálja az emberek félelmét és bizonytalanságát, amiatt, hogy sokaknak nem jól számolták be a ledolgozott éveket, vagy például hiányzik a tanulmányi idejük, illetve a gyerekeikre vonatkozó adatok. A miniszter szerint jó, hogy ezek a hiányosságok most derültek ki, nem pedig akkor, amikor már nyugdíjba készülnek az emberek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a környezetvédelmi minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vita műsorában elmondta, hogy a magas Tátra zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyici vízerőmű építésért felelős Andrej Voda, a vízgazdálkodás kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Vajmuci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásodig, mondta a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy 24 politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kíván, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az Eperjesi kerület elnöki pozícióját. Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár élesen elítélte a Kijevet ért éjszakai rakétatámadást, valamint a hiperszonikus és cirkáló rakéták bevetését. Előzőleg Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is hasonló hangnemben reagált az orosz támadásra. Az ukrán fővárost és környékét ért masszív légitámadásban legkevesebb 4 ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófavédelem szerint tüzek keletkeztek Kijevben és Bilacerkva városban, több helyen megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint erre akár még ma sor kerülhet. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus újságíróknak azt mondta, úgy gondolom lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormuzi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio.
0: Időjárás.
1: A nap hátra levő részében jobbára derült, vagy enyhén felhős lesz az égbolt, és helyenként, főleg északon előfordulhat egy-egy zápor. Hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben eleinte még több felhő lesz az égen, elvétve futózápor is kialakulhat, a gömöri régióban pedig zivatar sem kizárt. Különösen a déli ország részben nagyon meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 27-32 fokot. A gyenge északi szél időnként megélénkül, olykor megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet a D1-esen a Szentkelet kihajtó mellett Pozsony irányában. Vezessenek óvatosan, Szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. A nő arcai Gasparik Majával.
2: Mit jelent ma szépnek lenni, és mit jelent nőként jól lenni a saját bőrünkben egy olyan világban, ahol nap mint nap képek, elvárások és összehasonlítások vesznek körül bennünket. Köszöntöm a nő arcai hallgatóit. A Felvidék arca egy olyan platform, ahol fiatal nők, lányok nem csak megjelenésükkel, hanem személyiségükkel, gondolkodásukkal és értékrendjükkel is megmutathatják magukat. Vendégem Lelkes Andrea, az Értékműhely Polgári Társulás elnöke, a Felvidék arca koordinátora. Arról beszélgetünk, hogy mit jelent ma a szépség, létezik-e még egyáltalán egységes szépségideál, és hogy lehet-e egy ilyen verseny valódi önismereti út a résztvevők számára. Szó lesz arról is, hogy vannak-e sajátos jegyei a felvidéki lányoknak, megúszható-e a skatujázás, és mit jelent ma egy fiatal nő, lány számára a láthatóság. És talán arra is választ keresünk, és kapunk, mit ér ma a szépség. A nő arcaiban Felvidék arca. Kezdünk, tartsanak velünk! Andi, szia, nagy szeretettel köszöntelek.
3: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
2: Ma azt gondolom, hogy tényleg arcokról lesz szó, mert ahogy a bevezetőmben is elhangzott, a nő arcaiban a Felvidék arca, úgyhogy már is érzek egy párhuzamot, és ugye nem csak amiatt, mert arról beszélgetünk, hogy amit látunk, hanem arról is, amit képviselünk. Én egy pillanatra így, amikor a felkonfomat írtam, akkor megakadtam, úgyhogy itt rögtön kérem is a segítségedet így fogalomtisztázásban, hogy fiatal nők, lányok, mikortól beszélünk lányokról, vagy meddig beszélünk még lányokról, és mikortól beszélünk mondjuk fiatal nőkről?
3: Na, úgy gondolom, hogy ez abszolút a lányoknak a belső érzései alapján, mert hogy régen ugye megvolt az, hogy a testi adottságok, a fejlettség, de mára úgy gondolom, hogy elég korán látni a lányokon a nőies jegyeket, és inkább ezt az érettséghez tenném, ezt a úgymond válaszutat, de ez mindig ugye az adott személyiségem múlik.
2: Neked mi jön természetesen? Mert pont emiatt, mert egyikre se tudtam azt mondani, hogy az egyik természetesebben jön, mint a másik. Tehát, hogyha te mondjuk akár, na, és ugye most jön ez, hogy a lányokhoz szólsz, akkor lányokként hivatkoztok rájuk?
3: Vagy? Igen.
2: Igen, csak igen, itt igen. A nyelvi érdekességet.
3: Hát ugye régen, amikor én belekerültem ebbe a szakmába, ugye jóformán velem egyidős lányokkal dolgoztam, úgyhogy ez így evidens volt, hogy úgy hívom őket. Hát most már így 10 év távlatából bár idősebb vagyok náluk, úgyhogy ők meg fiatalabbak, úgyhogy most is ezt megengedem magamnak, hogy lányokként szólok hozzájuk, vagy ha írok nekik, akkor így.
2: A hallgatókkal azért azt is fontos tisztázni, hogy számodra a versenyzői szerep sem idegen. Milyen visszatekinteni arra az időszakra, amikor rajta, a te fejeden volt a korona, amikor a színpadon álltál, és nem koordinátorként voltál még annó jelen.
3: Nagyon jó érzés, és nagyon sokat segít igazából a munkámban, mert át tudom érezni azt, amit ők éreznek, tehát a versenydruktól kezdve azt is, hogyha esetleg nem sikerül, vagy ha nem az az eredmény, amire számítunk, tehát én maximálisan mind a két oldalt így látom, és szerintem így effektíven tudok segíteni nekik a felkészülésben. Úgyhogy én mindig boldogan gondolok vissza rá, nyilván azóta már mérföldeket változott a maga a szépségipar, és maga ez a világ, úgyhogy nekem is, számomra is sok az újdonság, de úgy gondolom, hogy az volt, és most azt a tudást és tapasztalatot át tudom adni nekik így első kézből, és ez számukra is szerintem egy nagy segítség.
2: Erről majd külön fogunk is beszélgetni, de még egy kicsit visszamennék oda időben, hogy ugye 2019 óta létezik a Felvidék arca. Ez egy kezdeményezés is egyben, nem csak egy platform, ahol a lányok megmutathatják magukat, lányok, fiatal nők. Igen, korosztályban egyébként
3: egyébként, mikor, hány éves kortól, és van-e felső korhatár?
4: Igen, van, 16 az alsó korhatár, tehát be kell tölteni a 16-ot ahhoz, hogy a döntőn részt vehessen a versenyző, és nem szabad betölteni a 27-et, tehát a 26. életévében levő a felső korhatár.
3: Na és akkor itt most már el is jutunk ahhoz, nem? Hogy végül is lányok vagy fiatal nők, és van-e például különbség? Vagy milyen különbségeket, mert nyilván van különbség egy 16 éves versenyző és egy 27 éves versenyző, de melyek a legtetten érhetőbb, leglátványosabb különbségek vagy különbözőségek a versenyző között, hogyha akár egy korkülönbséget
4: hát
3: nézünk?
4: A tavalyi évben nyúltunk igazából először a fiatalabb korosztály felé, és pontosan ez volt az oka annak, hiszen ők még ugye iskolások, máshogy osztják be a szabadidejüket, igazából még formálhatóbb a napirendjük, vagy az életrutinjuk. Ugye már a 24-25-ös évbe járó lányok ott már azért van, hogy van stabil párkapcsolat, vagy akár külön élnek, vagy munkahelyük van, egyetemen tanulnak, dolgoznak, akár egyszerre is. Úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy nyitunk a fiatalabb korosztály felé, és számomra ez egy kicsit ijesztő volt, hogy hogy tudunk majd ilyen úgymond súlyosabb dolgokat rájuk, nem is, hogy rájuk erőltetni, hanem rájuk így nyomni azt a terhet azért, mert azért mondjuk ki, hogy ez egy teher egy országos szépségversenynek a színpadára és a médiának a keresztüzébe beleállni, de abszolút pozitívan ért ez a dolog engem, ugyanis két udvarhölgyünk is ilyen fiatal lett, 17 évesek, iskolások, és nagyon meg vagyok elégedve a munkájukkal, nagyon lelkesek még, nagyon élvezik, bármilyen rendezvényre hívjuk őket, vagy akár munkára, mindig maximálisan teljesítenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt részünkről.
3: Más célokkal jelentkezik-e például egy 17 éves jelentkező, mint mondjuk egy 27 éves?
4: Biztos, hogy igen. Nyilván ezt mi nem látjuk úgy reálisan, mert mindenki a jelentkezési labba azt írja le, hogy szeretne tapasztalatot gyűjteni, élményt, meg... De nyilván mindenkiben ott van az, hogy szeretne királynő lenni, hogy szeretné megnyerni ezt a versenyt. Nagyon kevés versenyző indul el úgy, hogy számára tényleg ez egy ugródeszka lehet, és azt a részét látja, hogy ebbe mennyi munka és energia van beletéve, ami ugye ők nem is tudják, hogy ez mennyi, akár anyagi vagy bármilyen vonzattal jár, hogy ez a versenyidőszak lefusson és tökéletes legyen, és mindent megkapjanak, ami ezzel jár, és ugye maga a döntő, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezt mindig nyílt lapokkal tisztázzuk velük, tehát nem, nincsen zsákba macska, de bennük van ez, hogy azért mindenki ugyanazért jön.
3: Mennyi ideig tart egy versenyidőszak?
4: Most ugye február 28-án volt a válogatónk, és június 13-án lesz a döntő. Tavaly egy picit hosszabb volt ez az időszak, ugye szeptember első hetén volt a döntőnk Komáromban. Most lerövidítettük újra ezt az időszakot, mert ez így sokkal effektívebb, és a nyár ugye az mindig a buli, a szabadságról szól, és nem szerettük volna tavalyi évben se a nyarukat betáblázni, meg a sajátunkat se, az nyilván mindjárt két hónappal több, hogy programot szervezünk, ne legyen unalmas, ne veszítsük el a kontaktust velük, úgyhogy így ez a 5-6 hónap.
3: Mi az, amit keres a Felvidék arca? Milyen arcot keres?
4: Kicsit kitérnék arra, hogy miért ezt a nevet választottuk. Ugye régen volt a Felvidék Szépe Szépségverseny, és azért döntöttünk úgy, hogy ennek most már egy kicsit más nevet kell adni, mert a szépségideál az nagyon változékony. A teltkarcsú hölgyektől kezdve most már ez a fitnessvilág is nagyon csatlakozott, tehát ezt most már nem lehet külön választani, és úgy gondoltuk, hogy maga a Felvidék nőnek kell egy olyan rendezvény, egy olyan program, ahol így minden találkozhat. A vállalkozói közeg, a kultúrkedvelő közeg, a szépségipart kedvelő közeg, és ezt már nem lehetett belegyúrni egy átlagos szépségversenybe. És ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a nevet fogja kapni, hiszen sok nő van, aki utána sok mindennel kezd el foglalkozni, akár bármivel, és úgy döntöttünk, hogy a Felvidéknek legyen egy arca, ami prezentálni tudja ezt a kicsi magyar közösséget, aki még aktív. Úgyhogy így, ezért döntöttünk úgy.
5: Ugye említetted a szépségideált, és ez a tényleg nem csak maga a fogalom, az, hogy mit jelent, tehát rengeteget változik, és folyamatosan változik, talán lehet, hogy ez így is van jól, vagy hát ez az élet velejárója, de létezik-e ma még klasszikus értelemben vett szépségideál, vagy tényleg olyan gyorsan változik, hogy igazából nem is marad meg egy-egy konkrét szépségideál?
4: Biztos, hogy létezik, de nem keresi már senki a klasszikus értelembe vett 90-60, 90-170 magas, nagy barna szemű vagy szőkehajú kékszemű lányokat.
5: Ez jó hír?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, és mi is törekedünk arra, hogy a 12 döntős lány teljesen különböző legyen mindenféle szempontból, hogy azok a szponzorok, akik becsatlakoznak hozzánk, vagy bármilyen ügynökség, vagy bárki igazából, aki felfigyel a mi szépségversenyünkre, az a 12 közül találja meg azt a szépségideált, akit ő szépségideálnak tart. Nyilván, aki az egészségesebb, tudatosabb testű vagy vonalú lányokat keresi, annak is az is tudjon választani közülük, de aki pedig ezt az önelfogadás és ugye már nem levet köztük, hál' Istennek azt, hogy csak a karcsú lányok a szépek, ők is találják meg azt. És úgy gondolom, hogy amióta erre a rendszerre ráálltunk, sokkal kevesebb a negatív kritika, mert mindenki megtalálja azt, hogy na igen, nekem ő a szép, nekem ő a szép. Nyilván a top 3-ba nem mindig jut be mindenkinek a kedvence, de ez így van rendben.
5: Mit jelent ma szépnek lenni? Ugye a közösségi média azt gondolom, hogy ezt a kérdést sokkal inkább árnyalja, lehet, hogy nehezebb is pont emiatt válaszolni, és hogy mennyire lehet lemosni a közösségi média porát erről a kérdésről.
4: Nehezen úgy gondolom, mert ugye most már nagyon felkapottak ezek a mindenféle filterek, amiket használnak, és sokszor nem is tudják azt, hogy igazából ők maguk milyen szépek, mert már ezzel élnek együtt, hogy a közösségi médiában így kell kinézni, mert az a TikToker vagy influencer, akit én követek, ő is ezt használja, van 50 ezer vagy plusz követője, és akkor én nekem is ezt kell csinálnom, hogy nekem is legyen. Ami nincs így, mi ezt mindig a szépségverseny felkészülésén elmondjuk nekik, és törekedünk arra, hogy a saját szépségükkel, a saját adottságaikkal és az értékeik a belső dolgoknak köszönhetően sugározzanak inkább. De nehéz ezt a sztereotípiát egyébként róluk lemosni, levetni, és nehéz elhitetni velük az, hogy valamiért ők itt vannak a szépségversenybe, és annak nem az az oka, hisz a castingon, a személyes castingon nincs rajtuk az a filter, nincs rajtuk az a beállítás, és így is itt van a helyük, úgyhogy nehéz, nagyon nehéz ezt a közösségi médiának a nyomását úgymond levenni, és mert ugye ez élőben történik. Mi a portréfotózáson sem használunk ilyen eszközöket, mert az már ugye megint nem a realitást mutatná, és azt szeretnénk, hogy az a lány, aki a fényképen látszódik, az a színpadon is felismerhető legyen, vagy ha járunk rendezvényekre, és keresik esetleg azt a versenyzőt, akkor meg ismerjék.
5: Volt már, hogy castingon pont mondjuk a filtereknek köszönhetően meglepődtetek a személyes találkozás
4: volt,
5: során?
4: Volt, igen. Volt már, hogy a fotók alapján vártunk egy hölgyet, és volt is, csak nem ismertük meg. De végül bekerült, tehát hogy bekerült a 12 döntős közé, csak egy teljesen más miatt, mint ami miatt a fotós jelentkezés alapján az első szűrésen ugye bejuttattuk, vagy meghívtuk a válogatóra.
5: Szerinted a szépnek lenni, szép akarok lenni vágy, az mikor válik egészségtelenné? Tehát 2019 óta ugye koordinátorként is rá tudsz erre a kérdésre nézni, szervezőként, előtte pedig versenyzőként is benne voltál ebben a közegben. Hogyan látod ezt a kérdést?
4: Hát onnantól kezdve tartom nem egészségesnek, hogyha elkezdünk utánozni valamit, ami nem mi vagyunk. Tehát nyilván én nem vagyok ellene akár a szépészeti beavatkozásoknak, vagy esztétikai beavatkozásoknak, mert azért találták őket fel, hogy az ember jobban érezze magát a bőrében, és hogyha valaki komplexusokkal él, nyugodtan nyúljon ezekhez a dolgokhoz, egészséges kereteken belül, de az, amikor már egyformán

0: ők, akiknek akár volt egy kisebb esztétikai beavatkozásuk, abszolút nem volt zavaró, hiszen inkább a szépségüknek a kiemelésében játszott szerepet, nem azban, hogy sablonarcba kategóriába lássan őket besorolni, úgyhogy ez is valamilyen szinten egyébként a személyiségünknek a kifejezése, tehát hogy ugyanúgy, ahogy ugye régen mindig azzal voltak elfoglalva, hogy ne legyenek tetovált lányok a szépségiparban, vagy a szépségversenyeken. Én a tetoválást ugyanígy egy személyiség kifejezésnek tartom, és nem tartom kizáró oknak azt, hogy valaki ne lehetne szép, annak ellenére, hogy esetleg tetoválása van. Tehát ugyanez, ez nagyon széles rétű, ugyanis a póthajaktól kezdve, tehát hogy amint egyet megtiltasz, onnantól kezdve a dominó az összedől, tehát hogy nagyon most már szolidárisnak kell lenni ezzel kapcsolatban, mert már ezek nagyon elérhetők. Régen azért elérhetetlenebbek voltak ezek a kezelések vagy beavatkozások, most már ez nincs így, és ez a mindennapjaink része, és ahhoz, hogy mi haladni tudjunk a korral, vagy legyenek jelentkezőink, ahhoz ezt kell tennünk, hogy ezt elfogadjuk.
1: Volt egy kulcsgondolatod, ami az összehasonlításra utalt, hogy nem feltétlenül jó irány, amikor folyamatosan összehasonlítgatjuk magunkat valakivel. Nyilván itt azért gondolom, hogy egy versenyen belül a lányok előbb-utóbb azért lehet, hogy elkezdik magukat összehasonlítgatni, tehát hogy ez nem tudom, hogy mennyire természetes vele járója, de te mit mondasz nekik olyankor, amikor észreveszed, hogy hasonlítgatják magukat másokhoz, vagy ha kimegyünk a közösségi média területére, akkor ugye ott akár ismert influencerekhez akarják magukat hasonlítani, vagy rájuk akarnak hasonlítani. Tehát, hogy miért nem jó ez a fajta mércézés? Mit mondasz ilyenkor a lányoknak?
0: Persze, hogy bennük van, ez az egészséges verseny drukhoz szerintem hozzájár, hogy elkezdem a latolgatni, hogy most hol is a helyen mondjuk a 12 között. De viszont, amikor már az van, hogy egy erős versenyzőt mondjuk kispéciznek maguknak, mert mindig van 2-3 vezéregyéniség, aki úgymond a társaságot irányítja, és ezáltal a lányok között úgy tűnhet, hogy ő lesz majd a befutó, és elkezdi fölvenni azt a személyiségtípust, vagy úgy hordani a haját, vagy bármi ilyen, tehát ez mindig van, de nagyon sok időt töltünk azzal, hogy ilyen beszélgetéseken felhívjuk a figyelmüket arra, hogy ők miért vannak itt, vagy hogy ő bennük mi az, ami a zsűrit megfogta, tehát ezt nem titok előttük, és meg mindig elmondjuk, hogy erre próbáljanak rá erősíteni, hiszen mi 12 különböző személyiséget keresünk, és például a partnereink is más-más karaktereket keresnek. Tehát ez nem jó, hogyha mondjuk van 6 ugyanolyan, mert akkor nehezebb lesz mind a 6-nak mondjuk elhelyezkedni, vagy bejutni bármilyen munkára, vagy a továbbiakba bármit ugye elkezdeni, elindítani, és próbáljuk megerősíteni őket abban, hogy az az út, ami elkezdődött azzal, hogy vasárnap mondjuk beköltözött a táborba, azt próbálja meg tovább vinni, és ne váltson át mondjuk szerdán vagy csütörtökön egy teljesen más ütembe, egy teljesen más tempóba, akár a sétán, vagy akár a koreográfiákba, adja önmagát. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt mindig erősítjük bennük, hogy önmagukat próbálják meg visszaadni.
1: A nő arcaiban témánk a Felvidék arca, beszélgető partnerem továbbra is Lelkes Andrea, a versenykoordinátora. És közben pedig eszembe jutott az, hogy azért van tényleg különbség a között, hogy megmérettetem magam, vagy összehasonlítom magam valakivel. Mennyire evidens szerinted a kettő közötti különbség, vagy mennyire kell erre ráerősíteni, hogy igen, mert egy versenyben megmérettetjük magunkat, de nem biztos, vagy kérdezem, hogy ugye nem biztos, hogy jó, hogyha ott maradunk azon a szinten, hogy csak méregetjük magunkat össze, hogy is hasonlítgatjuk össze magunkat. Tehát erre mennyire kell ráerősíteni?
0: Rá kell erősíteni, mivel hogy maga a szépségverseny egy nagyon hosszú út. tehát nem az alatt, a másfél óra alatt dől el az eredmény, amikor fönt állnak a színpadon. Nyilván sokat nyom alatba, hogy aznap milyen a teljesítménye az adott versenyzőnek, de az elejétől kezdve meg van figyelve minden versenyző, mindenkinek nyilván nem egy személy csinálja ezt, tehát hogy azért hívjuk

0: ugye a zsűritagokat többszöri személyes találkozóra a lányokkal, hogy ki tudja forni magát a vélemény, és amikor megméretetjük magunkat, ezt szerintem és összehasonlítjuk, ott jön a különbség, hogy érzelmileg hol ragadunk le. Tehát a szépségversenyen, amikor eldől az, hogy ki a top 3, ki a királynő, és én lelkiekben, ha nem vagyok ott, és én lelkiekben ott tartok még mindig, hogy na azért, mert én nem így csináltattam meg a hajam, azért, mert én mondjuk nem úgy szerettem ki a szemöldökön, vagy nem volt műszempillem, vagy nem edzettem annyit, az rossz. Nekünk onnan úgy kell lejönni, hogy én ettől nem vagyok kevesebb. Akik a nem jutottak be most a személyes casting után a 12-be, mindenkinek kiküldtünk egy válasz e-mailt, több fajtát, attól függően, hogy mi volt a probléma az adott lánnyal, akinek mondjuk nem küldtük ki így részletesen leírva, de érdeklődik iránta, nekik is ki fogjuk küldeni, mert úgy gondolom, hogy ez a fejlődésükhöz sokat adhat, de mindenkinek elmondtuk ott is, hogy attól te még értékes vagy. És nem szabad ott leragadni, hogy aztán így magunkat marcangoljuk, hogy neki mondjuk lehet, hogy márkásabb dolgai voltak, vagy neki mondjuk profi sminkes készítette el a sminkét a válogatóra, tehát ezek nüansznyi dolgok, de viszont bévőről meg nagyon sokat tudnak rágódni ezen. Úgyhogy a megmérettetés és az összehasonlítás az szerintem csak fejbe dől el, és te döntöd el, vagy ő dönti el azt, hogy mit kezd vele. Mert bele lehet ebbe roskadni, tehát vannak nekünk is rossz tapasztalataink olyan lányokkal, akik nem jutottak be a top 3-ba, de viszont nagyon szerettünk volna együtt dolgozni velük, attól függetlenül, hogy a zsűri hogyan döntött a nagynapon, de teljesen elutasító azóta is velünk, mert ő neki a világát összedöntötte az a döntés. És itt van a nagy különbség, hogy ebből mit hozunk ki.
1: Igen, itt a mentális tréning az mennyire kell, hogy ugyanúgy a része legyen?
0: Nagyobb része a mentális felkészülés egy szépségversenynek, mint akár a testi, vagy az, amikor a műsorra készülünk fel. Nagyon sokat beszélgetünk velük arról, sőt, többet készülünk arra, hogy mi van, ha nem én fogom megnyerni azt a szépségversenyt, mert mivel, hogy a Felvidék arca maga még egy kicsi közösség, annak ellenére, hogy most már ugye országos megmérettetés, de nem engedhetjük, én legalábbis úgy érzem, nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy valakinek úgy engedjük el a kezét, hogy rossz ízzel megy el tőlünk, hiszen minden mást egyenlően kapnak meg a lányok, tehát nálunk nincs kivételezés, mindenki ugyanazt kapja a felkészülés során. Nyilván, hogyha már eleinte látszódik, hogy valaki nem annyira esélyes mondjuk a top 3-ba, de belé is ugyanazt a mennyiségű időt és energiát tesszük én, mint tréner, vagy a koreográfus is, és azt szeretnénk, hogy ő saját magából hozza ki a 100%-ot. Nem a mi kedvünkért, hanem a személyes fejlődése érdekébe. Úgyhogy úgy mondanám, hogy 70% mentális felkészülés, és 30% a minden más.
1: Ugye több hónapig dolgoztok együtt a lányokkal. Hogy néz ki ez a folyamat? Tehát a jelentkezés pillanatától, mondjuk a casting, vagy a casting pillanatától egészen a döntőig.
0: Ugye a személyes válogatóra van egy előszűrés online jelentkezés formájában. Idén 37 lány küldte el a jelentkezését.
1: És ugye említetted, hogy most már országos versenyről beszélünk. Ki volt a legtávol, vagy honnan volt a legtávolabbi jelentkező?
0: Ugye tavaly a királynőnk volt a legtávolabb, Varga Enikő, ugye Mokcsa Mogyorósról jött a válogatóra, és ugye haza is vitte a királynői koronát. Most Béj községből van a legtávolabbi versenyzőnk, szintén Királyhelmeci járás. Szóval megszűrjük őket feltételek szerint, és elküldjük a meghívót a személyes castingra, oda eljönnek, utána kiértesítjük őket, és most fog majd következni egy fotótábor, az első összpontosítás, ahol a versenyfotóik elkészülnek, és különféle programokkal készülünk a lányoknak, ez az első találkozásunk igazából velük, és utána, ha nem szervezünk semmi más, de ez mindig ilyen ingadozó attól függően, hogy milyen lehetőségek vannak, a verseny előtti tábor az, ami a hosszabb időt. Ugye vasárnap költözünk be a felkészítő táborba, és egész héten együtt lakunk, készülünk a döntőre, és ugye szombaton van a döntő.
1: De nagyon izgalmas időszak. Mennyire feszített a tempó ilyenkor?
0: Nekünk igazából ez a verseny előkészítése októberben, november elején megkezdődik. Ugye a leszervezés, az időpontok, a hotel egyeztetések, stb., de az utolsó hét az, ami nagyon feszített, mert ott ugye megvan az alversenyeknek a megszervezése, akkor a felkészülés maga a szépség, a döntőre, hogy az szép legyen, jó legyen, mind az összes koreográfia, a ruhák, a fürdőruhák, ugye minden személyre szabottan készül a lányoknak, ruhapróbákat be kell iktatni, úgyhogy nagyon, ott az olyan, hogy nagyon kevés alvással végezzük mi szervezők, meg mondjuk, hát el is mondhatom azt, hogy igazából ezt az országos szépségversenyt egy nagyon kicsi csapat hozza össze, most még kevesen vagyunk, de nyilván majd, hogyha sikerül, akkor szeretnénk a csapatunkat bővíteni.
1: Ki mindenki alkotja a szakmai csapatot?
0: Hát a szakmait, ugye Kiskosa Anna Mária a verseny tulajdonosa és főszervezője a szépségversennek, én vagyok a koordinátor, minden ügyes bajos dolgot én szervezek, tervezek össze, és Zsácsik Niki még, aki oszlopos tagja, ő így minden munkába segít nekünk, ő is ugye versenyző is volt, úgyhogy minden tényleg bele van már kóstolva ezekbe a dolgokba, és a koreográfusunk Klimek Lilla, aki 24-ben volt a szépségversennek a versenyzője, és azóta vele dolgozunk együtt, mint koreográfus.
1: Beszélgessünk egy kicsit a sztereotípiákról, mert szerintem minden oldalról lehet találkozni sztereotípiákkal a szépségverseny világával kapcsolatban, akár hogyha nézőként tekintünk erre a kérdésre, akár pedig, hogyha versenyzőként. Most nézzük meg először kívülállók szempontjából. Tehát mi az, ami legelőször az embereknek ma eszébe jut a szépségversenyről?
0: Hát én bízok benne, hogy a szlovákiai magyaroknak most már a felvidék arca az első, ami eszükbe jut, és az, amit mi képviselünk. Tehát, hogy ez az egészséges és tudatos keresése a lányoknak. Régen ugye nagyon sok rosszat lehetett hallani a szépségiparról és a szépségversenyek világáról. Mi ezt abszolút igyekezzük leküzdeni, és úgy érzem, hogy már ott tartunk, hogy nem az jut eszükbe róla az embereknek, hogy üres fejű lányok ott bikinibe futkároznak, mert szerintem egy szépségverseny egy nagyon komplex dolog tud lenni. Úgyhogy remélem, hogy ez, ami eszükbe jut először.
1: Említetted azt is, hogy csak az idő alatt, míg te a versenyzői szférából átkerültél a szervezői csapatba, mennyi minden megváltozott ebben a világban. Mik voltak a legnagyobb változások a szépségversenyeken?
0: Hát,
1: hogy milyen irányokról beszélhetünk, milyen szempontokból történtek változások?
0: Vannak dolgok, amik ugye ilyen kimondatlanul, de mindenki számára ott vannak, és a köztudatban benne voltak, ezt most nem szeretném úgymond nyugtázni itt így élőadásba, de hát ami így, az a, hogy mit kap a versenyző. Régen ugye az volt, hogy bejelentkeztél, ott voltál, végigcsináltad a tréninget, kaptál szép ruhákat, cipőket, és utána, hogyha valaki felfedezett téged, vagy tehetségesnek tartott, akár modellügynökség, vagy bármi, akkor mehettél oda beregisztrálni, dolgozni, hogyha te is akartad, és szerencséd volt. Most már az van benne, hogy maximális élménnyel küldjük haza a lányokat. Tehát minden szegmens próbálunk kipróbáltatni velük, a divatbemutatót, a fotózást, tehát hogy senki ne menjen üres kézzel haza. Én is voltam olyan szépségversenyen, amin úgy ott emlékszek rá, hogy igen, ott voltunk, itt meg ott laktunk, aztán volt a gála, de hogy ott mi történt érdembe, vagy hogy én mit kaptam onnan, hát fogalmam nincsen már. És ez az, amit szerintem a legnagyobbat változta, hogy hogy a belsőikkel is, tehát mindig tudom, hogy mindig ehhez térek vissza, de ez az, ami a legnagyobb változást hozta a szépségiparba és a szépségversenyzésbe, hogy tartalmat adtunk a szépség mögé.
1: Nyilván sok történet fűződik szépségversenyekhez, szépségkirálynökhöz, de valahogy a magyar tudatban még mindig ott van Molnár Csilla neve. Ezt mennyire könnyű vagy nehéz fölülírni azt, amit vele kapcsolatban, a szépségversenyek világával kapcsolatban mi megtudhattunk az ő történetén keresztül, szerinted? Nyilván a fiatal lányoknak, azok, akik talán, vagy igen, érdekelne ez is, hogy azok, akik ebben most csöppennek bele, nekik ez a történet még mennyire mond valamit? Vagy?
0: Szerintem nem sokan ismerik már a történetet. Nyilván ugye most már ugye Magyarország felé nehezebb is nyitni a mi nekünk felvidéki lányoknak, mert ugye állampolgársághoz kötött a versenyzés, tehát szerintem nem is tájékozódnak annyira, hogy ott mit, nekik szerintem inkább a Kulcsár Edina nál kezdődik a magyarországi szépségversenyeknek a története, és hogy az ő sikereit ismerik, és azzal vonult így be a köztudatba. De pontosan ez az a történet, ami azért az árnyoldalait is bemutatta ennek a csillogó-villogó világnak, és ezért is hangsúlyozom mindig azt, hogy itt ezt a szépségversenyt, ezt maximálisan tiszta lapokkal, és versenyszerűen kell, hogy történjen minden, hiszen maga ez a felvidéki közösség nagyon kicsi. Tehát kicsi a kultúrkedvelő közeg, kicsi most már a vállalkozói közeg is, akik így fent tudnak maradni, és fontosnak tartom azt, hogy tényleg ahhoz tudják adni a nevüket, hogy ez egy jó dolog. És ezért én nagyon sokat teszek és küzdök is, hogy megmaradjon a mi nevünk, a Felvidék arca neve, és minden királynő, vagy minden szépségversenyző, aki nálunk részt vesz, az még minimálisan se érzékeljen esetleg negatív dolgokat.
1: Amikor még te voltál versenyző, volt-e olyan tapasztalatod, amit megjegyeztél magadnak, hogy igen, én ezt másképp csinálnám, és ugye most már, mint koordinátor, szervezői csapat része, most már ugye sok mindenem volt lehetőséged is változtatni, de amúgy nagyon megmarad benned a személyes tapasztalatod révén.
0: Igen, nekem abszolút a 2015-ös szépségversenyen ez az uniformizálás volt, amit én teljesen máshogy csináltam volna, és ugye maga a koreográfiák is nem úgy voltak kidolgozva, hogy ott a lányok, vagy mi versenyzők meg tudjuk mutatni a saját személyiségünket. Kevés volt az egyéniség, inkább a produkcióra ment ki az egész. Mi most már, amióta én rakom össze magát a műsort, és hogy hogyan is mutatkozzanak be a lányok, erre nagy hangsúlyt fektetek, hogy igen, van egy egység, amivel mondjuk kezdődik, vagy záródik, vagy bármi, de közben nagyon sokat vannak a lányok úgy a színpadon, hogy saját magukat adhatják. Nyilván van egy adott koreográfia, amit be kell tartani, de hogy jut el A-ból B-be, az az ő személyisége, saját magának a megmutatása, és ez nagyon tetszik a lányoknak, hogy nem kell ugyanúgy csinálni. Én is tapasztalatlan versenyző voltam, fiatal is voltam, és örültem volna annak, hogyha esetleg valaki elmondja azt, hogy nem baj, ha nem a jobb lábaddal indulsz, pedig amúgy azzal kell, de attól még csinál tovább, és ügyes legyél, és ez meg az, meg amaz. De ez, nekem ez van, ami nagyon megmaradt, hogy csak egyformán, csak ugyanúgy, csak így, csak úgy, erre fordul. Tehát, hogy így a
1: rengeteg szabályban
0: úgy éreztem,
1: elveszés.
0: Hogy bennem sokkal több van, én tudnék szárnyalni, de nem lehetett, mert akkor ez volt, ez, hogy egységesen uniformizálva csináljuk a dolgokat.
1: És ha még egy kicsit itt maradunk a sztereotípiáknál, hogy említettem, hogy a versenyzők szempontjából is megnézném, volt-e olyan, nem tudom, még a köztudatban levő sztereotípia, amit a versenyzők körében kellett lebontani és felülírni?
0: Most van egyébként, ez egy aktuális dolog. Valamiért ugye, amióta van a Felvidék arca, minden királynőnk barna hajó és barna szemű, nem direkt. hanem ez egy véletlen egybeesés, és most már azért kezdik így pedzegetni, hogy idén is vajon olyan típusú lány fog nyerni. És mi soha nem tudjuk előre, hogy ki fog nyerni. Nyilván most is vannak szőkeversenyzőink, nagyon szép, gyönyörű lányok, és hogy hát nem tudom, mindig így alakul, és attól tartok, hogy most ez így bekerül majd ide, és az lesz, hogy a szőke lányok nem nyerhetnek, ami nincs így, de valamiért így hozta a sors, és saját magunknak alakítottunk ki ezt sztereotípiát.
1: Nem is tudatosan.
0: Nem is tudatosan.
1: Igen, mert ezen én is gondolkodtam, hogy csak onnan tudom én is, tehát tévénézőként ezt nem tudhat, hanem amikor többször foglalkoztam a témával, derült ki, hogy vannak olyan versenyek, amik például kifejezetten barnahajú lányokat keresnek, ahol valószínű, hogy nem tudom melyik térségből lesz majd a győztes, és ugye elkezdtem gondolkodni rajta, hogy vajon a felvidéki lányoknak van-e egy olyan karaktere, amit így észrevesztek, hogy igen, ez a jegy, ez szinte majdnem mindegyik versenyzőben ott van, tehát hogy van-e felvidéki... Igen, felvidéki arc olyan szempontból kérdezem, tehát, hogy ami ilyen meghatározó, és ami mindig visszatér.
0: Van egyébként mindig ugyanaz a típusú versenyző, de nem mindig, tehát úgy mondom, hogy a 24-es és a 25-ös királynőnk csak abba egyezik, hogy barna hajuk volt és barna szemük. Az arcjegyeik, a testfelépítésük, maga a személyiségük, vagy az, ahogy prezentálták saját magukat, teljesen különböző. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy alakult így, és nagyon kíváncsian várom. Én ugye nem ülök be a főzsűribe, mert én jobban szeretek ott lenni a lányokkal a döntőn, és hátul megnézni, hogy minden rendben van-e, úgy menjenek ki a színpadra, hogy minden okés legyen, a fellépők, stb. Tehát én mindig izgatottan várom, hogy mi lesz, és 24-ben is őszintén tudtam így örülni azoknak a lányoknak, mert nyilván azért én is szurkolok, ezt azért nem mondhatom, hogy nem szurkolok, mert nekem is vannak persze lányok, akik közelebb állnak a szívemhez, vagy jobban drukkolok nekik, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, de most 2025-ben is engem ért meglepetés azért a magába az eredmény hirdetésen. Tehát, hogy én szeretem azt, hogy őszintén tudok örülni a lányok sikerének, és hát ugye most is Enikő személyében egy barna szemű, barna hajú lány nyerte meg a szépségversenyt, és hát úgy várom, hogy most 26-ban vajon kilép-e a zsűri a komfortzónájából.
1: Van-e, ami összeköti a felvidéki lányokat? Tehát van-e, vagy hoznak-e valami olyan közöset, amitől felvidéki lesz?
0: Hoznak nagyon sokat, és sokszor meg is lepődök abba, hogy tényleg mennyi dolog van, ami összeköt akár minket a gömöri vagy a keleti régióval. Maga ez a magyarságért való küzdés. Ez egy folyamatos téma a szépségversenynek a felkészítő táborában, hogy milyen nehéz egy egyetemre bejutni magyarként, ahol mondjuk szlovák egyetemre készülnek, és ugye maga az, hogy a beszédjükön érezni az, hogy magyar, ez nagyon sokszor téma, akkor annak a fontossága, hogy itt lehetnek. Tehát, hogy sokan azt gondolják, hogy mi elmondjuk így nagy szavakban, mert jól hangzik, hogy a felvidéki magyarság, meg a magyarság tudat erősítése, és azt hiszik, hogy ez csak ilyen felszínes dolog, hogy ezt így elmondjuk, de nem, ez benne van a lányokba. Nagyon, nagyon bennük van maga...
1: Milyen az identitás tudatuk?
0: Erős, úgy gondolom, és szerintem azért is örülnek neki, hogy van ez a szépségverseny, mert az anyanyelv, ami összetart minket igazából. Ezt mindig elmondjuk, de ott lenni ezzel a 12 lányjal, és tudni azt, hogy ugyanaz a problémájuk, ugyanazért küzdenek, ugyanaz a fontos nekik, az egy nagyon szívmelengető érzés amúgy, hogy mi mindig azt hiszük, hogy mi ilyen illovasok vagyunk ebbe, hogy de a magyarok, meg a magyar közösség, meg a magyar kultúra, és rájövünk minden évben, hogy nem vagyunk egyedül, és hogy ez a fiataloknak is fontos. És akinek nem fontos, vagy nem tudja, hogy mennyire fontos, annak azon a napon, amikor a döntőn felvidéki tehetségek megmutatják, hogy egy teltházas rendezvényt tudunk úgy szervezni, hogy nem hívunk nagy neveket, hanem tényleg pályakezdőket, és hogy az egy minőségi műsor, na akkor úgy beérik benne, hogy igen, jó így Szlovákiába magyarnak lenni.
1: Igen, mert ugye a magyarság tudat az egy része, de mégiscsak van egyfajta specifikuma, amit talán azok értenek igazán, de lehet, hogy azok látnak, akik kívülállók, de hogy van egyfajta specifikuma az itteni magyarságnak. Te mit látsz? Mi az az unikumunk itt nekünk felvidékieknek, vagy a felvidéki lányoknak?
0: Abszolút szerintem a hajthatatlanság. Tehát mi rengetegszer abba hagyhattuk volna ezt, amit csinálunk.
1: Tehát ez a szervezőkön is érezhető.
0: Persze, hogy. Tehát azért ez egy nehéz tüzérség. Sehova nem passzolunk bele, tehát nagyon nehéz így behatározni minket, hogy akkor most mi is vagyunk mi igazából. De ez, a lányokban is ugyanezt érzem, hogy tenni akarnak, hogy nem olvadnak be, hogy jó, akkor megtanulok szlovákul, és akkor mostantól leszek szlovák, most akkor megyek ide-oda, amoda, mert több a lehetőség, hanem bennük van az, hogy csinálni akarom, és magyar nyelven akarom csinálni. És ez, ami összetart minket.
1: Milyen lehetőségeik vannak a lányoknak? Tehát, hogy kétfelé is mehetnek, vagy célzottan egyébként, mondjuk, ha van lehetőség, akkor Magyarország felé irányulnak ők?
0: Mi a szépségversenyt egy ugródeszkának tartjuk, és ezt nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy mi nem erőltetjük a lányokra azt, hogy mostantól kezdve járjanak el magyarországi modellügynökségekhez, vagy ne menjenek szlovák ügynökségekhez. Ilyet mi nem mondunk soha. Mi egy alapot adunk nekik, kipróbálási lehetőséget, és ha az a lány érez magába tenni akarást, és vágyat, hogy én akkor igen, tudunk segíteni elindulni bármelyik irányba, vagy ő maga is, ez mindig a lányon múlik, hogy mit hoz ki belőle. Tehát ez a szépségverseny egy nagyon jó ugródeszka, mert amit mondjuk fizetős modellügynökségek tanítanak meg, mondjuk fél éven keresztül nagyon-nagyon sok pénzért, azt mi megadjuk nekik itt a szépségversenyen, akár a testtartás, a pózolás, a tanácsadás, a járás, a séta, tehát mindenre fölkészítjük őket, szerintem 100%-osan átadjuk alapoktól kezdve a tudást, úgyhogy ez egyébként egy nagyon jó pénzspórolási lehetőség is annak, aki el szeretne indulni ezen az úton, de nem tudja, hogy merre vagy hova, mert itt tényleg mindent a kezdetektől, és aki igényli a segítségünket, annak az útját továbbra is szívesen egyengetjük és segítjük, de aki nem, azt pedig nem erőszakoljuk rá, hogy de menjél és csináljad.
1: A korona mögött mit jelent ma nyerni? Mit jelent majd 2026-ban nyerni és felvidék arcának lenni?
0: Szerintem ennek egy nagyon nagy eszmei értéke van. Azon túl, hogy mik a tárgyi nyeremények, vagy az anyagi nyeremények, az minden évben változik. Mindig azt hittük, hogy azért jelentkeznek a lányok, mert ezt meg azt lehet nyerni. Nem, a lányok nem ezért jelentkeznek. A lányoknak fontosabb szerintem az, hogy saját maguknak bizonyítsanak. Ez egy nagyon fontos dolog, mert eddig mindig az volt, hogy valakinek szeretnének bizonygatni, most már maguknak szeretnék bebizonyítani, hogy képes voltam rá, megcsináltam. A felvidék arca koronát hazavinni szerintem egy nagyon nagy eszmei érték.
1: Meg felelősség is.
0: És egy felelősség is, igen, mert megnyitod az életedet igazából nagyon sok ember előtt, a külvilág előtt, ugye többször kerülsz bele akár az újságba, vagy bárhova, és tudni kell viselni ezt a címet. És
1: hogyan ez kell viselni, Andi?
0: Most egy nagyon jó példa rá a mostani királynőnk, Enikő, szerintem abszolút jól és kiteljesedve csinálja ezt az évet végig. Viselkedése számomra szerintem ilyen egy királynői viselkedés. Kedves, alázatos, és bárkivel elbeszélget, és nem hordja fent az orrát annak ellenére, hogy övé ez a cím, hanem inkább mi a címért szeretne tenni azzal, hogy végez közösségi munkát, jótékonysági projektet, bármi ilyet. És ez nagyon fontos, hogy a korona nem mindig csak adni tud, te is tudsz hozzátenni a koronához és ehhez a címhez. Ugye most már ki van bővítve a Miss Charity alversennyel az alversenyeknek a listája, ami egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés, és öröm volt látni azt, aki már régóta dolgozik ilyen projekten, de azokat is, akik nem, és ki tudtak találni egy új projektet, és szerették.
1: Beszélgetésünk elején én azt mondtam, hogy majd lehet arra a kérdésre is megkapjuk a választ, hogy mit ér a szépség. Nagyon érdekel a te véleményed, hogy mit gondolsz, mit ér a szépség egy nő életében ma?
0: Magabiztosságot. Tehát, hogy nekem is az életem most ugye nagyon nagy fordulatokat vett, ugye amióta édesanya vagyok, és már nem arról szól, hogy minden nap felöltözzek, kifessem magam, megcsináljam a hajam, és jól érezzem a bőrömbe.
1: Átértékelődött most így ez az, mondjuk az anyaság által a szépség fogalma benne?
0: Maximálisan átértékelődött, igen, de visszatérve a szépségversenyhez, hogy arra szerettem volna reflektálni, hogy a szépség a te mentális egészségedet éri a legjobban. Tehát, hogy amikortól kezdve, tehát régen én is úgy voltam, hogy mentem smink nélkül, lófarokba, bárhova, de tudtam azt, hogy bennem van egy erő, és én magabiztos vagyok, és én nekem az adta a szépséget. Most már egy picit beburkolózunk ezekbe a szépség tippek, tanácsok, hogy műszempilla, stb. Ilyesmi, de a szépség az te vagy. Igazából annyit ér a te szépséged, amennyire te tartod magad. És hogy ez a verseny ad-e a lányoknak, hogy többre értékeljék magukat, ez egy nagy kérdés, amire csak ők tudják a választ megadni, de a szépség nálunk pénzbe abszolút nem mérhető, termékekbe abszolút nem mérhető, a felvidék arca tényleg a személyiséget keresi, és azt a lányt, aki önazonos, és úgy teljes egészében egybe van.
1: Zárásként mi az, amit kívánnál felvidék arcának 2026-ban?
0: Mit kívánnék? Hát minden versenyzőnknek azt kívánom, hogy élje meg azt, amiért jelentkezett, hogy át tudja élni ezt az élményt. A királynőnek pedig azt tudnám kívánni, hogy adja neki ez a cím azt, amiért szeretné, és tudjon benne kiteljesedni, mert sokszor van az, hogy van egy lány, aki a kis közösségébe él, nagyon nagy álmokkal, és csak ennyi hiányzik neki, hogy beteljesítse őket. És kívánom azt, hogy a felvidék arca által ki tudjon teljesedni majd.
1: És mit kezdjünk a skatujákkal?
0: Skatujákat el kell felejteni végre. Egyébként maga a közeg, aki mondjuk eljár a mi döntőnkre, vannak, akik úgy jönnek el, hogy hú, mit fogok én csinálni egy szépségverseny döntőn, és úgy mennek el, hogy fel se tűnt, hogy közben szépségkirálynőt választottunk. Tényleg ez egy minőségi gála, aki szereti a zenét, szereti a művészetet, szereti ezt az egészet, ami ezzel jár, az jöjjön el, nézze meg, és teljesen más, hogy fog erre a szépségversenyre tekinteni, de ezt tényleg úgy mondom, hogy nem lehet elolvasni, se elmondani, hogy milyen ott lenni, ezt legalább egyszer át kell élni.
1: Ja, évezredek során mindenki döntse el szíve szerint, hogy ez jó dolog, vagy nem jó dolog, de nem koptattuk el a szépség fogalmát. Ha azonban most így gondolatban még tényleg így a végére kitörölnénk a szótárból a szépséget, akkor mi lenne az, amit keresnénk, vagy mivel lehetne helyettesíteni, ha ez a szó most nem állna rendelkezésünkre? Amiről mondjuk az elmúlt 50 percben beszéltünk.
0: Hát biztos, hogy lenne helyette valami. Hát most itt kapásból nem tudom, hogy mit keresnénk, ha nem szépségideálokról beszélnénk. Talán...
1: Hogyan neveznénk, hogyan lehetne helyettesíteni?
0: Hát nem tudom, a felvidék személyisége az elég megosztó lenne szerintem, mert ugye ott van nagyon sokféle területet be kéne engednünk. Őszintén hát nem tudom.
1: Talán mindazt, amiről beszélgettünk.
0: Egyébként ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem, hogy mi lenne, hogyha nem a szépséget keresnénk.
1: Nem is igazából, nem is az, hogyha nem a szépség, csak hogyha ez a szó nem állna rendelkezésünkre, hogy akkor mi lenne?
0: Hát én biztos vagyok benne, hogy a magyar nyelv az annyira találékony és annyira szélesrétű, hogy megtaláltuk volna már az erre megfelelőt, vagy egy versbe, vagy egy jó kis prózába, de legközelebbre majd felkészülök, és megkeresem, hogy számomra mi jelenteni ugyanazt.
1: Pont ez volt benne a lényeg egyébként, hogy nem is akartam, hogy csak ezt így be akartam hozni egy pillanatra, ezt a gondolatot így eszembe jutott. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk, és hogy bepillantást nyerhettünk a felvidék arca világába, és azt is megtudhatták a hallgatók, hogy igen, a szépségverseny világában igenis fontossá vált az identitástudat, az, hogy a belső önértékelés az a helyén legyen, és nem csak és kizárólag a szépségen van a hangsúly. Köszönöm szépen Lelkes Andrának a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
1: Talán a mai beszélgetésből az is kiderült, hogy a szépség már régen nem csak arról szól, amit elsőre látunk, sokkal inkább arról, amit képviselünk, ahogyan jelen vagyunk és ahogyan kapcsolódunk önmagunkhoz és másokhoz. És lehet, hogy a valódi kérdés nem is az, hogy ki a legszebb, hanem az, hogy ki tud igazán önmaga lenni. A nő arcaiban felvidék arcáról hallhattak. Egy olyan eseményről, amely 2019 óta formálja a felvidéki magyar közeget. Lelkes Andreával, a verseny koordinátorával beszélgettem. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak, találkozunk legközelebb is a viszonthallásra.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Május 17-én a Dunaszerdahelyi járásban található Nagymadon templombúcsúi szentmisét mutatott be Szalai Gyula plébános. A kívülbévül megújult Nepomuki Szent János templomban elhangzott, igencsak pünkösdi lelkületről tanúskodó szentbeszédet is sugározzuk összefoglalónkban.
4: Milyen okos papunk van, de én annak örülnék, ha azt mondanák, hogy milyen szent életű, alázatos papunk van.
3: Elhangzanak László Gábor nagymadi polgármester köszönő szavai is. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat pünkösdi témája az öröm. Dr. Gőg Edit meglátásai.
5: Az egész életünk teli van örömforrással. Észreveszem, vagy nem?
3: Ürge Tamás vagyok. Várom önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával. Hétfőn 13 óra után nálunk a Pátria Rádióban.
2: Szombat délután slágerlöket a Pátria Rádióban, két hetente a 16 órai hírek után a legfrissebb slágerek, a 2000-es évek kedvencei és top fesztivál infók csak nálunk a Pátria Rádióban. Slágerlöket, a délután energiája, velem Urbán Csongorral.

0: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió. Tizenhét óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, állítja a munkaügyi miniszter. Az oroszok hiperszónikus és cirkáló rakétákat is bevetettek a Kijev és környéke elleni támadás során. Holnap is marad a nagy meleg, helyenként futózáporokkal. Hornyák István vagyok, már is mondom a részleteket. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, akik nem teljesítették a kötelességüket, s nem küldték el a szociális biztosítónak a megfelelő adatokat, állítja Erik Tomás munkaügyi miniszter. Az STVR 5 perc múlva 12 című politikai vitaműsorában Simona Petrik ellenzéki parlamenti képviselő felrótta a tárcavezetőnek, hogy bagatelizálja az emberek félelmét és bizonytalanságát, amiatt, hogy sokaknak nem jól számolták be a ledolgozott éveket, vagy például hiányzik a tanulmányi idejük, illetve a gyerekeikre vonatkozó adatok. A miniszter szerint jó, hogy ezek a hiányosságok most derültek ki, nem pedig akkor, amikor már nyugdíjba készülnek az emberek. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a Környezetvédelmi Minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vitaműsorában elmondta, hogy a Magas Tátra zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyici vízerőmű építésért felelős Andrej Voda, a vízgazdálkodás kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Vajmuci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásodik, mondta a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy 24 politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperjesi kerület elnöki pozícióját. Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár élesen elítélte a Kijevet ért éjszakai rakétatámadást, valamint a hiperszonikus és cirkáló rakéták bevetését. Előzőleg Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is hasonló hangnemben reagált az orosz támadásra. Az ukrán fővárost és környékét ért masszív légitámadásban legkevesebb 4 ember életét vesztette, több mint 80-an megsérültek. A helyi katasztrófavédelem szerint tüzek keletkeztek Kijevben és Bilacerkva városban, több helyen megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint erre akár még ma sor kerülhet. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus újságíróknak azt mondta, úgy gondolom lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggályaira a hormuzi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítana egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio.
0: Időjárás.
1: A nap hátra levő részében jobbára derült, vagy enyhén felhős lesz az égbolt, és helyenként, főleg éjszakon előfordulhat egy-egy zápor. Hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben eleinte még több felhő lesz az égen, elvétve futózápor is kialakulhat, a gömöri régióban pedig zivatar sem kizárt. Különösen a déli ország részben nagyon meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 27-32 fokot. A gyenge északi szél időnként megélénkül, olykor megerősödik.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Mérik a sebességet a D1-esen a Szentkelet kihajtó mellett Pozsony irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Pátria Rádió. Belsőz. FM 89,6.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli szombati adásának interjúiból. A mikrofonnál Köteles Szabolcs.
3: Múlt héten Rozsnyón a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozójának egyik kávészünetében a résztvevőket arra kértük, mondják el, mi jut eszükbe, ha meghallják azt a fogalmat, hogy tantervi reform.
4: Tantervi változás.
3: És jó lesz, vagy rossz?
4: Nem tudom megmondani, én középiskolában tanítok, úgyhogy minket ez még nem érint.
3: De be fog gyűrűzni?
4: Akkor majd oldjuk, látjuk.
3: És vajon 11-12 év múlva fog begyűrűzni, vagy hamarabb? Mi az érzése?
4: Hát valószínűleg az a 10 év, az benne van a pakliban. Nem tudok rá választ adni.
3: Jó, ugyanez?
5: Hát az állandó változó. Tehát, hogy mindig reform van, meg az is lesz, tehát, hogy azt gondolom, ez szükséges. Én azt gondolom, hogy jó. Tehát a változás, ha kihívásként kezeljük, vagy felhívásként egy keringőre, akkor mindenképpen jó. És kell, hogy változunk, hát a világ se állandó körülöttünk, meg a gyerekek se ugyanazok.
3: Mi lesz szeptember 1-én itt ebben az országban? Hirtelen egy olyan rendszert fognak bevezetni, ami sose volt, senki se tudja, mi lesz.
5: Nem hiszem, azért az iskolák nagy része már benne van, tehát hogy vagy legalábbis látta, felkészítették őket erre, meg azt hiszem, hogy elég sok segítséget is kapnak az iskolák. És mondjuk meg őszintén, hogy minden reform alulról indul, tehát hogyha bármit bevezethetünk, mert papírra leírhatunk, igazából az, hogy a tanárok hogy fognak megváltozni az adott osztályban, becsukják maguk után az ajtót, az már nehezebb kérdés.
6: Tantervi reform, hát jó nehéz feladat nekünk pedagógusoknak is, mert fejben nekünk is ott kell leszállni, főleg akik a szocializmus alatt végeztük az alapiskolát, és 30 éve ilyen módszerrel tanítunk, hogy egy kicsit átformálni a gondolatokat, a hozzáállást, úgyhogy jó reform lesz.
3: Ha szeptember 1-ére gondol, fél, vagy kíváncsi?
6: Valamilyen tartás van bennem, mivel első osztályt fogok kapni, és én még nem kaptam első osztályt, de örülök, mert a reform így most lehetőségeket ad, hogy szabadon bevihetem majd a népzenét, a népi játékokat, és mindent, amit szeretek az első osztályba is. Remélem, hogy egy jó első osztály lesz.
7: Mink túl vagyunk rajta. És nagyobb teret ad, és kreatív, de viszont kell tudni ésszel használni.
3: És azt el tudja képzelni ma bármilyen tanár, hogy 90 perces órák lesznek 45 perces helyett?
7: Mi ezt már praktizáljuk, tehát nekünk vannak tömbösített óráink, és kimondottan jól működik. Természetesen a gyerekeket vécére engedjük közte, és például olyan tantárgyakat tömbösítettük, például magyart zenével, vagy esetleg matematikát rajzzal, és ahogy mondtam, nagyon jól működik.
3: Jó, csak hogy ilyen végzettségű tanárok nincsenek, ezt hogy lehet megoldani?
7: Egy-négyen azok végzett tanárok.
8: Azt, hogy több szabadság, én nekem is az. Szintén nekem tetszik a tömbösítés, tehát amikor ugye hosszabb idő áll a rendelkezésünkre, hogy a gyerekből ki tudjuk hozni mindazt, ami benne van.
3: Szeptember 1-én fognak nekifutni, vagy már olyan iskoláról beszélünk, ami már így rajta van a rendszeren?
8: Nem vagyunk még rajta a rendszeren, csak szeptember 1-től fogunk nekifutni, igen.
3: Gyomorideg?
8: Az nincsen nekem sohasem.
9: Plusz munka, és reméljük, hogy valami jó is lesz benne. Várakozás is, de kis félelem is azért ott lappang az emberben. Mindent nem tudok elképzelni, de biztos, hogy lesznek olyan tantárgyak, amik össze lesznek vonva, és más név alatt fognak futni.
10: Mindenképpen a változás jut eszembe róla, méghozzá azt gondolom, hogy ha optimistán gondolkodunk, akkor mindenképpen pozitív változás, és én nagyon bízom benne, mint alsó tagozatos tanítónéni, hogy képesek leszünk egy olyan iskolarendszert, vagy egy olyan reformot bevezetni, amely mindenképpen pozitív és kielégítő hatással lesz úgy a diákokra, mint a tanárokra egyaránt. Én azt gondolom, hogy még nagyon gyermekcipőben járunk, de elnézve a kollégáimat és jó magamat is, aki a Selye János Egyetemre járt, mindent megteszünk azért, hogy ez jól haladjon, nagyon sok olyan játékos gyakorlatokat, feladatokat viszünk be a tanításba, ahol a gyerekek jól érzik magukat, élvezik az órát, nincs az, hogy most nekem becsengetnek, és akkor 45 perc múlva kicsengetnek, és szóval sokkal szabadabban lehet tanítani, fejleszteni ezáltal. Ezért is mondtam az előbb, hogy én eddig pozitívan élem meg a reformot, és én bizakodó vagyok. Bízom benne, hogy tényleg csak jó dolgok fognak következni ezután is, és amikor már ugye belejövünk, az összes iskola ugye belekapcsolódik, és akkor lehet egy más között aztán megbeszélni, tapasztalatot cserélni. Mindenképpen ez a jövő, azt gondolom.
3: Nagyon keveset beszélünk a szülőkről, szerintem ez nekik se lesz egyszerű.
10: Mindenképpen szoros kapcsolatot kell ápolnunk a szülőkkel. Ez az egyik legfontosabb tényező, hogy a szülő belelásson abba, hogy igenis a tanár, a tanító mit csinál azon az órán, akar be is jöhet megnézni, lehet ilyen projektórákat tervezni. Ez már tényleg az iskola és a tanító nyitottságon múlik, és én azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos az, hogy a szülővel szoros kapcsolatot ápoljon az iskola.
3: Mi jut arról az eszébe, hogy tantervi reform?
11: Valamit másképp csinálni. Valamit jobban csinálni.
3: És van rá esély, hogy sikerül majd valamit jobban csinálni?
11: Hát próbálkozunk.
3: Meg vannak a feltételek?
11: Hát próbálkozunk. Járunk tanfolyamokra, igyekszünk változtatni a dolgokon, mert változnak a gyerekek. Tehát azt látjuk, hogy legalábbis én azt látom, hogy más igényűek a gyerekek. Tehát születnek ezekkel a különféle minden problémákkal, idegrendszeri problémákkal, és egyre több ilyen gyerek születik. ADHD is sorolhatnánk ezeket a problémákat, és szerintem ezt mindenki tudja, vagy tapasztalja egyre többen. És ezekhez a gyerekekhez kell nekünk változni. Tehát az, ami régen, 15-20 évvel ezelőtt volt, ezt el kell felejteni, és ezekhez a gyerekekhez kell nekünk megváltozni.
3: Jó, de nem csak ilyen gyerekek vannak, és mind is a változás mindenkit érint.
11: Hát így van. Lehet, hogy azok a módszerek, amiket esetleg most tanulunk, azok, vagy megtanulunk, akkor jók lesznek a többi gyerekre számára is, hogy fogjuk látni, hogy nekik is ez alkalmazható-e a többi gyereknek.
3: Elvileg ilyen vegyes tantárgyak lesznek, blokkok. Arra hogyan lehet átállni?
11: Én nem tudom még elképzelni. Tehát én biológiát tanítok, meg testnevelés, hogy az hogy lesz a biológia, a fizikával, nem tudom, mikkel összevonva, még a földről ezzel el tudom képzelni, úgy, ahogy, de egyébként nem meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Nem tudom elképzelni őszintén. A saját szakmámban igen, tudom, hogy változtatni, hogy milyen dolgokat, azt úgy el tudom képzelni, változni a módszerekkel, másképp hozzáállni a gyerekekhez, de az, hogy ez főleg ezekhez a gyerekekhez, és már mondom, egyre több ilyen gyerekre lehet számítani, de az, hogy a tantárgyak hogy lesznek összevonva, és azt hogyan, azt nem tudom. Őszintén szóval nem tudok erre válaszolni.
3: Az előzőekben a rozsnyói szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozójának a résztvevői osztották meg velünk, mit gondolnak a tantervi reformról, amely szeptembertől minden alsó tagozatos alapiskolába bevezetésre kerül. A témánkat a zene után folytatjuk Tóth Gáborral, a NIVAM munkatársával, szakmai fejlesztő pedagógussal. Ha tehetik, rádiózzanak továbbra is velünk.

0: Rozsdán találkozunk Tóth Gáborral, a NIVAM munkatársával, a szakmai fejlesztő pedagógusával. Nem tudom, mennyire közismert, hogy Tóth Gábor Rozsnyón nőtt föl. Hogy milyen érzés ide most így visszajönni?
1: Hát mindig jó. Bár az utóbbi időben annyira gyakran ez nem történik meg, de azért úgy évente egyszer-kétszer erre járok. És hát annak, aki elszármazott a saját meghatározó városából, az biztos ismeri az érzést, hogy milyen visszatérni az embernek a szülőföldjére. Keserédes.
0: Mert még az előadásában is megemlítette ezt a tényt, mutatott egy omladozó, vagy inkább beázott iskolát, amely ma már nem iskola, és ez ilyen szomorúsággal tölti el.
1: Hát egyrészt igen, másrészt meg azért ez nem egy kirívó példa, hanem számtalan ilyen van, és szerintem nincs olyan város, amelyik ugyanúgy néz neki, mint 10 évvel, meg 20 évvel ezelőtt, tehát valamilyen szinten ez normális. Azt a fotót inkább arra akartam használni, vagy azt igyekeztem vele bemutatni, hogy most abban közmegegyezés van, meg úgy azt hiszem mindenki érti a súlyát, hogy itt egy ilyen szűkülő világban élünk, és hogy valószínűleg nem egy iskola fog hasonló sorsra jutni.
0: Azt elárulom a hallgatóknak, hogy ez az előadás ennek ellenére pozitív volt, úgyhogy ez nem egy kesergő előadás volt.
1: Hát mert nincs más választásunk. Az fontos szerintem, hogy nem úgy szűkül a szlovákia-magyar iskola hálózat, hogy most itt egyik napról a másikra egy bezuhan az egész, hanem kiolvashatók bizonyos tendenciák, bizonyos számadatokból, és ezt felelőtlenség lenne úgy értelmezni, hogy minden úgy maradhat, mint ahogy 20 évvel ezelőtt kinézett. Rögtön hozzátenném, hogy igazából a mi csapatunk Komáromban nem erre a témára összpontosít, tehát hogy ez nem a mi feladatunk, ennek az oldása. Mi egy állami szervezetben a szlovák kollégáinkkal együttműködve próbáljuk vinni a tantervi reformnak a témáját, tehát hogyha úgy tetszik, ebben a nagy változás cunamiban, ami van most jelenleg az oktatásügyben, mi egy viszonylag szűk szeletért vagyunk felelősek, de ez egy olyan szűk szelet, ami a leghamarabb indult az összes változás körül, tehát hogy ez közül, ez lényegben 2022-23 óta ez a folyamat tart, és emellé pakolódott rá az elmúlt egy-másfél évben ez a csomó-csomó kihívás. Na ez volt a zárójeles megjegyzés, és ezt azért tartottam fontosnak elmondani, mert kicsikét az, amit a optimalizációról mondok, az nem feltétlenül vízhatlan szakmailag, tehát hogy mondom, nekünk nem ez a első

0: javasolja?
1: Hát igen, mert szerintem ez a helyes. Az, hogy leállok, elengedem a kezemből az összes eszközt, amit használok, és nagyot kiáltok, hogy nem úgy van, mint régen volt. Sajnálni sajnálhatom, nosztalgiázni nosztalgiázhatok, de nem lehet a valóságot megtagadni. És egy picit azt gondolom, hogy az embernek a komfortzónája sokkal szélesebb, mint amit első látásra gondol magáról, vagy képzel magáról, és az, amit nem tudom én, 5-6-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottunk, azt most tarthatjuk elképzelhetőnek, és az egy felelős magatartás, hogy erre reagáljunk. Egyébként csináltunk már ilyet. Elképzelhetetlennek tartottuk azt, hogy úgy tanítsunk hónapokig gyerekeket, hogy otthon vagyunk a szobánkban, ők otthon vannak a szobájukban, és monitoron keresztül végzünk tanítást. Vissza nem sírom azt az időszakot, de valamilyen reakció történt arra a kihívásra, és az egy nem kis változás volt a kollégák addigi komfortzónájához képest.
0: Akkor forduljunk rá a szűkebben vett szakterületére, és én egy ilyen személyes vallomással tartozom, hogy én Szlovákia történetében nagyon kevés olyan dologra emlékszek, mint ez a tanügyi reform, hogy tervezetten kormányokat átívelően, ezt kihangsúlyoznám, hogy különféle világnézetű kormányokat átívelően egy oktatási stratégia megvalósuljon, és szeptember 1-én ez ki fog csúcsosodni, mindenhol bevezetik, úgy, hogy már az iskoláknak egy jelentős része önkéntes alapon becsatlakozott, mint ahogy az ön előadásából kiderült, meg közben a visszajelzések alapján módosításokra is került sor, szóval a rendszer az még rugalmas is, önjavító mechanizmusa is vannak, hogy ez így külső szemlélőként ez annyira egyedülállónak tűnik, és annyira kirívónak és nem szokványosnak ebben a régióban, hogy én nem is tudom, hogy ez hogyan sikerült elérni. És szerintem az emberek ezt nem tudatosítják, hogy ez micsoda, vagy hogy mi sikerült itt.
1: Hát én még múlt időben erről nem beszélnék sikerként semmi szín alatt. Tény az, hogy úgy látszik, hogy ez a folyamat most már átlépte azt a kritikus tömeget, hogy visszacsinálni nem lehet. Személy szerint én ennek még mindig tudok örülni, tehát ennek az új állami oktatási programnak millió hibája van, meg találunk benne biztosan olyan pontokat, amelyek joggal kritizálhatók és támadhatók. Szerintem a mi komáromi csapatunk is, meg a többi megyeszékhelyen működő szlovák kollégákból álló csapatok is azért tudják még csinálni ezt a munkát, mert a koncepciónak a mélyével, lényegével még mindig mélyen egyetértünk. Azt azért úgy fenntartanám, hogy ezt úgy visszamenőleg kiértékelni, tényleg legyünk türelmesek, ehhez még évek kellenek, mert egy nagyon lassú, elnyújtott hullámban éri el az iskolákat. Hála Istennek most még folytatódik a iskoláknak a támogatása. Tehát az eredeti tervek azok úgy szóltak, hogy 2026. augusztusában ez így elvágólag véget ér, de hála Istennek most még van egy-két év, amerre még előre látunk, tehát még tudunk támogatást adni az iskoláknak. Ők ezzel nem visszaélnek, hanem élnek vele, és fokozatos változások, gondolkodások indultak el az intézményekben. Picit ironikusan megjegyzném, ha vannak rossz nyelvek, amelyek mind azt mondják, hogy ez az EU-s lóvé, meg a helyreállítási alap szigorú szabályai miatt tudott átívelni minisztériumokon keresztül. Én azért ennél pozitívabban gondolkodok a dologról, tehát hogy azt a fajta kontinuitást, amit az elejétől benne van, ha valaki nagyon szét akarta volna verni, akkor szétverhette volna, és itt azért történtek finom hangolások, történtek változások, lehet, hogy finom hangolásnál erősebb változások is, de maga az a gondolatkoncepció az megy. Szerintem ez annak is köszönhető, hogy azért vannak olyan pedagógusok, akik ennek őszintén tudnak örülni és élni tudnak a helyzettel. És nagyon nagy tömeg a pedagógus, az igen nagy számú közösség, és mint minden nagy számú közösség nagyon heterogén, és találunk benne példát mindenre, meg ellenpéldát is mindenre, úgyhogy most picikét azok a kísérletező, kedvű, lendületes, még motivált kollégák kaptak a saját szűk környezetükben egy kis reflektorfényt, és az, ami esetleg korábban tűnhetett devianciának, az most inkább pozitív deviancia, és inkább ilyen példaértékű dolog, és ez meg szerintem jó. Tehát biztosan lesz majd valamilyen szintű visszarendeződés néhány év múlva, de az, hogy szándék van az új egyensúly keresésére a hát klasszikusnak nevezett frontális, magyarázó oktatás és a felfedező, aktivizáló módszerekre épülő oktatás között, ez szerintem tény, és ennek lehet örülni.
0: Hát részben már megválaszolta a kérdést.

0: Mert most akartam ezt a negatív részét megvilágítani, hogy azért ez a tanárokon fog múlni. A tanároknak egy nagy többségén, akik, mint tudjuk, nincsenek pontos adataim, de azért nagy többség már közelebb van a nyugdíjas korhoz. Meg eleve is a mi régiónkban ez a változástól való félelem az egy ilyen adott dolog. Ez az általános, és a szkepszizmus az általános, hogy mindig találgatnak valamit, de az a legjobb, hogyha nem változtatunk semmit, mert hát így volt, így marad. Szóval van egy ilyen nagyon erős motivum, ami még a szülők irányából is jöhet, az is egy kevésbé tárgyalt dolog, hogy most nekik hogy fogják elmondani, hogy nem lesz matematika meg fizika, hogy ez milyen butaság, hogy ezzel hogy fognak nézni a tanárokra ilyen nyílt szemekkel. Szóval, hogy itt én rengeteg olyan tényezőt látok, ahol ez elbukhat, ellaposodhat, és így a semmivé foszolhat.
1: Igen, ez a félelem valamilyen szinten jogos. Annyiban azért picit, hogy is mondjam, csak helyre tenném a dolgot, hogy nem lesz olyan, hogy nem lesz matematika, és nem lesz olyan, hogy a fizikának a tartalmai azok ne lennének a gyerekek elé tárva. Olyan már lehet, hogy lesz iskola, ahol nem lesz fizika óra, hanem integrált természetismeretet tanulnak egészen a 9. évfolyam végéig, de a standardeket annak az iskolának is meg kell valósítani, tehát a fizika tartalmait ők fogják tanulni. Tehát mindez jogos, ami elhangzott, és valós is, de mi igyekszünk nagyon türelmesen úgy kommunikálni a kollégákkal, meg az iskolavezetőkkel, meg az iskolavezetők a tanári karaikkal, hogy a semmi, meg a minden között van egy nagyon széles mezsgye, és ezen a skálán ki meg tudja találni azt a kihívást, ami az ő számára személyesen egy kihívás számba menő dolog, tehát változást igényel, de akkora lépés, amit az ő lelke még elbír. És ez lehet nagyon individuális. Például vannak iskolák, ahol a kicsi gyerekek esetében az első ciklusban a szöveges értékelés felé fordulnak, tehát tényleg nincs jegy. És tényleg fél évkor, meg évvégén az osztályfőnök, a pedagógus fogalmazást ír a gyerekekről. Nyilván a megfigyeléseri alapján, és egy nagyon gazdag szöveget tára a szülő felé. Na és igen, ám itt jön az, hogy a szülő ezt elfogadja vagy sem, és természetesen ott vannak azok a hangok, ahol a szülőket ez a dolog taszítja. Tehát jó, most elolvastam egy A4-es papírlapot, és most hanyas. Adhat-e a nagy 50-est a gyerek zsebébe a évvégi bizonyítvány után? És itt akkor megint az iskolán múlik, hogy ő vállalja-e azt a kommunikációs kihívást, hogy egy ilyen nagyon-nagyon régi szokást, mint ami az 5 érdemi egy szépen végtelen türelemmel egy maratonfutásban elmagyarázza a szülőknek, és átviszi a maga gazdag szöveges értékelő rendszerét, és erre is látunk példát, vagy esetleg azt mondja, hogy most itt úgy néz ki, hogy az erőforrásaim kevesek ahhoz, hogy ezt a fajta alapos munkát elvégezzem, és akkor inkább visszavesz, és azt mondja, hogy elfogadja a szülők kívánságát, és lemond erről a gondolatról, és ha ebbe konszenzus van, lényegében ez is rendben van. Tehát nem egy iskola mondta azt, hogy akkor nagyon komolyan elgondolkodtak a szöveges értékelésen, de például olyan közegben működnek, ahol a szülők 60%-a funkcionális analfabéta. Nekünk mosolyogva mondják pedagógusok, hogy nem a szöveget nem érteni a szülő, hanem azt se érti, hogy 2-3 között mi a különbség, és csak azt kérdezi a tanítótól, hogy átment. Tehát ha ilyen közeg van, akkor az a felelős döntés, hogy nem erőltettem a szöveges értékelést, hanem azt az energiát, meg azt a munkaórát fordítom valami másra. És abban bízunk, és erre buzdítjuk a tantestületeket is, hogy találja meg kiki azt a területet, azt a röppáját, ami az ő környezetében, az ő közösségében a legnagyobb nyereséget eredményezheti, vagy legnagyobb hozadékkal lehet a változások esetében, és akkor lépjék meg azt. És ezt nem kell 20 évre előre eltervezni, hanem 3 év múlva visszanézünk arra, hogy mit értünk el, és akkor új célokat fogalmazunk meg, és akkor újra gondoljuk a rendszerünket. Itt inkább ez a kihívás, hogy ezt közvetítsük, hogy itt úgy fogunk élni, nyugdíjas korunkig, hogy folyamatosan újra gondoljuk mindazt, amit csináltunk az elmúlt időszakban, és igyekszünk reagálni az új kihívásokra.
0: Még talán annyit mondjunk el a hallgatóinknak, hogy ugye ez most szeptember 1-től a alsó tagozatok első osztályban kerül bevezetésre. Tehát ez még végigfut a rendszer, ez mennyi? 13?
1: A középiskolákról még nem.
0: Akkor 9 év. Szóval, hogy ez 9 év még az úgynevezett alapiskolákon végigfut, hát azért az elég sok idő.
1: Na igen, de azt hiszem, hogy ez a helyesebb hozzáállás. Tehát volt arra példa, amikor a nagy hasonló reform volt 2008-ban, amikor hirtelen néhány hónap alatt kellett nulláról eljutni abba az állapotba, ami mondjuk most van, kis elsősökkel, ötödikesekkel, és még a középiskolák is zéró támogatás, vagy nagyon csekély támogatás mellett rendeletek alapján, az egy, hát most már kijelenthetjük, hogy ez egy csúfos kudarc volt. És megszülettek az iskolák pedagógiai programjai, de az iskolák többségében ezek ilyen felületes fióknak gyártott, már az elkészülés pillanatában nem komolyan vett dokumentumok voltak, és a pedagógusok egy bürokratikus terhet láttak benne. Most ezzel a nagyon elnyújtott folyamattal remélhetőleg ezt a dolgot sikerül komolyan vehetővé tenni, és mindenkinek meghagyni rá azt az időt, hogy megtalálja magát ebben a rendszerben. Ugye el ne felejtsük, hogy 2026 őszén indul minden iskolába kötelező érvényel, de 2023 őszén már az első önkéntesek, azok már belevágtak a dologba, és meg rá egy évre, ott az talán egy még sokkolóbb dolog volt, amikor így 400 iskola érkezett meg a rendszerbe, abból 97 magyar iskola volt, hogy ők azért jóval nagyobb kockázatot vállaltak, mert az ő számukra még egy csomó támogató rendszer, eszköz nem állt készen, és időnap előtt elkezdtek foglalkozni az önfejlesztéssel. Nyilván ott most lesznek páran közöttük, akik azt fogják mondani, hogy na minek kellett előre rohanni, hiszen most a revidált állami oktatási program miatt úgyis hozzá kell nyúlni megint. Én meg azt gondolom, hogy tulajdonképpen jól tették, mert már nem elemi szintről indul a gondolkodás, hanem már van egy vastag tapasztalat, amire most már lehet reagálni. És el ne felejtsük, hogy valószínűleg az iskoláink pedagógiai programjait mi rendszeresen fogjuk átdolgozni, belenyúlni, módosítani. Nem azt mondom, hogy évről évre, de hogy ez egy ilyen rendszeres munkafolyamat lesz a tantestületekben, hogy a saját alkotmányukat újra felülbírálják és újra megírják.
0: És a középiskolákról miért nincs szó eddig?
1: Azért, mert ez ilyen lépésekben történik, tehát hogy messze nem ilyen nagy mediális csinnadratával, de az óvodákban már egy hasonló dolog lezajlott. Úgyhogy most vannak soron az alapiskolák, és talán nem baj, hogy annyi pletykát elmondok, hogy már a pozsonyi irodákban már alágyújtottak azoknak a katlanoknak, amelyekbe a középiskolák reformját fogják főzni. Tehát rájuk is gondol a rendszer, de nyilván a középiskolákat a eddig hosszan vázolt logika mentén akkor érdemes bekapcsolni a rendszerbe, hogyha már az alapiskolák eljutottak egy bizonyos fázisba, úgyhogy lesz úgy tudom, hogy nagyon erős szándék van arra, hogy a középiskolák is hát megkapják majd a maguk reformját. Szerintem ez szintén szükséges, tehát hogy abszolút jó dolog, hogy egy ilyen gondolat van, de ez még nincs abban a fázisban, hogy ezt így az iskolák felé elkezdjék közvetíteni.
0: De hogyha a felső tagozatokig látunk, ahogy említette, tulajdonképpen harmadikosok azok, akik kis harmadikosok, akik először beléptek, szóval még a felső tagozatig nem jutottunk el, de hogyha már van erről gondolkodás, itt, hogy beszéltem ma is tanárokkal, szaktanárokkal, szaktanárok kifejezetten tartanak attól, hogy ők hogy fogják ezeket a blokkosított órákat megoldani, hiszen ő lehet, hogy nem tud a kémiából szinte semmit, vagy fizika tanár, vagy biológia tanár, és ezt ők egy elég ilyen félelmetes kihívásnak tartják, de hogy a egyetemi oktatásra is akkor rá kérdezni. Ott már ez a rendszer reagál erre, ezekre a kérdésekre, tehát az alapvető kérdésem az, hogy mi lesz a szakos tanárokkal a felső tagozatokban?
1: Hát egyrészt, amikor az elmúlt 3 évben mi képeztük a tantestületeket, akkor ott azért nagyon nagy számban jelen voltak felső tagozatos kollégák is, úgyhogy ők is értesültek a kihívásokról. Abban abszolút igazuk van, és hogy is mondjam, csak empatikusan viszonyulunk hozzájuk, hogy én úgy látom, de ez egy szubjektív vélemény, hogy a felső tagozatos kollégáktól szinte nagyobb változást igényel ez a reform, mint az alsó tagozatosoktól. Az alsósok, ők
0: most... Jó, megnyugtattuk őket.
1: Na, de ez megint minek hazudjunk. Az alsó tagozatosok olyan mosolyogva szokták mondani, hogy de hát már valami hasonlót csinálgatunk, már vannak iskolák, ahol már eddig se szólt a csengő az alsó tagozaton. Nem nagyon láttam az utóbbi időszakban olyan alsó tagozatos tantermet, ahol ne lett volna hátul egy puha plüss szőnyeg, meg állatkák, ahol néha körbeülnek beszélgetni. Tehát itt már lényegében ez a aktivizáló módszeres gyerekközpontú hozzáállás, ennek voltak gyakorlatai, és rögtön tegyük hozzá azt is, hogy mivel most az aktuális évfolyamok az alsó tagozatról szóltak, ezért ők több figyelmet is kaptak. Tehát megnyugtatnám a felső tagozatos kollégákat, hogy mire megérkeznek oda a gyerekek, addigra nekik is lesznek képzések. Őket is igyekszünk majd hálózatba csatolni, tanulhatnak egymástól, és bízunk abban, hogy ki a saját működésében megtalálja azokat a kihívásokat, amelyeket tud teljesíteni. Picit reagálnék erre a blokkosított dologra. Ha az iskola nem akarja, nem kell blokkosítania. Tehát itt pont ez a pláne a tantervi reformban, hogy viszonylag sok dolgot szabad az iskolán, és viszonylag kevés dolgot kell. És az, amit kell, ott nincs appellát. Azt előírta az állami oktatási program, az a legfontosabb dokumentum egy iskola, tehát az iskolák tartalmi kérdéseit illetően, és azt tetszik, nem tetszik, azzal megyünk. De tényleg úgy érzem, hogy abban viszonylag kevés olyan dolog van kötelezettségként előírva, amivel ha én a legklasszikusabb, poroszosabb iskolát akarnám építeni, hogy azzal ne értenék egyet. Az, hogy benne van a lehetősége például egy olyan dolognak, hogy amire már korábban itt utaltam, hogy a természettudományt lehet tanítani integrált tantárként, ez egy lehetőség, nem elvárás egyáltalán. Az, hogy lehetőség van a 5 érdemélytől eltekinteni, és helyette bevezetni, nem tudom én, pontozási rendszert, vagy százalékozást, ez nem elvárás, hanem csak egy lehetőség. Úgyhogy azok az iskolák, akik nagyon berzenkednek ezektől a radikálisnak tűnő változásoktól, nem kell, hogy meglépjék. Ami meg a tartalmi változásokat illeti, itt pedig picit szigorú vagyok, egyszerűen nincs mese, úgy élünk, hogy el kell fogadnunk, hogy a tartalmaink változnak. A pedagógusoknak szoktam mesélni, nekem kölyök koromban, gimnázium éveim alatt a lítium az a legvagányabb nirvana szám volt. Tanultunk róla 3 mondatot, de eltelt 20x év, és az egyik legfontosabb nyersanyaggá vált a világban, a mindenféle kütyüknek köszönhetően. Hát ostobák lennénk, hogyha erre mi nem reagálnánk. Tehát muszáj rendszeresen tartalmi kérdéseket is megnyitni, hogyha az ember kurikulumról gondolkodik, és 5 év múlva ezeket újra fogjuk nyitni, mert egy hektikusan változó világban élünk. Ami a egyetemeket illeti, ott egészen biztosan a mai napon lehet vadászni nálam kompetensebb megszólalókat erre a témára, de egyrészt úgy tudom, aztán majd kijavítanak itt a egyetemi tanárurak, hogy az egyetemek arra képezhetnek embereket, amelyik a, hát ilyen csúnya szóval, ami a munkaerőpiacon létezik. Tehát, hogyha eddig nem létezett integrált természetismeret tanár, akkor nem indíthatott ilyen szakot. Most, hogy már létezik, most már lehet ilyen szakokat indítani, és egyébként indítanak is. Tehát úgy tudom, hogy a Nagyszombati Egyetem volt az első fecske, ahol például ezeket az integrált tantárgyak számára akkreditáltak képzéseket. Ezt ismét csak az egyetemeken dolgozó kollégák tudják elmondani, hogy mennyire lassú és nehézkes egy ilyen akkreditációs folyamat, hogy azok inkább évek, mint hónapok, de mozdul az egyetemi szféra is lassabban talán, mint ahogy azt többen kívánnák, de nem lehet azt mondani, hogy nem mozdulna meg, és nulla lenne az ő reakciójuk, úgyhogy azt hiszem, hogy időkérdése, hogy muszáj lesz nekik is nagyon komolyan tanítani a programjaikban ezeket a reformos dolgokat. Ha más nem, akkor hogy is mondjam, csak te beépíteni a képzésükbe minimum C-s választható tantárként azt, hogy az állami oktatási programnak ilyen módon megadott sztenderdjeit, amik nincsenek évfolyamokhoz kötve, hanem tömbösen vannak megadva ciklusokra, hogy miért ne tanulhatná meg egy egyetemista a sztenderdekkel való bánást egy szeminárium keretében és az elérhető applikációkkal való munkát, hogy ő hogyan tudtan tervet építeni. Tehát ez szerintem időkérdés, és be kell, hogy kerüljön az egyetemek pedagógus képző programjaikba.
0: Szintén az előadásában említette, hogy az iskolában az igazgatói minden felelősség és minden döntési kompetencia is, és alatta pedig vannak a tanárok, közben pedig nincs nagyon senki, és hogy erre vezetné be, nem tudom, most a reform a szupervízor fogalmát?
1: A törvényben van a szupervízor, igen, és hát ez is egy helyzet, egy jelenlegi állapot, és nem tudom, hogy mi lesz 10 év múlva, ez aztán végképp nem az én asztalom, de én úgy tartom elképzelhetőnek, hogy valószínűleg jót tenne az iskoláknak, hogyha az elkövetkező években egy kicsit színesedne ez a paletta. Fantasztikusan nagy teher van az iskolavezetők vállán, ez tény, tehát nekik egyszerre kell kiváló humán erőforrás menedzsernek lenniük, kiváló közgazdászoknak lenniük, és még kiváló épület karbantartóknak is, tehát hogy ez egy döbbenetesen nagy kihívás, ja, és még jogászoknak is. És hát úgy szokott az lenni, hogy általában úgy priorizálnak, hogy legkevésbé a humán erőforrás menedzsmentre marad energia, és a pedagógiai szakmai munkára. Tisztelet a kivételnek, de ez egy gyakori képlet. És itt tud segíteni az, hogyha házon belül meg lehetne találni azokat a tanárokat, akik ilyen-olyan plusz feladatokat, plusz kompetenciákat kapnának. Nyilván az lenne jó, hogyha ez valamilyen módon honorálva lenne, hát kétféleképpen lehet plusz fizetéssel, vagy pedig óraszámcsökkentéssel. Tehát ez megindult, ez a gondolkodás, aztán mit hoz a jövő, most én erre nem nagyon merek semmit mondani konkrétabban.
0: De hogy akkor most ezt a fogalmi keretrendszerbe beillesszük, amiről beszéltünk eddig, ez egy javaslat, vagy ez egy ilyen kötelező előírás lesz, hogy legyenek szupervízorok az iskolákon?
1: törvényben benne van a szupervízornak a pozíciója, és az iskola dönt arról, hogy önneki van-e lehetősége szupervízorokat működtetni az intézményében.
0: Szeptember 1-jére vonatkoztatva, mit üzen a diákoknak, mit üzen a tanároknak, és mit üzen a szülőknek?
1: A kihívások és a helyzet adott, és én nagyon kívánok mindenkinek rengeteg sok türelmet, higgadságot, munkabírást, és a néha ilyen érzelmileg túlfűtött reakcióknak a visszafogását, hogy a kihívások rengetegében középen tudjanak maradni. És lehet, hogy picit megismétlem önmagam, nem az az elvárás, hogy mindenki mindenben mindent is csináljon, hanem az az elvárás inkább, hogy senki nem maradjon tétlen. Tehát ki minden egyes pedagógus, akár egy csendes hétvégén egy kockás papírra írja le magának, hogy mi az, amit muszáj csinálnia, mi az, amit szakmai értelemben szeretett volna megvalósítani, és eddig nem mert. És hogyha lát ilyet, és lát rá lehetőséget, akkor most van itt az idő, hogy ezt merje kipróbálni. És azért nagyon fontos a türelem meg a kitartás, hogy muszáj elfogadnunk, hogy itt mi most maratonfutásban vagyunk. Nem fog semmi úgy megtörténni, hogy csettintünk egyet, egyik nap megegyezünk valamiben, elrendeljük magunknak, tanári közösségként, és egy hét múlva megnézzük, hogy ebből mi sikeredett, vagy mi nem. Itt ki kell bírnunk néhány évet szisztematikus hangyaszorgalommal, hogy annak a hatását lássuk. Kicsit olyan ez, most divat lett mindenféle podcastokban pénzügyekről beszélgetni. És kicsit olyan ez, mint a kamatos kamat, meg az investíció, hogy ezek a kicsit megragadhatatlanabb, nehezebben mérhető változások is úgy viselkednek, mint ezek az exponenciális függvények, hogy az elején olyan nagyon-nagyon lassan fut fel, és ahhoz, hogy látványos legyen a változás, ahhoz nagyon kitartóan kell 10-15 éven keresztül investálni azt a pénzt, amit az ember rászáll, vagy pedig ezt a munkát végezni, és csak nagyon lassan fognak jönni az első fecske pozitív visszacsatolások. De én még mindig azt próbálom sugallni, hogy megéri csinálni, mert ha tétlenek maradunk és nem csinálunk semmit, magától semmi nem lesz jobb. Csomószor mondják a kollégák, hogy így kellene lennie, meg úgy kellene, meg ilyen szép világot akarunk, meg olyan szép világot. Azt muszáj megértenünk, hogy önmagában, automatikusan a világon semmi nem lesz jobb. És hát ki álljon bele ezekbe a változásokba, ki végezze ezt a munkát, hanem az, aki a első vonalban ott van a tanteremben, és az pedig bizony-bizony a pedagógus.
0: Tóth Gábor, Anni van munkatársa. Köszönöm, hogy az előzőekben megosztotta velünk a gondolatait.
1: Hát én is köszönöm a lehetőséget.
2: Robert Fico kormányfő a három legfőbb közjogi méltóság elé viszi az SNS Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására vonatkozó követelését. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, állítja a munkaügyi miniszter. Az oroszok hiperszónikus és cirkáló rakétákat is bevetettek a Kijev és környéke elleni támadás során. Holnap is marad a nagy meleg, helyenként futó záporokkal.
3: Napzárta. Hornyák Istvánnal.
2: Jó estét kívánok! Hallgassák meg adászáró hír összefoglalónkat. Robert Fico miniszterelnök a koalíciós tanács hétfői ülése utánra összehívta a három legfőbb közjogi méltóság tanácskozását, miután megbeszélést folytatott Andrej Danko SNS elnökkel és Tomás Taraba környezetvédelmi miniszterrel. Fico szerint előbb Andrej Dankóval átveszik az SNS elnök által felvetett javaslatot, mely szerint leváltanák a Nemzeti Párt által jelölt Tarabát kormányalelnöki és környezetvédelmi miniszteri funkciójából. A kormányfő ugyanakkor leszögezte, hogy a kormány átalakítás nem aktuális, mert egy kormánytagnak kifejezetten párton belüli okok miatt való leváltása destabilizálná a helyzetet, és a koalíció elveszíthetné a kormánytöbbséget a parlamentben. Samuel Miguel szerint a kormánykoalíció továbbra is szilárd, annak ellenére, hogy az SNS és a Smer között vita alakult ki. Szilárd meggyőződésem, hogy ez kitart a rendes parlamenti választásokig, mondta a beruházásokért, regionális fejlesztésekért és informatizációért felelős miniszter a Joy 24 politikai műsorában. Miguel beszélt arról is, hogy kész lemondani a miniszteri funkciójáról, ha a helyzet úgy kívánja, miután a megyei önkormányzati választásokon megcélozta az eperjesi kerület elnöki pozícióját. Andrej Danko minden információnak a birtokában van, ami a környezetvédelmi minisztériumban történik, állítja Tomás Taraba. Az SNS által jelölt tárcavezető, aki a pártnak nem tagja, a TA3 hírtelevízió politikai vita műsorában elmondta, hogy a magas Tátra zonációja annak a Filip Kufa államtitkárnak a projektje, aki tagja az SNS-nek, csak úgy, mint a Málinyeci vízerőmű építésért felelős Andrej Voda, a vízgazdálkodási kutatóintézet vezetője, vagy Emil Divéki, a Bajmóci állatkert igazgatója, ezért nem érti, hogy Danko, aki nemrég még jó miniszternek és menedzsernek nevezte őt, most miért támadja. A Slovensko mozgalom és a Zaludji párt parlamenti képviselői készek támogatni Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter leváltására irányuló rendkívüli parlamenti ülés összehívását. Julius Jakab a mozgalom nevében ma délutáni sajtótájékoztatóján egyebek mellett elmondta, hogy Tarabának már rég nem kellene a helyén lennie, mert az egész magastátrai zonáció az oligarchák érdekeit szolgálja. Jakab szerint a parlamenti frakciójuk minden tagja aláírását adja a rendkívüli parlamenti ülés összehívásához. A nyugdíjprognózisokban előforduló hibákért a munkaadók a felelősek, akik nem teljesítették a kötelességüket, és nem küldték el a szociális biztosítónak a megfelelő adatokat, állítja Erik Tamás munkaügyi miniszter. Az STVR 5 perc múlva 12 című politikai vitaműsorában Simona Petrik ellenzéki parlamenti képviselő felrótta a tárcavezetőnek, hogy bagatellizálja az emberek félelmét és bizonytalanságát, amiatt, hogy sokaknak nem jól számolták be a ledolgozott éveket, vagy például hiányzik a tanulmányi idejük, vagy a gyermekeikre vonatkozó adatok. A miniszter szerint jó, hogy ezek a hiányosságok most derültek ki, nem pedig akkor, amikor már nyugdíjba készülnek az emberek. Több mint 2000 ember vett részt az idén a dél-morvaországi megbékélés meneten, amelyet egy évtizede tartanak meg minden május végén Brnóban, az 1945-ös úgynevezett halálmenetre emlékezve, amikor a szudéta németeket erőszakkal kiűzték a városból, és közben 1700 brünni német halálát okozták. A megbékélés menet résztvevői tegnap az egykori halálmenet útvonalán, de fordított irányban Pohorjelicéből Brnóba tették meg az utat, emlékeztetve a tragikus történelmi eseményre, s egyben hitet téve a csehek és a németek közös jövője mellett. A megbékélési menet ellen több helyen ellentüntetők tiltakoztak. Az eseményre egy 10 napos fesztivál keretében került sor, amelynek része a Szudéta Német Honfitársi Szövetség mai 76. közgyűlése is Markus Söder bajor kormányfő tervezett részvételével. Magyarországon 55 államtitkárt neveztek ki a Tisza kormányba, köztük Nagy Ervint, aki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumban a kultúráért felel majd. A színművész egy mai Facebook bejegyzésében azt írta, hiszem, hogy a kultúra az, ami egy nemzetet egyé kovácsol, közös dal a nemzet lelkében, amely nélkül nincs élet. Nem eladó, nem elidegeníthető. A kultúra törékeny érték, amelyre vigyáznunk kell. A politikus jelezte, szakmai alapon szabadon teret adva a tehetségnek és az alkotás szabadságának kívánja szolgálni a magyar kultúrát. Nem sokára bejelenthetik az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodást. Marco Rubio, amerikai külügyminiszter szerint erre akár még ma sor kerülhet. Az indiai fővárosban tartózkodó politikus újságíróknak azt mondta, úgy gondolom lehetséges, hogy a következő órákban jó hírt kap a világ. Rubio szerint a kidolgozás alatt álló megállapodás választ adna az Egyesült Államok aggájaira a hormozi szoros kapcsán, amelyet Irán de facto blokkol az Egyesült Államok és Izrael által február 28-án indított háború kezdete óta. A megállapodás emellett elindítaná egy folyamatot, amely végül oda vezethet minket, ahová az elnök szeretné, hogy eljussunk egy olyan világba, amelynek már nem kell félnie vagy aggódnia az iráni atomfegyver miatt, tette hozzá Rubio. Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár élesen elítélte a Kijevet ért éjszakai rakétatámadást, valamint a hiperszonikus és cirkáló rakéták bevetését. Előzőleg Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője is hasonló hangnemben reagált az orosz támadásra. Az ukrán fővárost és környékét ért masszív légitámadásban legkevesebb 4 ember életét vesztette, több mint 100-an megsérültek. A helyi katasztrófavédelem szerint tüzek keletkeztek Kijevben és Bilacerkovva városban, több helyen megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület. Súlyosan megrongálódott a német közszolgálati televízió stúdiójának, az ARD-nek is otthont adó Nemzeti Művészeti Múzeum épülete is, a Csernobili Múzeum pedig gyakorlatilag megsemmisült. Több mint 6 millió olasz járulhat az urnákhoz ma 7 óra és 23 óra között, valamint hétfőn 7 és 15 óra között, mivel 700 településen polgármestert és önkormányzati képviselőtestületet választanak. A 15 ezernél magasabb lélekszámú településeken a második fordulót június 7-én és 8-án tartják. Az önkormányzati választás az első kulcsfontosságú próbája a Meloni kormánynak, melyel felmérhetik, hogy milyen erős a támogatottságuk az országban az igazságszolgáltatási reformról szóló, elutasító eredményt produkáló népszavazás után. Az eredmény azonban nem csak számukra, hanem az ellenszék számára is fontos útmutató, mivel átfogó képet adhat a tábor szilárdságáról és valós kiterjedéséről. Politikai bizonytalanság és nagy érdeklődés közepette tartják a parlamenti választásokat Cipruson. Eredmény ma késő este várható. A választás az elmúlt évtizedek egyik legkiélezettebb, politikailag leginkább terhelt választási küzdelmében zajlik. Reggel 7 órától több mint 568 ezer állampolgár járulhat az urnákhoz az 1217 szavazókörben, hogy megválassza a következő 5 év 56 képviselőjét. Az első pártok szerinti eredmények közvetlenül az urnazárás után várhatók, a mandátumeloszlásról és a preferencia szavazatokról azonban csak késő éjszaka alakulhat ki teljes kép.
4: Sport. Zsigárdi Lászlóról.
5: Ma csak 4 mérkőzést rendeznek a Svájcban zajló 89. jégkorong világbajnokság csoportkörében. Most játsszák a Lettország, Nagy-Britannia és a Dánia, Olaszország találkozókat. A harmadik helyen tanyázó 11 pontos szlovák válogatott Friburgban 20-20-tól a 14 ponttal éllovas, veretlen és már negyeddöntős kanadai együttessel méri össze erejét. Szintén 20-20-kor kezdődik a Finnország-Ausztria összecsapás. A Roland Garroson ma délelőtt elkezdődött a francia nyílt teniszbajnokság, az év második Grand Slam tornája. Marozsán Fábián 7-6-6-3-6-4 arányban kikapott a szerb Miomir Kecmanovicstól. Két ma délutáni eredmény a cseh futballbajnokság felsőházi rájátszásának utolsó 5. fordulójából, Slavia Plzeň 3-0 és Sparta Hradec 2-1. A Slavia már korábban kiharcolta az aranyérmet. Az iráni labdarúgó szövetség bejelentése szerint a nemzeti válogatott világbajnoki alaptáborát a közel-keleti háborúval kapcsolatos bizonytalanság és a biztonsági aggályok miatt az Egyesült Államokból Mexikóba helyezték át. Ma játsszák a férfi kosárlabdaliga döntő 4. mérkőzését. Az Inter 18 órakor az összesítésben 2-1-re vezető, címvédő lévaiakat fogadja. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek alkotta magyar férfi kart csapat ezüstérmet harcolt ki a kairói világkupa viadalon. A Muhari Eszter, Bükirili, Nagy Blanka, Borsodi Emma összeállítású magyar együttes pedig bronzérmet szerzett a női párbajtőrözők franciaországi VK versenyén. A magyar válogatott 2-0-ás vereséget szenvedett a kazak csapattól a tiranai Szokka Európa-bajnokság elődöntőjében. A ma esti bronzmeccsen a magyarok a szerbekkel játszanak. Mind beszámoltunk róla George Russell vezérletével, a Mercedes 2-se sajátította ki az első rajtsort, a Forma 1-es kanadai nagydíj szombat késő esti időmérőjén. Az ezüstnyilakat ezúttal is a McLaren párosa követte, míg az első ötöst a Ferrari-s Lewis Hamilton zárta. A 70 körös futam 22 órakor rajtol Montreal. Max Verstappen világossá tette, amennyiben elmaradnak a jövő évre tervezett szabálymódosítások, nem kíván hosszú távon a Forma 1-ben maradni. A négyszeres világbajnok szerint túl sok lenne még egy teljes idényt végigcsinálni a jelenlegi autókkal. Az ukrán Alexander Usyk megvédte három nemzetközi szervezetnél őrzött nehézsúlyú profi box világbajnoki címeit, miután technikai KO-val nyert kihívója a holland Rico Verhoeven ellen Kairóban. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
3: Időjárás.
2: A nap hátra levő részében jobbára derült vagy enyhén felhős lesz az égbolt, és helyenként főleg északon előfordulhat egy-egy zápor. Hajnalban 18 és 13 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap a keleti ország részben eleinte még több felhő lesz az égen, elvétve futózápor is kialakulhat, a gömöri régióban pedig zivatar sem kizárt. Különösen a déli ország részben nagyon meleg lesz, a hőmérséklet elérheti a 27-32 fokot. A gyenge északi szél időnként megélénkül, olykor megerősödik. Kedves hallgatóink, Önök a napzártát hallották 2026. május 24-én. Kubányi Péter hangmester nevében is az ügyeletes hírszerkesztő Hornyák István köszöni egész napi figyelmüket. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezünk. További szép vasárnap estét, a viszonthallásra!

Pátria Rádió. A Slovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.